szálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagy jámborul, s mosolyogva tovább burul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl. Az öreg hold nagy jámborul, s mosolyogva

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Amikor a tavasz tündére átadja a helyét a nyár hercegének, annak minden gyerek nagyon örül, mert a nyár tele van kalandokkal és élményekkel. Ezt az évszakcserét egy fantasztikus nap is jelzi nekünk. Na, ki tudja, hogy milyen napról van szó? Segítek! Ezen a pompás napon minden felnőtt a gyerekeket ünnepli. Magyarországon a lurkók örömére szinte minden városban és faluban készülnek valamilyen meglepetéssel. A májust azért is szeretik annyira, mert a

elején is és a végén is ünnepelnek az emberek. Ilyenkor vetélkedők, koncertek, körhinták, ugrálóvárak, szabadtéri játékok és további meglepetések várnak a gyerekekre. Ez a nap róluk, azaz rólatok szól. A Csukás Mese Rádió is megünnepli ezt a napot. Hogy mivel? Sok-sok szép mesével, versikével és dallal. Azért is szép ez a nap, mert ilyenkor együtt van a család, és el lehet menni sétálni, kerékpározni, fagylaltozni, mókázni. A felnőttek már jól tudják, hogy a gyermekkor az egyik legszebb időszak az ember életében, s hogy minden egyes ember palánta megérdemli a boldogságot. Mosolyt csalni a gyerekek arcára csodás érzés. Legyetek hát vidámak ezen a különleges napon. Boldog gyereknapot kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a csodatévő. Réges-régen élt egy vándor, aki országról országra járt szüntelen, hogy segíthessen a bajba jutottakon. Sokan varázslónak hitték rendkívüli képességei miatt. Amerre járt, mindig meggyógyította a betegeket, megjósolta a jövőt, de még az állatok nyelvén is értett. Bölcsessége messze földön híres volt. Mindenhol tisztelettel és csodálattal fogadták. A vándor szerény ember volt, nem szerette a feltűnést, ezért mindig rongyos ruhákban járt, a hátán pedig egy kopottas zsákot cipelt. Történt egyszer, hogy mikor az egyik család étellel köszönte meg neki a jóságát, a nyúl kifigyelte a vándort. A bokor mögül nézte, amint az ember elcsomagolta a kenyeret a zsákjába, majd útnak indult. A nyúl már napok óta éhezett, és majd felfalta a tekintetével a kenyeret. El is határozta, hogy követi az embert, s majd a megfelelő pillanatban elcseni tőle a zsákot. Amint a vándor mögött lopakodott, egyszer csak leszállt mellé egy varjú. Jó reggelt, nyulacska! Van egy ötleted, hogy hol találok a közelben némi ennivalót? A fiókáim már nagyon éhesek. Bár csak tudnám, de én is éhezem. Tarts velem, és majd együtt kisütünk valamit, mondta a nyúl, és így már ketten követték a vándort. Útközben meglátták a rókát, amint a fák között bóklászott. Jó napot, rókakoma, mi áradban erre? Kérdezték tőle egyszerre. Vadászni indultam, de órák óta csak bolyongok, válaszolta szomorúan a róka. Ne bánkódj, rókakoma, csatlakozz hozzánk, mi is éppen élelmet keresünk, hívta a nyúl, s immár hárman folytatták tovább útjukat. Hamarosan egy tisztásra értek, és megpillantották a farkast, amint egy fa alatt heverészett. Mikor a varjú észrevette, ilyettében felrepült a magasba. A róka meg a nyúl pedig menekülni próbáltak. Ám akkor a farkas is észrevette őket. Ne féljetek tőlem, nem bántalak titeket, szólt nyájasan. Öreg vagyok már a vadászathoz, éppen ez a gondom. Nézzétek, hogy lesoványodtam. Már hetek óta csak bogyókon élek. Az állatok megsajnálták a farkast, és bevették a csapatukba. Így már négyen mentek tovább. Aztán a nyúl egyszer csak megszólalt. Támadt egy ötletem. Kifigyeltem, hogy előttünk megy a csodatévő, és láttam, mikor eltett egy kenyeret a zsákjába. Azt mondom, vegyük el tőle, és mindannyian jól lakunk belőle. Az állatoknak tetszett az ötlet. Már csak egy terv kellett, hogy megszerezzék a zsákot. Összedugták a fejüket, majd kisvártatva a nyúl felkiáltott. Megvan! A vándor elé kerülünk, és a róka majd lefekszik az útra, mintha halott volna. És amíg ő eltereli az ember figyelmét, mi ellopjuk a zsákját. A varjú és a farkas bólogattak, ám a róka nem helyeselte az ötletet. Hogy is ne? Aztán még a végén bosszút áll rajtam. Ne félj tőle, ha bántani akar, majd elszaladsz, vágta rá a nyúl. A róka a többiek unszolására végül ráállt a dologra. Már csak azt kellett kitalálni, hogyan tudnak a vándor elé kerülni. Ám akkor a varjúnak eszébe jutott a folyó. Gyertek, majd a folyón leevezünk, és ott megelőzhetjük, károgta a varjú, és elindultak a folyópartra. Találtak is egy kidőlt fatörzset, amin éppen elfértek. Gyorsan a vízre engedték, ráültek, és lecsorogtak vele a folyó. Mikor már eleget haladtak előre, kiszálltak a parton, és a róka lefeküdt az útra. A nyúl meg a farkas pedig elbújtak egy bokorban. Nem kellett sokat várni, és a varjú károgni kezdett, hogy megérkezett a csodatévő.
Milyen szép róka, kiáltott fel a vándor, mikor meglátta az állatot a földön feküdni. Nem sokára jön a tél, és még úgy sincs bundám. A csodatévő letette a zsákját, pont ahogy a nyúl elgondolta, majd elindult a róka felé. A róka megijedt az embertől, felugrott, és uzsgyi már is elfutott. Eközben a nyúl és a farkas odalopakodtak a zsákhoz, és ellopták. Mire a csodatévő feleszmélt, ők már rég az erdő mélyén jártak. Mivel a nyúl tervelte ki az egészet, ő osztotta szét a zsák tartalmát. A varjú a vándor kalapját kapta, a róka a dobot, a farkas a csizmát, a nyúl pedig az étellel ment haza. Az állatokat annyira elvarázsolták a vándor holmiai, hogy észre sem vették, hogy a nyúl becsapta őket. A farkas boldogan húzta fel a csizmát, és elindult a birkanyán nyomába. A csizma nagy volt a lábára, de annyira tetszett neki, hogy nem akarta levenni. Így esett, hogy mikor az egyik bárány nyomába erett, elbotlott, a többi bárány meg menekülés közben majdnem agyon taposta. A róka hazavitte a dobot, ám amikor játszani kezdett rajta, a kölykei megijedtek a hangjától, és olyan fülsiketítően vonyítottak, hogy alig tudta megnyugtatni őket. A varjú is pórul járt a kalappal. Nagy volt a fejére, így nem tudott repülni benne. Mikor pedig leszállt a földre, a kalap teljes egészében betakarta, ki se látszott alóla. Aztán éppen arra járt egy medve, és majdnem rálépett. Végül a nyúl is megjárta. Miközben mohón falta a kenyeret, véletlenül megvágta magát a bicskájával. Habár a seb begyógyult, a vágás megmaradt. Azóta is ott égtelenkedik minden nyúl orra alatt. Ki tudja, talán ez volt a csodatévő bosszúja.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Mit vegyünk fel tavasszal?
2: Sziasztok! Hogy vagytok? Hát én sajnos kissé megfáztam, mert nem hallgattam az anyukámra. Jaj, jobban fel kellett volna öltöznöm, hiszen tavasszal még csalóka az idő. Anyukám mondta, figyelmeztetett, hogy öltözzek rétegesen, s ha melegem van, fokozatosan vegyem le magamról a vastagabb ruhákat. A nagy futkározás közepette persze jól kimelegedtem, így aztán ledobálva magamról a kabátot, pulcsit, pólóra vetköztem. Most már tudom, hogy nem kellett volna. És persze nem kellett volna levennem a sapkámat sem, de hát olyan szépen sütött a napocska. A szomszéd kislányom még sál is volt, és egy vastagabb cipőt húzott fel. Ő nem lett beteg, csak én. Anyukám azt is mondta, hogy tavasszal a napsütés erős lehet, ami miatt sokan naptejjel is bekenik magukat, mint nyáron, nehogy leégjen a bőrük. Megtanultam a leckét. Az öltözködésre nagyon oda kell figyelni. Különben pórul járhatunk. Figyeljetek oda ti is, és hallgassatok a szüleitekre.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta, és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van. Már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, és minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányan kiabált, csak úgy zengett az utca.
2: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
1: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt, és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúra fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai árust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfeljebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta Pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. És átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
2: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
1: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
2: A csoda vigye el ezt a zacskót. Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Nincs más hátra, meg kell várni, hogy elolvad a számba. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
1: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
3: Hajjaj, ragad az a vacak.
1: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával.
2: Hm?
1: Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó Rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó Rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő Habcibenőt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habcibenőre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habcibenőre: zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Esték tüsszentő Habcibenő siránkozva mentegetőzött.
2: Nem tudom elzárni, mert odaragadtam. És nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
1: Minden ragasztó Rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt, dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó Rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen... lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó Rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládival. Ez az. Ez lesz a bosszú. Hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám. De amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó Rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette. Mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát, te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó Rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Prrr, hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a lignomok között.
3: Ez nagy, ez kicsi, ez jó,
1: ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó rezsőre.
3: Így né, most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól.
1: Mindent ragasztó rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra.
3: És mi újság a szádban?
1: Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját, újra rendesen tudta mozgatni.
4: Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám.
1: Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott.
4: Elkések az iskolából.
1: Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba.
3: Vigyázz rá, kicsit még ragad.
1: Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte.
3: Picúr, megvárhatlak?
1: Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.
0: Csukás Mese Rádió. Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, nagyapa meg a csillagok. Nagyapa napközben olyan, mint minden más öreg ember. Azaz egészen mészem olyan, mert fütyörészni szokott, és beszélget az almafáival. Kedveseket mondhat nekik, mert az almafák majdnem mindig mosolygósak. De hát ezt nem furcsállotta Babó Titti, mert ha egy kicsit odafigyelt, ő maga is tudott az almafákkal beszélgetni. Egyszerű ez annak, aki tud almafául. Márpedig ők tudtak. Nagyapa is, meg Babó Titti is. Azt nem értette Babó Titti, hogy éjszakánként hova tűnik nagyapa. Mert nagyapa minden áldott este fogott egy hosszú létrát, kalapácsot meg szöget tett a zsebébe, és elindult valamerre. Azt sem tudta Titti, mikor szokott nagyapa a létrával hazajönni, mert addigra mindig elaludt. Reggelente néhányszor kérdezte, hogy merre járt az éjszaka, de nagyapa csak mosolygott a bajusza alatt. Még szerencse, hogy Mikka Makka gyakran meglátogatta Babó Tittit. Mert ismeretes, hogy Mikka Makka majdnem mindent tud. Avagy majdnem tud mindent. Esetleg mindent majdnem tud. Megkérdezte hát tőle Titti, tudja-e, hova jár éjszaka nagyapa. Hát nem tudod, ámuldozott Mikka Makka. Nem, mondta Titti. Na jó, elmagyarázom neked. Láttál már csillagos eget?
2: Persze.
1: Azt is láttad már, hogy időnként egy-egy csillag leesik?
2: Láttam, azok a hulló csillagok.
1: És minden nap több is leesik, igaz-e? Folytatta Mikka Makka.
2: Igaz.
1: Ez azt jelenti, hogy egyszer csak elfogynak az égről a csillagok? Ilyet meg Babó Titti.
2: Na látod, mosolyodott el fölényesen Mikka Makka. Azt gondolod, hogy minden nap kevesebb csillag van az égen? Én aztán nem.
1: Nem is gondolhatod, mert nincs kevesebb.
2: Bár nem egészen értem, komorodott el Babó Titti.

0: hogy meghívja a vendégeket. Mikor a róka barlangjánál leszállott egy fára, nagy méreggel kifut a róka, és azt mondja, hallod-e te varjukama, már egyszer megmondtam, hogy itt ne járj, mert az én uram kacor király, ha kihő, nem tudod, merre szaladj. Megengedj, róka koma, feleli a varjú, medve koma, nyúl koma, farkas koma üdvözölnek, s holnap jó szívvel látnak, kacor királlyal együtt ebédre. A róka bémegyen barlangjába, s mondja kacor királynak, amit a varjútól hallott. Az el is fogadja a meghívást, mert igencsak ehetnékje volt. Kiment újból a róka, s mondja a varjúnak, hogy elmennek, csak beszélje el, hova. Eljövök én holnap értetek, feleli a varjú. Majd visszarepült, s megjelentette a többieknek, hogy róka koma és kacor király elfogadták a meghívást. Azok erre aztán nekikeztek, főztek, sütöttek, szorgosan készülődtek. Másnap megterítették az asztalt, és elküldték a varjút a vendégekét. Kacor király nagy méltósággal lépdelt, de a varjút végig szemmel tartotta, mert bizony félt tőle. De félt a varjú is. Egyik fáról a másikra szögdösött, úgy vezette őket. Mikor odaérkeztek, úgy megijedtek medve, nyúl és farkaskoma, hogy az csoda. A nyúlkoma menekülni akart, de a tűzbe futott. Medvekoma egy nagy fába úgy belevágta a fejét, hogy ketté hasadt. Farkaskoma pedig úgy elszaladt, hogy tám még máig is szalad. A róka és kacor király leültek az asztalhoz, jól belakmároztak. S máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: A Kacor király című mesét hallottátok.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak 1-2 mesét. Fecske László, a világgá ment ágyrugó. Volt egyszer egy kanapé. Egy olyan kanapé, amelyen minden kisgyerek szeretett játszani. Egyrészt azért, mert olyan puha plüss borította, mint a kabala figurákat, másrészt pedig azért, mert jó nagyokat lehetett rajta pattanni. Hála a kiváló minőségű rugóinak. Igen ám, de azért valahol a kanapéknak is vannak érzéseik. Legalábbis a nagy bölcsek szerint. Egyik hétvégén Kelemen a legjátékosabb fiú pattant fel rá, és akkor állkat ugrál, hogy az egyik rugó kiszakadt az ágyból. A hajlított fémspirál sértődötten szökkent fel az ablakpárkányra, és a következőket kiabálta. Nézzenek oda! Már játszani sem tudnak rendesen ezek a mai gyerekek. Csak tépnek, szakítanak bennünket finom bútordarabokat. Aztán ez a vége. Ágyő, barátaim! Világgá mentem! Intett oda a többi bútornak, és kiugrott az ajtón. Ment, ugrándozott, amíg el nem ért egy kerti csapig. Hát te, mit ugrálsz itt az udvaron? Egy ágyban vagy fotelben volna inkább a helyed, mondta neki a kerti csap. Ott volna bizony, csak hogy engem kitaszítottak. Akarom mondani, kiszakítottak, felelte a rugó. Most keresem az új helyem a nagyvilágban. Nincs valami ötleted, hogy merre mehetnék? Van közelben egy vidám park, mondta a csap. Talán ott érdeklődj. Az ágyrugó elugrált a vidám parkba. Csodálkozva nézte a sok izgő, mozgó játékot, körhintát, s a céllövöldét. Megkereste az igazgatót, és megkérdezte tőle. Nincs itt valami munka a számomra. Mondjuk lehetnék csererugó a céllövölde puskáiban, vagy lengéscsillapítóként tarthatnám az egyik lovacskát a körhintán. A puskákba túl nagy, a hintalovakhoz pedig túl kicsi vagy, mondta az igazgató. Neked inkább egy kanapéban lenne a helyed. Az ágyrugó csalódottan ugrált tovább. Pattant ide, pattant oda, míg végül el nem ért egy autószerelő műhelyhez. Mester épp egy autó alatt bujkált, csavarokat húzott meg egy nagy fogóval. Amikor kimászott alóla, a rugó majd felpattant ilyettében, a férfi arca ugyanis csupa olajos volt. Hát te, miféle szerzet vagy? És mit keresel itt az én műhelyemben? Munkát keresnék, mondta a rugó. Nem lehetne engem is beszerelni egy ilyen autó csodába? Ahhoz sokkal erősebbnek kellene lenned, felelte az autószerelő. Téged ennél sokkal kényelmesebb munkakörbe szántak a készítőid. Szomorúan ugrált tovább az ágyrugó, miközben az eső is elerett. Már kezdte magán megérezni a víztől megjelent rozsdafoltokat, amikor is elért egy órás műhelyhez. Egy nyitott ablakon keresztül beugrott, és megszólította az egyik kakukkos órába beletemetkező mestert, akin vastag keretes szemüveg volt, hogy jól lássa az apró alkatrészeket. Jó napot kívánok! Mondta a rugó, aki teljesen le volt nyűgözve, hiszen annyi csodálatos órát, amennyi ott sorakozott a polcokon, még életében nem látott. A sok halk tiktakkolás nagyon megtetszett neki. Úgy érezte, hogy ez az ő helye. Szervusz, köszöntötte az órásmester. Mi árad van? Én bizony a helyemet keresem a nagyvilágban. Itt bármelyik órában szívesen ellátnék rugózási feladatokat, ha lehet. Léteznek akkora órák, amelyekben talán bele is férnél. De nekem nincs olyanom, mondta a mester. Az ágyrugó most már épp csalódottan fordult volna visszafelé, amikor az öreg úr megállította őt. Azonban van egy pihenő fotelem. Itt a sarokban. Ott szoktam elmélkedni, gondolkodni két munka között. Elég kényelmes, de hiányzik belőle egy rugó. Abba, ha gondolod, beleszerelhetlek. Mit szólsz hozzá? A rugó akkorákat pattant örömében, hogy majdnem elérte a plafont. Készséggel fogadta el az öreg órásmester ajánlatát, és alig várta, hogy része legyen ennek a csodálatos műhelynek. Azóta is ott tölti a napjait. Nyugalomban, boldogságban, békességben.
2: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok gyerekek, Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadady Adrien, Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat. Talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb idebent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre. Játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból. Bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, hát ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik ujjra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek. És nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki sem maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási, na melyik ujjam volt, játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. Most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves, és legyetek ti hárman, párok, Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eridj innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket! Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat, meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú, mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon ki szólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát? Gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét nekiveselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehúnyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük négy teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tovább tűnt a felhők között. A fiú felébredt, Fogta a két sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A harmadik nap ugyanúgy telt, mint az előző. A negyedik nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csakhogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápadtarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott. Azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas füvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, talpas. Talpas mindig azt tartotta, hogy ő a legnagyobb úratanyán. Tyúk, macska, kismalac mind eltakarodott az útjából, ha neki sétálhatnék, ha támadt az udvaron. A verebek rá nem mertek szállni a kerítésre, ha az ő haragos morgását hallották. Még a kakasnak is torkának adta kukorékolás, ha talpas kidugta fejét az oljából. Pedig tréfa ide, tréfa oda, annak már csak ugyan valakinek kell lennie, akitől még a kakas is megijed. Hanem csuda történt valamelyik reggel, ahogy talpas körül járta a birodalmát. Tyúk, macska, kismalac ügyet se vetett rá. A verebek olyan bátran csipogtak a sövényen, mintha talpas nem is volna a világon. A tarajas kakas pedig nemhogy felszállott volna a kerítés tetejére, hanem leugrott a szemétdomb tövébe, s akkorát kukorékolt, hogy csak úgy reszketett bele a szakálla.
2: Kokorikó, híres talpas, a te neved most már hallgas!
1: Talpas a fogát vicsorgatta. Alig, ha meg nem szabta volna a kakasnak a gúnyáját, ha elő nem ugrik a ketrec mögül valami, amilyet még ő se látott. Egy nagy fehér madár, földig ér a kékbe úszó haragos vörös szakálla. Piros a sapkája, mérges a nézése, goromba a köszöntője.
2: Úra, pulyka, rút, rút, rút! Talpas kutya, rút, rút, rút!
1: Még ilyet senki nem mert talpasnak mondani, még hogy ő rút volna. Akkor a szeme van, mint egy kávéscsésze, olyan foga, hogy a vasat elharapná, a farka valóságos lobogó. A bundája úgy ki van cifrázva bogáncsal, hogy alig látszik a szőre. Nincs ilyen derékkutya az egész határban. Se szó, se beszéd, nekiugrott talpas a pulykának. Bizonyosan megrázta volna a szakállát, de a pulyka kinyújtotta hosszú nyakát, mire talpas úgy megijedt, hogy hármat is lépett egyszerre visszafelé. Lett erre olyan kacagás az udvaron, hogy talán még most sincs vége. Még az öreg eperfa is olyan formán integetett leveletlen ágaival, mintha azt akarta volna mondani.
2: Oda van a becsület, talpas! Megijedtél a pulykától!
1: Szegény talpas nagyon elszégyelte magát. A tanya végében folyik a Tisza. Lekullogott annak partjára, és ott tűnődött sokáig, mit évő legyen. Ahogy ott töprenkedik, arra ment egy szénás szekér. Talpas gondolt egyet, fölkerekedett, megindult a szekér után. Ahová az megy, oda megy ő is, ha a tanyán már nem lehet maradása. Mivel pedig a szekér a városba ment, talpas is ment a városba. Nagyon tetszett neki a sok kőház, a szép, sima aszfalt, ahol nem sárosodik be a lába. A boltok nagy tükörtáblái, amelyekben csupa talpasok látszottak. Az egyikkel meg is akart barátkozni. De ahogy közel ment hozzá, a boltból kidugtak egy seprűnyelet, s úgy orron ütötték vele, hogy eljajította magát. Brrr, de barátságtalan nép lakik ebben a városban. Délfelé megéhezett. Elment a kedve, amikor arra gondolt, hogy otthon a kis gazda keresi már azóta a vízbe mártott jó kenyérhajával. De hirtelen neki vidámodott, mert valami hentes kirakat elé ért. Olyan kolbászok mosolyogtak felé, ami erről a tanyán még csak nem is álmodott.
3: Hopp-hopp, egye meg a kenyérhajat a pulyka. Nekem jó a kolbász is.
1: Azzal nekiugrott a kirakat üvegének. Bele is ütötte a fejét, hogy csak úgy koccant. És még rá sem ért gondolkodni, hogy mi történt, már akkor szirogatta a bundáját egy fehér kötényes ember egy hajló nádpálcával.
2: Nézd, milyen tolakodók ezek a csavargó tanyai kutyák!
1: Talpas szegény úgy elszaladt, hogy meg se állt a hetedik utcáig. Alig lihegett már, a nyelve lógott, a lába reszketett. Majd elepett egy ital vízért, de a városban nincsenek olyan tócsák, mint odakint, azon az áldott tanyán. Csak legalább pihenhetne egy kicsit. De valahány inas gyerek meglátja, mind megkergeti. Hely, micsoda heverés esnék most otthon a szalmás istállóban! Este felé kiért a Tiszához. Erre már nagy csend volt. Házak nincsenek, hó borított mindent. Talpas szinte azt gondolta, kint van a tanyán. Kapta magát, elnyújtózott a hóban, ráfektette nagy buksi fejét a két első lábára. Elaludt, s álmában otthon járt a tanyán. Kergette a verebeket, sütkérezett a háznapos oldalán, s várta, hogy mikor szólítja vacsorához Janika, a kis gazdája.
3: Talpas, talpas, gyere ide, öreg kutyám! Talpas, kedves talpas!
1: Csengett egy örvendező gyerek hang a holdfényes éjszakában. Talpas fölneszelt a hívogatásra, körülnézett nagy álmosan. Most hitte még csak igazán, hogy álmodik. Egy nagy jégtáblán találta magát, amely közel a parthoz, csendesen úszogatott lefelé a Tiszán. A parton pedig ott állt Janika, a kisgazda. A kezében meleg cipó, a száján hívogató szó.
3: Ogorkit, öreg talpasom, hol bujdokoltál egész nap?
1: Talpas egyszerre tisztában volt vele, mi történt. Mikor kimenekült a városból, észre se vette, hogy a Tisza jegén vackolt meg magának a hóban. Addig még aludt, megindult vele a jég, és hazavitte a tanyára.
3: Jaj, csak hogy itthon vagy még egyszer.
1: Álmába sem megy többé a városba. Inkább megosztozik a fehér pulykával az uraságban. Hanem az a fehér kötényes városi ember vigyázzon magára, hogy valahogy erre a tájékra ne kerüljön, mert bizonyosan megemlegeti a napot, mikor talpassal találkozik.
0: Csukásmese Rádió. Május utolsó vasárnapján gyermeknapra ébredtünk. Ma minden rólatok szól, gyerekek. Csukásmese Rádió.
4: Sziasztok, az én nevem Borbás Vilmos. Kozán Mislenyből érkeztem, 10 éves vagyok, amit előadok, Romhányi József a tevefohásza. Monoton iget a süppedő homokon a sivatag lova, a tétova teve, tova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp, alakú púp. A helyzete? Nem szerencsés. Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve. Sóvár szemekkel kutat, kutat. Még 5-6 nap kullog baktat. Az itató tova távol is, hogy rettentő messze, míg az oázis. Erre utal az alábbi fohász is. Tevék ura! Te tevél tevévé engem eleve, te veled nem ér fel teve fejtétova veleje. A te terved veti a teveved elő tava tavaly távol, de tévednél vérvén vénive nevet veled bevetemedve vádol. Nem! Vidd! Teve lelkem, hova tovább tova, mivel levet? Velt vederbe feltekerve, nem vedel veled betelve, ott te tevéd, szenvedelme. Te nevedbe legyen eme neveletlen tevetetem, eltemetve. S evezze vel, ova teve, levelkévét, kivi levelhevel, teve.
0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Fecske csicsereg, mindent kifecseg, azt is jön a nyár, azt is tovaszál.
6: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Varázsdoki rendel.
1: Szevasztok, Pajtik! Teszek egy szívességet nektek, és mesélek egy kicsit a szívről. A szívünk egy olyan izom, ami egész életünkben fáradhatatlanul dolgozik. Pumpálja és pumpálja a vért a testünk minden részébe. A mi szívünk ökölnyi méretű, és amikor nyugodtak vagyunk, körülbelül másodpercenként ver. Az állatvilágban általában a mérettől függ a sebesség. Az óriás bálnának akkora szíve van, mint egy hűtőszekrény, és merülés közben úgy le tudja lassítani, hogy csak kettőt verjen percenként. A legkisebb pedig a törpe cickányoké, akiknek cserébe percenként 1200-szor pumpál, azaz másodpercenként 20-szor. Biztos nagyon izgul.
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukásmese Rádióban. Fecske László Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló barátok. Új sorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vasárnap délutáronként elvarázsolunk a Csukásmese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukásmese Rádióban.
2: Rádió egyfejűeknek.
0: Kedves gyerekek!
3: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukásmese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukásmese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukásmese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: A kis gömböc, magyar népmese. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik 3 jányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy 2 ujjnyi zsír volt a hátán, levágták. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek is csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondta hát a legöregebb lányának.
6: Eredj csak föl, lányom, a padlásra! Akazd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg!
5: Felmegy hát a jány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki.
6: Ham, mindjárt bekaplak!
5: S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső jányának.
6: Eredj csak föl, lányom, a nénéd után! Mondjad neki, hogy hozza már azt a kis gömböcöt!
5: Felmegy hát a másik jány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal oda megy a kémény mellé, és le akarja vágni azt a kis gömböcöt, de az meg azt mondja neki.
6: Már a nénéd lenyeltem, ham! Téged is bekaplak!
5: Azzal szépen bekapta.
6: Odalent csak lesi, csak várja a szegény asszonyai lányokat. Mikor aztán megsokalta a várakozást, azt mondta a legkisebb jányának. Na, erígy csak, főjányom, hidd le már a nénéidet, azok az Isten nélkül valók biztosan az aszalt medgyet szemelgetik. Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondta neki a kis gömböc. Már két nénédet lenyeltem. Ham, téged is bekaplak! És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a lányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy azt nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki is a kis gömböc. Három lányod már bekaptam. Ham, téged is bekaplak! Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc. Három lányod, feleséget már bekaptam. Ham, téged is bekaplak! És nem teketóriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kóc madzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, és gurult a garádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, és azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Azzal gurult tovább. Az országúton előtalált egy regement katonát. Na, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább, nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanászgyerek legeltette a csűrhét. A disznók szerteszéllyel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árokparton, és a bécsi bicskájával kenyeret szalonnát evett. Oda megy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, és azt mondja neki, már három lányt apjostúl, anyostúl, meg egy csoport kaszás ember egy regement katonával együtt bekaptam. Ham, téged is bekaplak! Hanem, amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára. A kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kis kanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Boldog gyereknapot kívánok. Menjetek és játszatok sokat ma a szabadban, és ne felejtjetek el sokat nyelvtanozni. Na jó, gyereknapon nem kell.
2: Szerintem a nyelvtörők még unaloműzésre is kiválóak. Először tanuljunk meg együtt egyet közösen, aztán hívjátok ki a családotokat egy nyelvtörő bajnokságra. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán mondjátok utánam. Mára tudjátok. Mit sütsz kis szücs, tán sós hús sütsz kis szücs? Most elmondom lassan, aztán mondjátok együtt velem. Mit sütsz kis szücs? Most mondjuk együtt. Mit sütsz kis szücs? Jöhet a következő rész. Tán sós hús sütsz kis szücs? Most együtt. Tán sós hús sütsz kis szücs? Készen is vagyunk! Akkor most még egyszer egyben közösen. Mit sütsz kis szücs? Tán sós hús sütsz kis szücs? Nagyon ügyesek vagytok! Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
3: A csupasz kislány. Egy szép napon Kati azt mondta a mamájának. Ma nem akarok felöltözni. Ugyan, Katikám, nem lehetsz csupaszon egész nap, felelte a mamája.
4: De!
3: Toporzékolt Kati, és beszaladt a szobájába. Kati mamája nem szólt semmit. Kiment a konyhába ebédet főzni. Hamarosan csöngettek. Kati mamája ajtót nyitott, és Kati is kikukucskált a szobájából. A barátai álltak az ajtóban.
4: Lemegyünk a ház elé biciklizni, Kati is jöhet?

0: Én szeretnék menni, a Tururudi a kedvencem.
1: De a gyerekek azt felelték.
2: Jó, csak öltöz föl, mert csupaszon nem jöhetsz a boltba.
0: De én nem akarok felöltözni!
1: Hiszizett Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek a boltba. Vettek Tururudit, kiflit, joghurtot. Visszafelé megint becsöngettek.
2: Ki jössz velünk homokozni, Kati?
0: Igen, tortát fogok sütni,
1: örvendezett Kati.
2: De most már tényleg öltöz föl, mert nem lehet ruha nélkül homokozni.
0: De én nem akarok felöltözni,
1: kiabált Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek homokozni, Kati pedig egyedül heverészett az ágyán. Várta, hát ha megint becsöngetnek a gyerekek, és hívják valahova. De a gyerekek nem jöttek többé. Kati nagyon elszomorodott, és keservesen sírni kezdett.
2: Miért sírsz, Katikám?
1: Nyitott be hozzá a mamája.
0: Azért, mert egyedül vagyok, és senki sem játszik velem.
2: Gyere, bújj bele a ruhádba, és kimegyünk a játszótérre. A gyerekek már nagyon várnak.
0: Jó.
1: Szipogott Kati, és ügyesen bedugta a kezét a ruha ujjába. Aztán felhúzta a szandáját, és a mamájával együtt kisétált a játszótérre.
2: Hurrá, megjött Kati!
1: Kiabáltak a gyerekek.
2: Gyere homokozni!
1: És Kati boldogan szaladt játszani a barátaival.

0: esés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Erdély Zsófia vagyok. 9 éves, Szegedről érkeztem. Fekete István, nádas. Aludtál-e már nádtető alatt? Láttad-e ott, hogy kell fel a nap? Hallgattad-e szélben, hogy susog a nád, ha megérinti a virradat? Ugye nem láttad? Nem láttál semmit? Se nádirigót, se kócsagot, se a vadréci kék tükrű szárnyát, sem a vizekben rengő csillagot. Raktál-e tüzet tavai nádból, füstje simogatta arcodat, ha a hold felkel és a lidércfény táncol a tündöklő ég alatt? Láttál-e ezer szárcsa fiókát, úszó fészket a nagy vizeken, s hallgattad-e ködös hajnalokon a vándormadár, hogy mit üzen? És nádi széna volt-e a párnád, millió béka a muzsikád, imbolygó bagoly régi barátod, nyárson sült keszeg a vacsorád? Füröttél-e már csendben és fényben este, ha lobban a néma tűz, és a nádason átrepül az álom, és rácsóhajt lágyan a puha fűz? Álmod, ha őrzi millió látszál, és tartja feletted az eget, neked adja a csillagos békét, és megsimogatja szívedet.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
3: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem, ne azt. Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese, és micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd... Én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most

0: Ezt a mesét olvast?
1: Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza.
0: Mese utca? Még a mesének is van utcája, akár Kossuthnak vagy József Attilának. Úgy látszik, a felnőttek is nagyra vannak a mesékkel, elmélkedett magában.
1: Dudulva lépkedett, rugdost az útjába kerülő köveket. Egy kődarabka egy kerítés alá gurult. Lajos már hosszabb ideje ezt a kődarabot rugdosta, nem akart hűtlen lenni hozzá. Lehajolt, hogy kikotorásza. A kő mellett a kerítés közé szorulva volt egy patkó. Megpróbálta kiszedni, de a patkó nagyon be volt szorulva. A mindenségedet most már azért is kiveszlek, erősködött Lajos. Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyonmarta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle.
0: Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imitamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott azon a régi patkón.
1: Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét, de a patkó nagy volt.
0: Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta.
1: Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaradni róla, úgy még eredetibb lenne.
0: És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. Úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs.
1: Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa.
0: Hol? Hol? Gyere ide! Kiabált Lajos.
1: De Hol Pista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött.
0: Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet.
1: De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát.
0: És akkor kiszóltak a kertből. Az az én patkóm.
1: Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért.
0: Nem tudok róla nem menni!
1: A kertben egy fiú állt.
2: Ne ordíts annyira, szólt szigorúan.
1: De Lajossal most már nem lehetett bírni.
0: Fogd meg, és vigyed! Ordította a fiúnak.
1: Nem lehet, mondta a fiú csendesen.
0: Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm?
1: Nem ismersz, kérdezte a fiú.
0: Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos.
1: A fiú közelebb jött.
0: Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat.
1: A fiú felmászott a kerítésen és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében. Lajos csak nézte. A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében. Igen, én vagyok, bólintott a fiú.
0: Nem értem, húzta össze szemét Lajos.
2: Nem baj, felelte a fiú.
1: Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak.
3: Ő a legújabb barátod?
1: Igen, felelte a fiú, mehetünk.
0: Lajos megijedt. Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová.
1: De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig.
0: Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki.
1: Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem. És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott.
0: A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos.
1: Az öreg bólintott.
2: Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba.
1: Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás.
0: Ó, mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből.
1: Az öreg ember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közel ért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszedték róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé.
2: Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öreg ember.
1: Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe. Az öreg ember és a kisfiú meghajoltak.
2: Megjöttünk.
1: Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, s úgy gondolta, most be kell mutatkozni.
2: Teknyős Lajos vagyok Budapestről.
1: Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk?
0: Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos.
3: Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni, kiáltott be anyu.
0: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt.
4: Anyu, miért keltettél fel?
3: Mert kihűl a vacsora, kétszer melegítsem.
4: Azt hiszem, valami mesét álmodtam.
0: Most nem tudom, mi lett a vége.
3: Pedig te nem is szereted a meséket, szóltát Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta, még a felét sem olvastad el.
2: Ezt még elolvashatom neked hatszor is.
4: De mi lesz az én mesémmel?
1: Lajos anyukája mosolyogva mondta. Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
5: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok.
6: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
7: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
8: Szia!
9: Szia! Milyen az új pólóm?
8: Hát, nem igazán tetszik, de örülök, ha neked igen. Szerintem túl sárga.
9: Hűha, ami a szíveden, az a szádom.
8: Ezt hogy érted?
9: Ezt a kifejezést azokra használják, akik őszintén, nyíltan megmondják a dolgokról a véleményüket.

A japán tükör. Élt egyszer Japánban egy falusi cukrászmester, aki olyan jól értett a mesterségéhez, hogy messzi földön elterjedt a híre. Mindig, mikor megsütött egy nagyobb adagot, körbejárta a vidéket, hogy mindenkihez eljusson édesség. Bezzeg a felesége. Bármilyen szorgalmasan is dolgozott a cukrász, az asszony mégis állandóan csak korholta. Süss többet, árulj többet, ennyi pénzből még jól lakni sem lehet. A cukrászmester pedig nem értette, hova tűnik el a pénz, amit megkeresett. Egy napon elhatározta hát, hogy meglesi a feleségét, mégis mire költi el a pénzt. Reggel úgy tett, mintha a szomszédos faluba menne, de valójában elbújt a kertben, és kileste az asszonyt. A feleség a konyhában tett-vett, rist főzött, majd babot, s végül gombóccát gyúrta őket. Aha! Szóval babos gombócot főz magának, míg én egész nap robotolok. És azt gondolta magában, végre leleplezte. Miután kész lett az ebéddel, az asszony jól telette magát a gombócokkal. Ám a maradékot jól eldugta a konyhaszekrény mélyére, hogy a férje még véletlenül se találja meg. Majd, mint aki jól végezte dolgát, lepihent. Hogy tübe gurult a cukrászmester, ám ahelyett, hogy kérdőre vonta volna a feleségét, gondolta, inkább megleckészteti. De akárhogy is törte a fejét, nem jutott semmi az eszébe. Elindult, hát ha majd útközben. Az országúton bandukolt, és ahogy a földet nézte, hirtelen valami fényesség vakította el. Közelebb ment, és akkor látta, hogy egy körbe tükör fekszik az egyik bokor aljában, és a visszaverődő nap sugarai fénylenek rajta. Ahogy a kezében tartotta és nézegette a csorbatárgyat, eszébe jutott, hogyan taníthatná Móresre a feleségét. Fogta hát a tükröt, eltette a tarisznyájába, majd elindult hazafele. Az asszony, mikor meglátta férjét az ajtóban, talpra ugrott és meglepetten kérdezte. Már is itthon? Hogy ilyen korán hazaértél? Nézd csak, milyen szép, különleges tükröt találtam az út mellett. Gondoltam, megleplek vele. Mutatta a feleségének a tükröt. Ugyan? Hisz ez csak egy üvegdarab? Legyintett unottan az asszonyság. Csak ne becsüld le! Ez egy varázstükör. Akármerre fordítod, mindent megmutat. Senki és semmi nem tud elbújni előle, mondta a férj, majd kiment a konyhába. Ott aztán a szekrény elé tartotta, pont oda, ahova az asszony rejtette a gombócokat. Nini, hát itt van egy pár babos gombóc, csak nem nekem csináltad? Kérdezte kissé gúnyosan. A feleség elvörösödött a szégyentől, de nem szólt semmit, csak gyorsan megterített a cukrásznak. Ám akkor az így szólt. No, most megnézem, mi van a szívedben. És már fordította volna az asszony felé a tükröt, ám az a leleplezéstől félve térdre rogyott előtte. Ne haragudj rá! Ígérem, soha többet nem hazudok, és irigy sem leszek, mondta könnyes szemekkel az asszony. A cukrászmester pedig elégedetten látott neki a gombócoknak, hisz sikerült végre a feleségét megleckéztetnie. Csak éppen arra nem gondolt, hogy pletykás asszony, és az egész falunak elúrságolja, micsoda különleges tükröt hozott haza az ura. Még a szomszédos faluból is jöttek a népek, hogy csodájára járjanak a tükörnek. Este pedig egyenest a császár udvarából érkezett egy szolga. Hallottuk a varázstükröt hírét, és szeretnénk segítséget kérni, mondta a szolga a meglepett cukrásznak.
Az asszonynak pedig már is felcsillant a szeme. Menj csak a császár palotájába! Bizonyosan nagy jutalom jár, ha a császárnak segítesz a baján! S mivel a cukrász nem merte elmondani a titkát, inkább úgy döntött, lesz, ami lesz, elindul. A császár szívélyesen üdvözölte a cukrászmestert, majd elmesélte neki, hogy valaki ellopta a kedvenc kardját. Sehogy se tudunk rájönni, hogy ki a tolvaj, már csak a varázstükör segíthet rajtam. Mivel már későre járt, a császár felajánlotta a cukrásznak a palota egyik szobáját, hogy először pihenje ki magát. De ha tudta volna, hogy a cukrász egész éjjel le sem hunja majd a szemét, forgolódott és folyton azon gondolkozott, hogy másszon ki a bajból. Végül arra jutott, hogy nincs más választása, reggel elmondja a császárnak az igazságot. Ám ekkor valaki kopogtatott az ajtaján. A cseléd volt az. Elnézést, hogy zavarom, uram! Én loptam el a császár kardját, suttogta lesütött szemekkel. Gondoltam, ha már úgy is kiderül, inkább visszaadom. Csak kérem, ne áruljon el. Rendben van, de többé ne lopj el semmit, mondta a cukrász. Másnap a mester nem szólt semmit, csak visszaadta a császárnak a kardját, és elfogadta a két zsák aranyat, amit fizetségül kapott. Majd hálás szívvel hazaindult, és amint hazaért, összetörte a tükröt, és végre igazán megkönnyebbült.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Sziasztok! Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Hans Christian Andersen, a császár új ruhája. Hajdanában, öreg időkben élt egy hatalmas császár, aki a díszes, szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült derék hadseregének. Színházba sem kívánkozott, még kocsikázni sem akart az erdőben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani, most éppen az ország dolgairól tanácskozik. Erről a császárról más sem mondtak, most éppen öltözködik. Vidám volt az élet a császár városában. Oda tódult messze földről a sok takács, szabó, szövőasszony. Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kelmét tudnak szőni, hogy a kerek világon nincs hozzáfogható. Nem csak, hogy páratlanul szép a színe, meg a mintája, de van egy bűvös tulajdonsága is. Akik méltatlanok tisztségükre, vagy buták, mint a föld, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Ez volna még csak a nagyszerű ruha, gondolta a császár. Felölteném, s egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem azt a kelmét. És kiszámoltatott a kincstárból 100 csengő aranyat a csalóknak, megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munkához. Azok föl is állítottak két szövőszéket, s úgy tettek, mintha dolgoznának, de persze csak a levegőt szövögették. Oda hordatták a legfinomabb sejmeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebükbe gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövőszéken. Szőtték a levegőt sokszor késő éjszakáig. Megnézem, mennyire haladtak a munkával, mondta egy napon a császár. Bizony, egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bűvös tulajdonsága. Neki magának ugyan nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak vagy ostobának tartja, de azért jobbnak látta, ha előbb oda küld valakit megnézni, miféle is az a kelme. A városban persze mindenki hallott már a kelme bűvös tulajdonságáról, és előre várták, hogy megtudják, nem haszontalan vagy ostoba embere a szomszédjuk. Előbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz, határozta el a császár. Meglátja ő mindjárt, milyen az a kelme, mert nagy eszű ember és méltó a tisztségére. Bement hát a derék öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a két csaló az üres szövőszék előtt, és buzgón szőtte a semmit. Uramisten, rémült meg a miniszter, amikor belépett. Én bizony semmit sem látok. És meresztette a szemét, meg is dörzsölte, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát. A két csaló nyájasan közelettessékelte, s azt tudakolta, hogy tetszik-e a bűvös kelme. Szép-e a színe, finom-e a mintája. A szegény öreg miniszter csak bámulta a szövőszéket, de bizony nem látott semmit. Nem hát, hiszen a levegőt senki se látja. Istenem, Istenem, töprengett magában a szegény miniszter. Hát csak ugyan buta volnék, mint a föld. Ezt bizony nem tudtam, de ne tudja meg más se. És hogy méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, nem árulom el, hogy semmit sem látok. No, hogy tetszik? Kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén járt a keze. Nagyon szép, csodálatosan finom, felelte az öreg miniszter, s még a pápa szemét is az orrára biggyeztette. Gyönyörű a mintája, páratlanul szép a színe. Majd megmondom a felséges császárnak, hogy nekem nagyon tetszik. Nagy örömet szerez vele, mondták a takácsok, aztán apróra elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El is mondta. A csalók most még több pénzt, sejmet és aranyat kértek. Azt mondták, szükségük van rá a munkához. Megint zsebre gyömöszöltek mindent, s szőtték tovább a semmit. Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a takácsokhoz. A főhopmestert. Nézze meg, mennyire haladtak a munkával, s mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, mint a miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de mert ahol semmi sincs, ott semmit nem látni. Hát, ő sem látott egyebet az üres szövőszéknél. Ugye gyönyörű ez a kelme? Kérdezték a csalók, s neki is elmagyarázták a mintát, ami ott se volt. Buta nem vagyok, mondta magában a főhopmester. Akkor hát méltatlan vagyok a tisztségemre? Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek. Magasztalta hát a kelmét, amit nem látott, nem győzte dicsérni a szép színeit, pompás mintáját. Valóban gyönyörű, jelentette a császárnak. A városban másról sem beszél a nép, mint a csodálatos kelméről. Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még szövés közben. Válogatott kíséreteivel, köztük volt a derék miniszter, meg a főhopmester is. Benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serénykézzel szőtték a levegőt az üres szövőszéken. Ugye gyönyörű, felséges uram? Kérdezte a két rangos udvari ember, aki előzőleg már járt ott. Látja felséged a páratlan mintáját, a csodálatos színeit, s az üres szövőszékre mutattak, mert azt hitték, a többiek látják a kelmét. Micsoda? Gondolta ijedten a császár. Hiszen ez szörnyűség, buta volnék, mint a föld, vagy méltatlan a császári trónra. Rettenetes dolog. De fennhangon azt mondta. Szép, csak ugyan szép, megnyerte felséges tetszésemet. Elégedetten bólintott, és meresztette a szemét az üres szövőszékre, nehogy megtudják, hogy semmit sem lát. Fényes kísérete ugyanúgy tett. Nézték a szövőszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s nagy buzgón bólogattak. Gyönyörű, gyönyörű! És azt tanácsolták a császárnak, hogy a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl először a csodálatos ruhát. Remek, pompás, csodálatos, járt a körbe, mindenki szívből örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót császári udvari főtakácsnak, s lovagrendet tűzött a gombjukukba. A körmenet előtti napon hajnalig virrasztott a két takács. Nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalent a nép, milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövőszékről, nagy ollókkal szabdálták, teregették a semmit. Varrótűket villogtattak a levegőben, és jelentették. Elkészült a felséges császár új ruhája. A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel. A két csaló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón sürgött forgott. Tessék a nadrág, tessék a kabát, tessék a palást! Könnyű, mint a pókháló. Aki viseli, úgy érzi, mintha semmi nem volna rajta. De hát éppen az a nagyszerű. Bizony, az a nagyszerű. Bólintottak rá a rangos urak, de nem láttak semmit, mert a levegőt senki se látja. Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felső ruháit, hadd adjuk fel az újat itt a tükör előtt. Serénkedtek a takácsok. A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új ruha darabjait sorra ráadnák. Megfogták a derekát, köréje csavartak valamit, ez lett volna az uszály. A császár érget forgott a tükör előtt. Ó, milyen jól illik, felség, mintha ráöntötték volna. Lelkendezett a császár kísérete. Páratlan a mintája, pompásak a színei, sose láttunk hozzáfoghatót. Odakin már várnak a szolgák a sejem mennyezettel, amit majd felséget fölé tartanak a körmeneten, jelentette a császárnak a fő-fő udvarmester. Megyek már, készen vagyok, mondta a császár. Ugye jól festek? Megint odaállt a tükör elé, s úgy tett, mintha apróra a szemügyre venné az új ruhát. A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszáját vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszájt, sürögtek, forogtak, s úgy tettek, mintha vinnének valamit, mert persze ők sem merték elárulni, hogy semmit sem látnak. Elindult hát a császár a körmenettel, méltóságosan lépkedett a sejem mennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán, mind az ablakokból tolongott, és azt kiáltotta. Milyen gyönyörű a császár új ruhája! Milyen gazdag az uszája, s milyen jól illik neki! senki sem merte megvallani, hogy nem látnak semmit, hiszen akkor a többiek tisztségére méltatlannak, vagy földbutának tartanák. A császárnak még egy ruháját sem csodálták meg ennyire.
1: De hiszen nincs is rajta semmi,
3: szólalt meg egyszer csak egy kisgyerek. Emberek, halljátok, mint mond ez az ártatlanság, súgta az apja a többiek fülébe, amit a gyerek mondott. Nincs rajta semmi. Ez a kisgyerek azt mondja, nincsen rajta semmi.
1: Nincs is ruha a császáron,
3: rivágott fel a tengernyi tömeg. A császár nagyon megütközött ezen. Maga is úgy vélte, hogy igazat mondanak, de azt gondolta, most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyen szemre. És még perckesebben lépegetett, kísérete élén, a kamarás urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja úszáját. A levegőt. Pedig ha tudták volna, hogy senki sem merte kimondani az igazat, mert attól félt, hogy majd butának nézik. Pedig pont attól lett mindenki igazán buta, hogy nem volt bátor és őszinte.
4: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
5: Boldog gyereknapot! Legyetek mindig olyan vidámak, mint amilyenek most vagytok. Szevasztok, csuki-bukikáim!

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zelk Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csiga rokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is elindult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármesteréhez, a farkashoz. Ez az út is fél napig tartott, pedig csak egy tisztást kellett megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a házából, és így szólt. Nagy az én kérésem, polgármester úr. Szeretnék elmenni a 3. erdőbe lakó rokonaimhoz, de hát hogy is indulhatnék én el olyan hosszú útra? Arra kérlek, add kölcsön a nyuszi fogatot. Talán még meg is hálálom a jóságodat. Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? Nevetett a farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsön adom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass, én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgy sem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. 1, 2, 3, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. A farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felén már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.
2: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Képzeljétek el, van valami, amit gyakran láthattok a házatokban, de nem mindenhol található meg, csak a szobákban. Van egy hosszú nyaka, ami a plafon felé nyúlik, és amikor éjszaka sötét van, egyetlen gomnyomással világosságot varázsol. Nem forró, de mégis fényesen ragyog. Mi lehet ez? Gondolkodjatok egy kicsit, és ha már megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Bizony, ügyesek vagytok, ez az állólámpa. Ez volt már a találós kérdésem. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Legközelebb is tartsatok velem.

0: Itt vagyok, de az valami illennék a legnagyobb. Nem kellene attól félnem, hogy egy medve rátapos.
1: Hogy egy medve rátapos.

0: Csukás Mese Rádió. Boldog gyermeknapot mindenkinek! Tudtad, hogy 70 évvel ezelőtt ünnepelték először ezt a napot? Azóta a világ számos pontján tartják ezt a kedves ünnepet, csak épp különböző időpontokban, különböző hagyományokkal. Japánban például a családok színes sárkányokat, zászlókat repítenek az égbe ilyenkor. Törökországban gyerekfesztivál zajlik az egész országban, míg Mexikóban a gyerekek közösen énekelnek és hatalmas gyerekzsúrt csapnak. Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Kedves gyerekek!
2: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor, az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként, az esti 7 órás mese előtt.
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok.
3: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, Gabula Tamara Sárának hívnak. Kecskemétről érkeztem, és 10 éves vagyok. Vörös Sándor, fű, fa, füst. Özönvíz tájez, tág és szédítő, a kőkorszaknál ősibb az idő. Emlékezésem kísér az úton, ekképp mesélték, csak innen tudom. Mikor pelenkám volt még, és dadáms a hold, kezemnél ült az almafán, az e-e és papa-mama után, az első, amit kimondott a szám, fű, fa, füst. Úgy tűnik, mintha látnám, hallanám, fölöttem süt víg napocska anyám. A dajkával, kis kocsiban tolat engem, reménydús fiatal urat. S oly fontos, mint nagy, dörgetek beszéd, mitől országok esnek szerte szét, és véres lesz a puszta és a rét, hogy kimondom ezt szent varázsikét. Fű, fa, fogatlan szájjal tátogattam, és érzés nélkül jött sírás, nevetés. A sorsom nem volt könnyű, vagy nehéz. Múltat, s jövőt még nem festett az ész. Idő nem volt, csak az örök jelen, mely mint a pont kiterjedéstelen. S mert kezdettelen, így hát végtelen. Mi áll, vagy mozdul, minden névtelen. Fű, fa, füst. A tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbség áradat. Képzelj faágakat, mindegyiken sok két és három magvú tokterem. Így lett lassacskán mindennek neve párjával. Tej, víz, fehér, fekete, kézláb, huszárbaka, fésű kefe, s hármasban elefánt zsiráf teve. Fű, fa, füst. Óriások közt telt az életem, a vállukig sem ért fel a kezem, és egy nap tisztán emlékszem rá, nem fértem állva az asztal alá. Lejjebb ereszkedett a mennyezet, és kezem, lábam megszélesedett. Ahogy én nőttem, úgy kisebbedett, de napjaimnak kedvesebbje lett. Fű, fa, füst. Sorsom 24 esztendőt lerót, még végigélnék néhány milliót. Hasztalan vágyjal nézem a jövőt, gyerek áll így, a más cukra előtt. de a kevés is jobb, mint semmi se. Az élet szép, csak bánni kell vele. S a félre billen kedvem kereke, helyre zökkenti a varázsike. Fű, fa, füst. Szép a való, szebb, mint minden mese. Kár, hogy mindünknek hűtlen kedvese. Azért van mind a tétlenség, s a tett, hogy tompultabban lásd a végedet. Kinnülök most a híg, téli napon, mint aranya körében harpagon, s ha mennem kell majd, tenger vagyonom, búcsúzóul, még összeszámolom. Fű, fa, füst.
5: Csukásmese Rádió.
6: Találós kérdés.
7: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
5: Csukásmese Rádió.
8: Sziasztok, Nonó vagyok, és ma van a mi napunk. Hiszen gyermeknap van. Ma minden rólunk szól.
9: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király és a betyárok. Egyszer egy napon heténybe egy lovas csapat érkezett. Kigyüttek a népek az utcára, hogy mi van, kérdezték. A katonák azt mondták, gyűn Mátyás király, mönnek Tömösvárra, de meg akarják nézni a zsombolyai vásárt. A lovasok mögérköztek, köztük volt Mátyás király is. Rögtön odahajtották a hetényi csárdához, ott már várta a nép, közöttük sok gyerek is volt. Egyet közülük fölvött Mátyás király a karjába, és kivett egy nagy zacskó aranyat, mindöniknek adott egy-egy aranyat. Aztán bementek a csárdába, és behívatta a régi öreg katonákat, akik részt vettek a régi harcokba. Elmesélték, ki mörre volt, melyik csatatérön, és így elviccelődtek sokáig. Azután fölgyütt a beszédbe, hogy zsombolyára akarnak mönni, meg akarják tekinteni a híres vásárt. Most egy öreg harcos odaszólt. Arra ne menjenek, királyom, mert sok a rabló betyár. Erre Mátyás király azt felelte, majd ő elintézi őket. Avval már intézködött is. Egy öreg harcosnak azt mondta, nézzen három erős hetényi legényt és egy kocsit. A kocsi lögyön itten hajnalba, és a legények is. A kocsis egy hettényi legény lösz, aki tudja az utat. A másik kettő pedig fölöltözik rongyos ruhába Mátyás királlyal együtt. Egy másik lovas katona lösz a Mátyás király ruhájába fölöltözve. A kocsira töttek egy pár élős kardot és tőröket. A kocsisnak adtak egy sípot is, hogy jelözzön, mikor mögtámadják őket a betyárok. Úgy is lött.

0: Mostan hirtelen a lovak a kocsiba mögijedtek. Ekkor már odaért a három alak lóháton. Oda köszönnek. Kikentök? Hova ilyen korán? Nem is fének kentök a rablóktól? Már akkor három alak mög is fogták a kocsiba fogott lovakat, miután a rablók jó mögnézték őket. Aha, van itt egy úri fickó is. Ki a zseböket? Ki az aranyakat? Mátyás azt feleli erre. Mi szegény zsellérök vagyunk. Azok nem szegényök, akik a vásárra mönnek. A Mátyás ruhájába öltözött katona odaadta a két aranyat. A rongyos ruhába Mátyáséknál nem tanált aranyat, erre az egyik a tőréve beleszúrt a rongyos hettényi legénybe. És ekkor mögszólalt a síp, és már ott is termöttek a Mátyás lovasai. És elfogták a rablókat. Ezek megijedtek, könyörögni kezdtek, de Mátyás nem könyörült rajtuk. Ezt a kettőt lógassátok fel fejjel lefelé, a legmagasabb fára. Egyet engedjetek szabadon, hogy elmesélje ezt az esetet, hogy ezután ne rabolják ki a szegény embereket. A két betyárt föl is lógatták a legmagasabb fára. A népmög azt az utat még ma is Betyár országútnak hívja.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

0: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: A disznó egyszer kapott valami kutyabőrös írást, szabadságlevelet. Őrizte, mint a szeme fényét, éjjel-nappal magával hordta. Egyszer azonban el kellett neki menni messzi útra, nem vihette el a szabadságlevelet. Gondolkozott rajta, mi csináljon vele. Utoljára is arra határozta, hogy odaadja legjobb komájának a kutyának, majd megőrzi az, míg ő oda jár. Őrizte is a kutya hűségesen jó ideig, de egyszer neki is dolga akadt, neki is el kellett menni. Az írással mit volt mit tenni, nem volt más ismerőse a macskánál, annak adta oda őrizni. Egy ideig őrizte is a macska, de bíz, ő hamar megunta, szeretett volna egy kicsit átmenni beszélgetni a szomszédba. Gondolkozott rajta, hova tegye az írást. Már nem volt senki, akire rábízhatta volna. Kapta magát, felvitte a padlásra. Eldugta a gerinc gerenda mellé, azzal, mint akinek rendben van a színája, átment a szomszédba. Este felé hazament, kereste az írást, de bizaszt egészen összerágták az egeret. Mikor a kutya hazament, nem tudott vele beszámolni, se aztán a kutya a disznónak. Ettől az időtől sose tudott a disznó jó szemmel nézni a kutyára, se a kutya a macskára, se a macska az egérre.
1: A Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre című mesét hallottátok.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Gabula Tamara Sárának hívnak. Kecskemétről érkeztem, és 10 éves vagyok. Vörös Sándor, fű, fa, füst. Özönvíz tájez, tág és szédítő, a kőkorszaknál ősibb az idő. Emlékezésem kísér az úton, ekképp mesélték, csak innen tudom. Mikor pelenkám volt még, és dadáms a hold, kezemnél ült az almafán, az e-e és papa-mama után, az első, amit kimondott a szám, fű, fa, füst. Úgy tűnik, mintha látnám, hallanám, fölöttem süt víg napocska anyám. A dajkával, kis kocsiban tolat engem, reménydús fiatal urat. S oly fontos, mint nagy, dörgetek beszéd, mitől országok esnek szerte szét, és véres lesz a puszta és a rét, hogy kimondom ezt szent varázsigét. Fű, fa, füt. Fogatlan szájjal tátogattam, és érzés nélkül jött sírás, nevetés. A sorsom nem volt könnyű, vagy nehéz, múltat s jövőt még nem festett az ész. Idő nem volt, csak az örök jelen, mely mint a pont kiterjedéstelen. S mert kezdettelen, így hát végtelen, mi áll, vagy mozdul, minden névtelen. Fű, fa, füst. A tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbség áradat. Képzelj faágakat, mindegyiken sok két és három magvú tokterem. Idet lassacskán mindennek neve párjával. Tej, víz, fehér, fekete, kézláb, huszárbaka, fésű kefe, s hármasban elefánt, zsiráf teve, fű, fa, füst. Óriások közt telt az életem, a vállukig sem ért fel a kezem, és egy nap tisztán emlékszem rá, nem fértem állva az asztal alá. Lejjebb ereszkedett a mennyezet, és kezem, lábam megszélesedett. Ahogy én nőttem, úgy kisebbedett, de napjaimnak kedvesebbje lett. Fű, fa, füst. Sorsom 24 esztendőt lerót, még végigélnék néhány milliót. Hasztalan vágyjal nézem a jövőt, gyerek áll így, a más cukra előtt. De a kevés is jobb, mint semmi se, az élet szép, csak bánni kell vele. S a félre billen kedvem kereke, helyre zökkenti a varázsige. Fű, fa, füst. Szép a való, szebb, mint minden mese. Kár, hogy mindünknek hűtlen kedvese. Azért van mind a tétlenség s a tett, hogy tompultabban lásd a végedet. Kinnülök most a híg téli napon, mint aranya körében harpagon, s ha mennem kell majd, tenger vagyonom, búcsúzóul még összeszámolom. Fű, fa, füst.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: az Egerek Országgyűlése. Mint az bizonyára tudjátok, az egerek és a macskák ősidők óta hadilábon állnak egymással. Olyan ez a végtelen háború, mint ami az oroszlánok és az antilopok közt dúl. Se vége, se hossza a csatáknak. Hiába tudjuk előre, ki lesz az áldozat. A macska a házban mindig a sarkokat lesi, várja az alkalmat, hogy az egérkék egy falat sajtért induljanak. Már most volt egy csapat egérke, akik úgy döntöttek, nem lesznek többé a macska elesége. Újabb és újabb fortélyokat eszeltek ki, de a macska is résen volt, és kikerülte a csapdáikat. Szegény kis egerek reszkedtek a félelemtől, de kénytelenek voltak időről időre előbújni és táplálékot keresni. Végül a rettegés annyira elhatalmasodott az egereken, hogy úgy döntöttek, felköltöznek a padlásra. Gyorsan terjedt a hír. Minden szürke egér család fogta a cókmókját, és felcihelődött a biztonságos padlásra. A macska közben rájött, hogy lázadás tört ki ellene. Hát gondolta, ő is átveri az egereket. Felosont a padlásra. Fölakaszkodott a gerendára a farkával, hogy a kisegerek ne vegyék észre, és így várt türelmesen. Az egerek kisvártatva előjöttek. Egybe gyűltek, hogy megmenekülésükre bált rendezzenek. Amikor már mind megjelentek, a macska elengedte farkával a gerendát. Egyenest az egerek közé esett, és nagy mészárlást rendezett. Beletelt egy kis időbe, míg az egerek összeszedték bátorságokat, és újra előbújtak. Elhatározták, hogy megrendezik az egerek első országgyűlését, hogy megvitassák a történteket. Az első felszólaló már is nagy vitát kavart.
1: Kedves barátaim, nem ülhetünk tovább tétlenül rettegésben. Nincs más megoldás, meg kell ölni a macskát.
0: Az egerek jó darabig vitáztak, végül szavaztak a kérdésben, és nagy egyetértésben fogadták el a kisegér javaslatát, majd mindenki hazaindult. Ám teltek a napok, és az egerek semmit sem tettek, hogy a macskától megszabaduljanak. Hát a fiatal kisegér újra összehívta az országgyűlést.
1: Uraim, most már cselekednünk kell!
0: Erre mindnyájan elhallgattak.
1: Döntsük hát el, ki lesz, aki a macskával végez?
0: De választ nem kapott. Mindenki kifogásokat keresett. Volt, aki nem ért rá, volt, aki nem volt elég okos. Senkinek nem volt mersze bevégezni a tervet. A kisegér csalódottan bandukolt hazafelé. Tudta, egyedül senki sem képes a hatalmas macskával, annak éles karmaival szembeszállni. Most már úgy látszott, közösen nem indulnak harcba. Ekkor eszébe jutott valami. Olyan óvatosan, ahogy csak bírt, elosont a padlás legtávolabbi, legsötétebb sarkába. Ott, ahol mindig nyírkosak voltak a deszkák, ahol az ereszt csatorna is futott, ott éltek a patkányok. Még sosem látott patkányt a kisegér. A szülei óva intették tőlük, a patkányok hatalmasak, sötétek és ravaszak. Sosem lehet tudni, mire számítsunk, ha patkánnyal van dolgunk. A tető sarkában egy őr állt.
2: Mit keres itt egy gyáva semmire kellő? Kérdezte az egeret.
3: Nos, hát én... Szóval... A kisegér megijedt, már maga sem tudta, hogy juthatott eszébe oda menni.
4: Nem kell félni, nem bántalak én, hiszen rokonom vagy, mondta a patkány. Miben lehetek a segítségedre?
0: A kisegér lassan megnyugodott, és elrebegte a háborús helyzetet.
4: Mielőtt ide költöztetek a padlásra, a macska sosem járt erre, de most már folyton itt cirkál. Ezért inkább mi visszavonultunk az árnyékosabb sarkokba.
3: Nos, mi egerek tényleg hamar menekülőre fogjuk a dolgot, de talán ha ott lennétek mellettünk, megnyerhetnénk a háborút. Nektek is ez az érdeketek? Segítségünkre lesztek-e?
0: Az őr a kérdéssel elvonult, és kisvártatva egy másik patkánnyal tért vissza.
4: Rendben van, megegyeztünk. Szövetségeseitek leszünk.
0: Majd kezet ráztak a kisegérrel. Közben az egerek még mindig azon vitatkoztak, ki áldozza fel az életét. Mindenki azt gondolta, a másiknak kéne, és a másik pedig azt gondolta, hogy a harmadiknak, és így tovább. Amint meglátták a patkányok vezérét, az egereknek a szájuk is tátva maradt a csodálkozástól. A patkány elmondta nekik, hogy segíteni jött, hogy együtt legyőzhetik a macskát. Kiválasztották maguk közül a legvitézebbeket, akik az első sorban indulnak majd a harcba. Páncélt töltöttek, büszke szívvel indultak el, majd csatlakoztak a patkányok seregéhez. A macska csak leült, és a padlás közepén várta a rohamot. Amikor a legvitézebb egérke nem bírta tovább, kitört a csatarendből, és egymaga rohant a macska ellen. De a macska egyetlen csapással elkapta a kis egeret. Ettől aztán a többi úgy megijedt, hogy mind elmenekültek. Csak a patkányok maradtak ott. De ők meg nem kedvelték a háborút. Ja, ahogy a szólás járja, segíts magadon, az Isten is megsegít. Talán az egerek még sohasem hallották ezt.

0: Túrót viszek a hátamon, eladó a túró! Sót vegyenek, sót vegyenek, eladó a só! Gólya viszi a fiát, elejti a tojását, súpsz! Zsip, zsup, kender, zsup, ha megázik, kidobjuk, zsup! Mackó, mackó, ugorjál, sürögjél és forogjál, tartsod fel a mancsodat, tegyed szét a lábodat, ugorj ki! Peregnek a falevelek, ugrándoznak a gyerekek. Nyuszi fülét hegyezi, a bajuszát pödöri, sárgarépát ropogtat, rop, rop, rop, nagyot ugrik, hop, hop, hop. Rívó, pityogó, elszaladt a kis csikó. Bőg a szamár, eső lesz, lóg a füle, nagy szél lesz. Elefánté, ez a nagy fog, rossz gyerek az, aki nyafog. Kicsi vagyok, nagy az eszem, de ha ütnek, nem szeretem. Kicsi vagyok, mint egy pont, de ez a pont sokat mond. Azt mondja, hogy itt megállj, öcsi, rosszat ne csinálj. Szita, szita, szűrő, szita, ma szitálok, holnap sütök. Szita, szita, szűrő, szita, tölts ki a korpáját. Szita, szita, szűrő, szita, ma szitálok, holnap sütök. Hófehér kis cipót sütök, megzsírozom, megvajazom, mégis, mégis neked adom.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

a macska meg az egér. Hiszitek vagy sem, régen a macska és az egér bizony nagy barátságban voltak. Egy messzi-messzi szigeten éltek, s nem zavarták egymást. A macska csak apró madarakat evett, az egér pedig magvakat. Hanem aztán egy nap a macska mégiscsak megunta a jólétet, s akkor megkereste az egeret. Költözzünk el innen, barátom. Szép itt, jó itt, de most már egy kis kalandra vágyom, mondta a macska izgatottan. Ugyan, talán sose lesz ilyen jó dolgunk, mint most, kételkedett az egér. Ám a macska addig unszolta, míg belement az utazásba. Most már csak azt kellett eldönteni, hogyan hagyják el a szigetet. Én bizony úszni nem tudok, valami mást kell kitaláljunk, mondta a macska. Inkább építsünk egy csónakot, amiben mindketten kényelmesen elférünk, s majd azzal elhajózunk. Végül megegyeztek, majd kiosztották a feladatokat. A macska kidöntötte a fát, a kisegér pedig kiválta fogaival a közepét. Addig rágcsálta, míg mind a ketten el nem fértek a ladikban kényelmesen. Másnap verőfényes napsütésre ébredtek, és a szél is éppen az utazásnak kedvezett. Vízre eresztették hát a csónakot, és elindultak, hogy új otthont keressenek maguknak. Már jó ideje a vízen ringatóztak, és kezdtek egyre jobban megéhezni. Ám elfelejtettek élelmet csomagolni maguknak az útra. Összekuporodtak, és megpróbáltak elaludni, hogy addig se az étel járjon a fejükben. A macska hamarosan elbóbiskolt, de az egér akárhogy próbálta, nem tudta elterelni a gondolatait. Végül már nem bírta tovább, és elkezdte rágcsálni a csónakjuk falát. Egyre csak falta, még egy nagyobb lyukat nem rágott rajta. A lyukon pedig elkezdett befolyni a víz, s lassan megtöltötte a csónak alját. Az pedig süllyedni kezdett. No, erre már a macska is felébredt, és jól megszitta az egeret, amiért ilyen ostobán viselkedett. De akkor már nem volt mit tenni. A csónak kisvártatva elsüllyedt, ők pedig ott kapálóztak a vízbe. A macska nagyon begurult, hisz ő még úszni sem tudott. Gyere csak ide, hadd faljalak fel, kiáltotta a macska az egérnek. Megérdemled, amiért így eláztattál minket. Várd meg inkább, hogy kiérjünk a partra. Most arra figyelj, hogy meg ne fulladj, válaszolta az egér. S mivel a macska nem tudott úszni, nem volt más választása, béké hagyta az egeret. Mikor végre a macska is kikecmergett a partra, rárontott az egérre. Gyere csak ide, most már igazán megeszlek, nyújtogatta felé a mancsait. Előbb várd meg, hogy megszáradok. Vizesen elég mócsingos vagyok, mondta az egér. A macska gondolta, ha már eddig várt, azaz egy-két óra már nem számít, s leheveredett az árnyékba. Közben az egér észrevette lyukat a földben. Megvárta, míg a macska nem figyel, és hopp, beleugrott. A macska odafutott, de akkor már késő volt. Az egér a lyuk alján kuncogott. Mancsával utána nyúlt a macska, és próbálta kikotorni az egeret, de hiába. A lába nem fért be a lyukba. Addig fogok itt várni, míg elő nem bújsz, kiáltott mérgesen a lóvá tett macska. No, arra várhatsz, én innen elő nem bújok, nevetett rajta a kisegér. A macska lefeküdt a lyuk mellé, és türelmesen várta, hogy mikor dugja ki a fejét az egér. Ám az egérnek esze ágában sem volt kibújni, helyette inkább elkezdett alagutat ásni a föld alatt. Mikor már elég régóta ásott,
felkúszott a felszínre, hogy megnézze, elég messze van-e már a macskától. És mikor látta, hogy a macska nem figyel, előbújt és elszaladt. Ekkor szakadt meg a macska és az egér barátsága. A macskák azóta is megállnak, ha egérjukat látnak, s várják, hogy előbújjon a finom falat. Az egerek pedig, ha érzik a macska szagát, még mélyebbre bújnak a lukban.

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Vovcsak Eszter vagyok, 10 éves, és Kárpátaljáról érkeztem egy beregdédai falucskából. Osvát Erzsébet! Eszter! Ezermester! Ha a kakasunk rikkant egyet, kukurikú! Szép jó reggelt! Eszter fürgén ugrik talpra, akárcsak egy kölyök macska előveszi a kockákat, hidat épít, házat, várat, gólya lábú antennákat. Ez az ezermester Eszter rajzol kígyót kockás testtel. Emeletes, zöld zsiráfot, lapátfülű elefántot, skengurut, nagy-nagy zsebbel. Benne három fia lepzsel. Kertészkedik sokszor Eszter. Nem hiába ezermester. Ha vége már a fagynak, gödrötás a szilva magnak. Csepp pulyain. Egyre számol. Hány szilvát szed majd a fáról? Sütni, főzni. Ő ne tudna. Nincs több ilyen ügyes kukta. Sütőben a süteménye. Lekvár tett a közepébe. Kóstolót ad mindenkinek. Ó, bepompás! Dicsérik meg! Szorgos kislány, mint a hangya. Büszke is rá, édesanyja.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Gyújtsuk be a fantáziánkat, mondom is a találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy lehet vékony, vagy vastag, általában viasz az anyaga. Ha meggyújtják, pici lánggal világít, és lassan olvadni kezd. Szülinapi tortán gyakran láthatod, de áramszünetben is hasznos segítség lehet. Na mi ez? Igen, a gyertya! Én imádom nézni, ahogyan vidáman táncol a kis láng. És mindig mielőtt elfújnám, kívánok valamit nagyon erősen, hát, ha teljesül. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Csukásés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Romhány József foci meccs. 22 esztelen, félmesztelen egyén, egymás hátán hegyén, nyüzsög lenn a pályán. Mások mája táján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. S mert szegény feje 11-es kirót, a fele közönség átkozza a bírót. De senki se csendes a nagy embertömből, mert a másik fele harsány éjjel bömböl. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, fönn a szét vérfrecsen, fel se veszi ez sem a fetrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik össze, hogy csak meg se nyekken, azután a labdát megcélozza jól. Gól! Egy alacsony néző, ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem alapját, azt a kerek tököt, s feje felé bökött. Erre az: ó, te gaz, engem sértegetni mersz? Persze! Mind a ketten szóltak egy-két havernek, gyertek fiúk segíteni, havernek. Jöttek is mind berekedni, úgy is kezdtek berekedni. Buzgón verekedtek, bíz nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyújt testek estek, de a két okozót rejti már a bozót, s merre egy résleltek, gyorsan elszereltek. A többit azután, alig egy-két nappal, a derék rendőrség verte szét karlappal, le a kalappal.
0: Szólásmondások. Képzeld, mi volt tegnap?
2: Na mondd, mi volt?
0: A vacsoránál a kisöcsém kijelentette, hogy csak akkor ül az asztalhoz, ha palacsinta lesz. És nem ám akármilyen, csak is csoki pudingos, és még dobbantott is egyet a lábával.
2: Na hát, úgy látszik, a farok csóválja a kutyát.
0: Micsoda? Milyen kutyát? Sajnos nincs kutyánk, pedig nagyon szeretnék.
2: Nem, ez a mondás azt jelenti, hogy a kisebb irányítja a nagyobbat, és felcserélődnek a szerepek. Vagyis nem a kutya csóválja a farkát, hanem a farok csóválja a kutyát.
3: Pápai Erika vagyok, színésznő. Ezen a csodálatos napon, a gyermeknapon, nagyon boldog gyermeknapot szeretnék nektek kívánni.
4: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
0: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő mély csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled, kezdődhet a szüret. Szüret, szüret, ujjongott Lilla és Milli. Züret, züret, rezzent zümmögve a lelkes mély csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült, csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyút kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, szembe jön vele két nagy csoportos óvodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót, köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az óvodások lába elé. Psst! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk? Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, kamilla tündér, legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, züretelünk, rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes méhcsapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azon nyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora olló csattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a 100x100 tömött tültasakot. Estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az újszüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs, hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből. Ez anyu, kapott észbe Zsuzsi, mennünk kell. Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét. Köszönjük a segítséget, röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe. Köszönjük, köszönjük, zümmögték kórusban a méhek. Főzzetek sok kamilla teát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak, integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamilla virággal, másik kezükben lépesmézzel futva indultak a rét túlsó végébe, anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamilla teát főz, vagy kamilla borogatást készít, gondoljatok a kamilla tündérekre, meg az ümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.
6: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

büszke öreg király, Nagy Balaton királya. Láthatatlan szemeivel tekint le a világra. Ez a király nem más, mint a badacsonyi öreg hegy. Ölében a legfinomabb szőlőfajták teremnek.

0: Bazar fején koszorú ül, szénfekete bazaltból. Szellő fújja, eső mossa, napsüt rá a magasból. Tenyeréből rigók esznek, virág nő a szakállán. Erdő zölden.
1: Varázsdoki rendel.
2: Tudjátok, mitől dobog a szívünk? A szívben vastag erekben folyik a vér, amiket szelepek zárnak le. Ezeket szívbillentyűknek hívják, körülbelül akkorák, mint egy 50 forintos, és az a feladatuk, hogy csak a jó irányba engedjék áramlani a vért. Ezeknek a nyílása, csukódása adja a szívdobogás jellegzetes hangját. Érezhetitek a szívetek dobogását, ha vesztek egy nagy levegőt, bent tartjátok, és megérintitek a mellkasotokat, a nyakatokat a torok mellett, vagy a csuklótokat. Na, megyek is, szívélyes üdvözletem!
3: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
4: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
5: Műsorajánló következik.
6: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
7: Titkok a játékboltból.
6: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról.
7: Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás.
6: Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek!
8: Igen!
6: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor, az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok, és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként, az esti 7 órás mese előtt.
8: Ez a Csukás Mese Rádió.
6: Rádió egyfejűeknek.
9: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
5: Műsorajánlót hallottatok.
6: Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
8: Én nagyon szeretem.
6: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
8: Csukás Mese Rádió.
6: Rádió egyfejűeknek.
10: Csukás Mese Rádió. Amikor a tavasz tündére átadja a helyét a nyár hercegének, annak minden gyerek nagyon örül, mert a nyár tele van kalandokkal és élményekkel. Ezt az évszakcserét egy fantasztikus nap is jelzi nekünk. Na, ki tudja, hogy milyen napról van szó? Segítek! Ezen a pompás napon minden felnőtt a gyerekeket ünnepli. Magyarországon a lurkók örömére szinte minden városban és faluban készülnek valamilyen meglepetéssel. A májust azért is szeretik annyira, mert az elején is és a végén is ünnepelnek az emberek. Ilyenkor vetélkedők, koncertek, körhinták, ugrálóvárak, szabadtéri játékok és további meglepetések várnak a gyerekekre. Ez a nap róluk, azaz rólatok szól. A Csukás Mese Rádió is megünnepli ezt a napot. Hogy mivel? Sok-sok szép mesével, versikével és dallal. Azért is szép ez a nap, mert ilyenkor együtt van a család, és el lehet menni sétálni, kerékpározni, fagylaltozni, mókázni. A felnőttek már jól tudják, hogy a gyermekkor az egyik legszebb időszak az ember életében, s hogy minden egyes ember palánta megérdemli a boldogságot. Mosolyt csalni a gyerekek arcára csodás érzés. Legyetek hát vidámak ezen a különleges napon. Boldog gyereknapot kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Igor József Péter vagyok, Bicskéről érkeztem, 12 éves vagyok. A vers címe Dóka Péter, férfi dolog.
11: Jaj, micsoda szégyen, mondta a nagyi. Ilyet a családban még sosem. Ilyet még senki. Csak nagyapád meg ne tudja. Biztosan a sok tévézés, meg a furcsa barátaid, akik sose köszönnek. Le is kell ülnöm. Picit szédülök. Nagyon megvisel.
12: Ez az, fiam, mondta nagyapa. A vér nem válik vízzé. Én magam is sokat huncutkodtam, nagy vagány voltam, annyi biztos. Igazi fene gyerek.
13: Íres vagabond, az iskola réme.
11: De a nagyinak egy szót se, mert gyenge a szíve szegénynek.
12: Már megint te,
11: mondta az anyám.
12: Mit kell még elviselnem? Minden fiú ilyen? Miért is nem egy lányt szültem? Egy pici, aranyos, dolgos kislányt. Vehetnék neki cuki ruhát, meg pillangó formájú hajcsattot. Azt a kéket. Tisztára, mint az apád. Jobb, ha neki el sem mondod. Van baja elég.
11: Csak így tovább, fiam, mondta apám. A te korodban én is.
12: Aztán máskor ügyesebben, hogy el ne kapjanak. És másnak ne mondd el, mert ebben a családban csak én értelek meg. Jól jegyezd meg, fiam. Ez férfi dolog.
3: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
14: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és most egy mesével készültem nektek. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a susogó fák meséje. Valahol messze, ahol az ég egybeolvad a fák koronáival, létezett egy ősi erdő, amit az emberek csak úgy emlegettek, a susogó rengeteg. Nem volt térképen, sem útjelzőtáblán, mégis néha napján rátalált, aki elég kíváncsi volt, és elég csendes. A susogó rengeteg fái mások voltak, mint bárhol a világon. Ők beszélni tudtak. Nem szóval, nem kiáltással, hanem susogással. Olyan susogással, mely csak alkonyatkor született meg, mikor már a madarak is leszálltak pihenni. Az erdő mélyén, egy idős töltyfa árnyékában élt egy kisfiú, Ábel. Nem volt ő fa, és nem volt madár sem, hanem egy kíváncsi, kalandvágyó gyermek, akit egy vándorló madár vezetett az erdőbe. A fiú egy viharos éjszakán tévedt el az erdei úton, és mikor a villámlás rémisztő képeket festett az égre, hát a madár, egy sárga pettyes fülemüle, egyenest a susogó rengetegbe vezette. Ábel először félt. Az erdő hangja nem olyan volt, mint a város zajai. Itt nem dudált semmi, nem zörgött autó, csak levelek susogtak, ágak roppantak, s a madarak fészkük mélyén csiviteltek álmosan. Ki van ott? Kérdezte a fiú egy este, mikor már 3 napja élt a fák közt. Egy magas, görbehátú bükkfa válaszolt először. Ágaival meglendült, s kérge meg-megnyikordult. Mi vagyunk, kisvándor, mi vagyunk a mesélő fák. Ábel körbefordult, szemét nagyra nyitotta. Tudtok beszélni? Nem úgy, mint az emberek. Mi a szél hangját kölcsönözzük, a lombunk rezzenését s az évszakok emlékét. Suttogta az öreg nyírfa, akinek kérge olyan fehér volt, mint a frissen hullott hó. És attól fogva minden este, mikor már a csillagok kibújtak az égre, s a szél puhán játszott a lombok között, a fák mesélni kezdtek. Elmesélték a tavaszi virágzás első illatát, amikor a méhek először zümmögtek a réten. Elmesélték, mikor egy réges-régi télben egy barna medve család épített odút a töltyfa tövében. Meséltek arról is, mikor egy árva őzike könnye harmattá vált a hajnali fényben. Ábel minden este ott ült a fülemüle társaságában, hallgatta a fákat, és nem csak a történeteket tanulta meg, hanem hallani is. Meghallani a szél hangjában a szavakat, a lombok között megbúvó gondolatokat. Miért meséltek nekem? Kérdezte egyszer. mert figyelsz, felelt egy sovány nyárfa. És aki figyel, az képes megőrizni a világ emlékeit. Egy napon, mikor Ábel már hetek óta ott élt, a fák azt mondták. Itt az idő, hogy hazatérj. Vigyél magaddal minket is. Ne a törzsünket, nem a leveleinket, hanem a meséinket. Ábel szomorúan, de tudta, hogy el kell indulnia. A fülemüle elkísérte az erdő széléig, ahol a világ ismét zajos és színes lett. Visszament a városba, szülei karjába, a megszokott mindennapok közé. De a fák szavai ott susogtak a fülében minden éjjel. És attól kezdve Ábel mesélni kezdett. Először csak a testvérének, aztán az iskolában, később könyvekbe írta mindazt, amit a susogó rengeteg megtanított neki. És aki meghallotta ezeket a meséket, annak a szíve megnyílt egy kicsit. Némelyek még az erdőségek felé is vetettek egy pillantást, hát ha ott, a távoli lombok között, egyszer majd meghallják a fák susogását is. Mert aki jól figyel, bizony, meghallhatja. Csak csendben kell maradni, és hinni a mesékben.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Peszteric Dóri vagyok. Ma gyereknap van. Én azért szeretek gyerek lenni, mert minden nap valami új élményt szerezhetek. Legyetek ti is nagyon vidámak ma, és élvezzétek minden pillanatát a napnak.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Környezetismeretből tanultuk a szelektív kukák színeit. Hogy a sárgába kell a műanyagot, a kékbe a papírt, mégis ma reggel sehogy sem jutott eszembe a kukák előtt állva, hogy mi hova kerül.
2: Hát igen, ismétlés a tudás anyja.
1: Ez is egy közmondás?
2: Pontosan. Azt jelenti, hogy minél többször ismételsz, gyakorolsz valamit, annál mélyebb és tartósabb lesz a tudásod.
0: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt. Sőt, királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás, vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő. Ördög vigye el, de hideg van. Török búza, meleg málé. Így egy-kettő, egy-kettő. Elcsapom az összes favágót. Egy-kettő. Elén. Török búza, meleg málé. De akkor kivág fát. Egy-kettő. Dada jött be valamiért a trónterembe, és csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged, de fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó király, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teját, ajánlotta. De az öreg király csak legyintett. Mire ide ér, kiül. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használna semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a dada, és oda ment az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy 2 marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszél, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszél. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzetokádó, fogcsattogató, sárkányt még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklopát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marcon a zsoldos köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akó, a tüdeje meg 100 kovácsfújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott, csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marcona zsoldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutyasárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába. Fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máli, mit fecseg az ott lent? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánykodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban állt. Lent a téren most a másik marcon a zsoldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámulta az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belepüljön egy légy. Az egyik marcon a zsoldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom. S felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgy ám, csak ért felém, végül mit tehettem? Se kardom, se semmin, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marcon a zsoldos, üres jobb kezét. A suszterinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. De meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágást kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. most a másik marcon a zsoldos beszélt. Bizony, most itt állunk kor nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva. Egy sárkány! Jaj, egy sárkány! Kiáltozott az egyik. Az összes fánkat! Kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte. Kiáltotta az egyik. Jaj! Kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik, aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét. Így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt. Mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.

0: Sziasztok! Mili vagyok, és ma van a mi napunk, hiszen gyermeknap van. Ma minden rólunk szól. Én azért szeretek gyerek lenni, mert ott vannak mellettünk a szüleink, akik mindenben segítenek és támogatnak minket.
1: Kis Eszternek hívnak, 7 éves vagyok, Encsről érkeztem, Bartos Erika, nem akarok felkelni még ilyen korán reggel. Nem akarok piros pulcsit. Kérlek, anya, tedd el. Nem akarok reggelizni. Egy kicsit fáj a hasam. Nem akarok fésülködni. Ne húzd meg a hajam. Nem akarok cipőt venni. Nem látom a párját. Nem akarom cipelni a hátamon a táskát. Nem akarok tornazsákot. Nem bírok el ennyit. Nem akarok. Nem akarok. Nem akarok semmit.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó! Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Sziasztok, gyerekek! Trepp kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
4: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklásasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3 vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben ácsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forró fejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lakóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja, a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl, más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó, nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és láss csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tűzön hamarosan megsültek, incsiklandó illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Elmondom, mi szívemet nyomja, pedig oly nagy titok. Gyerekek, a helyzet az, hogy szerelmes vagyok!

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Kassai Etelka, a Békavár hercege. Egy nap a Béka király Békavárának langyos vízű, hínáról elésű tavában egy kis zöld varangyos béka született, egy apró herceg, egy még apróbb koronával a fején. Ám az a kis béka szerfelett különbözött a többi békától, csak a vízben érezte jól biztonságban magát. Hiába szerették volna a szülei, meg a testvérei, meg az összes békarokon, meg az alattvalók, hogy jöjjön ki a vízből, mutassa meg magát. Hiába szerették volna, hogy töltsön velük egy kis időt, játszon velük a mocsaras parton, a zsombékok tövében. Ő nem és nem ment. Félt attól, ami a vízen kívül várt rá. Egy idő után elunták a csalogatást a többiek, ha szóba került a kis béka herceg, csak brekegtek egyet lemondóan, és magára hagyták őt a vízben. Azért néha odaszóltak neki valami bíztatót, olykor ijesztették is, hogy ha kihűl a víz, bizony bajba kerülhet, nem hallgatott rájuk, nem is válaszolt. Azért figyelte a többieket, és sajgott valami ott belül. Szívesen heveredett volna ki ő is a napsütötte sárba egy-egy percre, hogy igazán felmelegedjen a többiekkel, de nem mert. Inkább a tó fölött szádosó pillangókat figyelte, meg a szitakötőket, ahogy szivárvány színben csillogott a szárnyuk, meg azokra a mesékre figyelt nagyon, amiket a békavének meséltek a többi békaporontynak. A pockokról is sok mesét, sok rémtörténetet hallott, és azok a mesék jéghideg félelemmel töltötték el a szívét. Jaj, a pockok, jaj, azok a fogak! Csak remélte, hogy a pockok nem tudnak úszni, arra gondolt, lehet csak nem akarnak. Hiszen ha ő is tudna a szárazföldön is élni, talán a pockok is alkalmasak a vízi életre, csak valami erő visszatartja őket az úszkálástól. Ezen a kérdésen sokszor és hosszasan eltűnődött. Nagyon nem is tudott más csinálni hatalmas aranyszín személyig a vízbe merülten, csak nézelődni lustán és gondolkodni a világ folyásán. Egy nap azonban, amint nézelődött a tó nyálkás, langyos vizéből kifelé, egyszer csak keserves, brekegő sírás ütötte meg a fülét, egy kis varangyos békalány lábára valami fényes szál, damil tekeredett, sehogy se tudott megszabadulni tőle, úgy odakötözte egy nátszálhoz az az eltéphetetlen, láthatatlan szál, szinte foggyulejtette. A békaherceg csak hallgatta azt a nagy, panaszos sírást. Végül nem bírta tovább, és egy hatalmas ugrással a nátszál a békalány mellett termett. Szinte magától mozdultak a lábai, mert sehogy se bírta elviselni tovább azt az okogást. Amint a kis varangyos békalányt megpillantotta, olyat dobbant a szíve, még a tó túlsó partján is lehetettán hallani. Segíteni akart, de hát hogyan? Addig ugrándozott a csapdába esett békalány mellett, míg végül eszébe jutott, hogy a vének azt mesélték, a nádas szélén, már jó messze a víztől élnek a pockok. Azt is mesélték, hogy él köztük egy óriási tűhegyes fogú pocok. Amióta csak kidugta a fejét a vízből, mindig félt attól a legendásan mérges hírben álló pocoktól. Magányos éjeleken, amikor a többi béka hangversenyt adott a tópartján a holdfényben, ő azért rimánkodott magában, az a pocok meg ne hallja a többiek békaénekét, jaj, csak a pocok be ne ugorjon mellé a vízbe. Így aztán, ha a legnagyobb fogú pocok került szóba, úgy rettegett, ha nem lett volna amúgy is nyakig a vízben, elöntötte volna a hideg veríték. De nem volt mit tenni, segítséget kellett kérnie. Dobogó szívvel ugrándozott a pocok lakhelye felé, életében nem félt még úgy soha. Pocok! Szólt be a pocoklukba halkan. Kérlek szépen, itthon vagy? Hát hol lennék, te gyerek? Tán nyakig a vízben? Morgott zsörtölődve a pocok. Mit akarsz? Csodálkozott rá aztán béka hercegre, mert bizony a pockok is hallották ám, hogy se éjjel, se nappal el nem hagyja az a tóvizét. Bárhogy is remegett a hangja azonban a félelemtől a béka hercegnek, azért sorban elbeszélte, milyen nagy bajba került az a csöbb békalány. Na, a pocoknak se kellett kétszer mondani, már surrant is hangtalanul a nátszálak között a békalány felé. Hegyes fogaival pár pillanat alatt elrágta a zsinort, és még alaposan össze is tekerte azt, bele ne akadjon más a nádas lakó közül. A kis béka hercegnek meg a pocoknak aztán köszönetet mondott a megmentett békalány. Attól kezdve aztán, hogy a bátorság és a segíteni akarás elűzte a félelmet, a kis béka herceg sok-sok időt töltött a parton is. A legtöbbet a békalány társaságában. Egy idő után annak rendje és módja szerint beköltöztek a békavárba is. ezernyi békaporontyuk született, és annál is többnek mesélték el, hogyan lesz a félelemből erő, az ugrásból szerelem.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgass velünk te is ezt a dalt!

čak pitě, pitě. Mert a pupján nőcipeli, ó, nem jó esse, hogy mama segíts, mi mama segíts, segíts.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Köszöntőbe jöttem mostan, tarisznyámba verset hoztam. Kisgyereknek, nagyanyónak, aki meghallgatja szómat, apának is, anyának is, beajánlom magamat is.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
1: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Osváth Erzsébet, tavasz kiáltó. A barka sejme kibomlott végre. Szürke szeme az égre tekint. Az égi kékről egy kölyök felhő, örömre pesve feléje int. Meglendül, rezzen a barka ága, rá kis kékszárnyú madár szökött. Cinege madár! Örül a barka, és köszönti a tavasz hírnököt. A kék színmadár a barka ágról kiáltja szerte, amerre lát, tavasz hirdető, nyitásra hívó, csengettyű hangú örömdalát. A cinke most huss, magasba röppen, a tolla kékjét nem látni már. Tavaszt hirdetve, vidáman, fürgén, az egyik fáról másikra száll. Csukás Mese Rádió. Amikor a tavasz tündére átadja a helyét a nyár hercegének, annak minden gyerek nagyon örül, mert a nyár tele van kalandokkal és élményekkel. Ezt az évszakcserét egy fantasztikus nap is jelzi nekünk. Na, ki tudja, hogy milyen napról van szó? Segítek! Ezen a pompás napon minden felnőtt a gyerekeket ünnepli. Magyarországon a lurkók örömére szinte minden városban és faluban készülnek valamilyen meglepetéssel. A májust azért is szeretik annyira, mert az elején is és a végén is ünnepelnek az emberek. Ilyenkor vetélkedők, koncertek, körhinták, ugrálóvárak, szabadtéri játékok és további meglepetések várnak a gyerekekre. Ez a nap róluk, azaz rólatok szól. A Csukás Mese Rádió is megünnepli ezt a napot. Hogy mivel? Sok-sok szép mesével, versikével és dallal. Azért is szép ez a nap, mert ilyenkor együtt van a család, és el lehet menni sétálni, kerékpározni, fagylaltozni, mókázni. A felnőttek már jól tudják, hogy a gyermekkor az egyik legszebb időszak az ember életében, s hogy minden egyes ember palánta megérdemli a boldogságot. Mosolyt csalni a gyerekek arcára csodás érzés. Legyetek hát vidámak ezen a különleges napon. Boldog gyereknapot kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és Orbán Ottótól hoztam nektek egy verset, aminek azt a címet adta, hogy érdeklődő, és ebben én egy picit magamra ismertem, ugyanis én is hasonlóan szoktam fárasztani a szüleimet, és hát kezdjünk is bele. Apa, figyelj, most kérdezek valamit. Te hallottál róla, hogy ez, ami itt, ez az izé, vagy hogy úgy mondjam, micsoda, ami innen jár le naponta oda, vagyis úgy értem, hogy nem innen, csak itt, és járni ugye nem jár, ellenben közlekedik. Na, szóval, hogy ez a, tudod már, mire gondolok, ez a bizonyos, nagyon is fontos dolog, ami leginkább akkor, amikor van az a, hogy hívják, persze lehet, hogy máshol is máskor még inkább, ha valaki példának okáért éppen egy ilyesmit keres, most mitől, hogy már megint ideges?

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kesztyű lakói nyaralni mennek. Megérkezett augusztus, a nyaralás hónapja. A kesztyű lakói útra készülődnek. Hol?
2: A pocok a kesztyű nagy ujjában, a cinke

és az öreg rövidlátó hangya a kis ujjában. Előkerül a sok-sok nyári holmi, fürdőruha, szalmakalap, úszógumi, tréningruha, szöges cipő, és még sok-sok más. A kesztyű lakói becsomagolnak. Hová? A pocok bőröndbe, a cinke kézitáskába, a béka hátizsákba, a szarvasbogár sportszatyorba. És az öreg rövidlátó hangya fedeles kosárba. Már csak két nap választja el őket attól, hogy elutazzanak. Hová?

és az öreg rövidlátó hangya Pomázra. Végre rájuk virrad az utazás napja. Elbúcsúznak egymástól, s Kiki elindul a maga választotta járművön. Min?

0: és az öreg rövidlátó hangya szekéren. A két hét nyaralás mindenkinek kellemesen telt el, s már alig várták, hogy elmesélhessék egymásnak élményeiket.
1: Miről?
0: A pocok, a múzeum látogatásról, a cinke,

papsajtot. A hazaérkezés napján a kesztyű tenyerében klubnapot tartottak, s 10 órakor mindenki aludni tért a kesztyű ujjaiba. Hová?

0: és az öreg, rövidlátó hangya a kis ujjába.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Györfi Vilmos vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Mihail Piakovszki a napot adom emlékül. Zselé, a kecskegida, meglátogatta Pít, a csibét, hogy elbúcsúzzon tőle. Hová utazol? Kérdezte a csibe. Falujra megyek, a nagymamámhoz. Egész nyáron ott leszek nála. De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő. Köszönöm, mondta a csibe. De én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, Zselé? Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt. A napot adom emlékül.
3: A napot? Csodálkozott a kecskegida.
2: Igen, a napot. Fent az égen, majd ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
4: Kedves gyerekek, én Götz Anna vagyok. Legyetek nagyon boldogok ma is. Amikor én kicsi voltam, szüleimmel május utolsó vasárnapján minden gyermeknapon nagyokat kirándultunk, vittünk a kosárkánkba minden finomat, leterítettünk egy nagy takarót, és azon falatoztunk, énekeltünk, játszottunk, sokszor társasjátékot is vittünk ki, és mindig nagyon-nagyon szépen sikerültek a gyereknapjaink. Azóta is boldogan emlékezem ezekre. Úgyhogy boldog gyereknapot nektek is!

0: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köleskását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött. Mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köleskását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra, és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább. Bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köleskásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falubéliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kiennie a házaikból.
0: A Mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.
2: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Bibelco mi speri so tutti voi dai.
1: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor iskolát kerül, de rettenetesen megbánja. Aj, egy reggel, fényes reggel, milyen napon nem tudom, fölül Vackor az ágyában, s azt dunnyogja félálmában, reggelzik már a lyukon. Azaz, esít a napocska, be a rolóréseken, ahogyan csak tőle telik, csodálatos fényesen. Indul gyorsan iskolába, de nem a Kökörcsin utca felé vezet most az útja, ellenkező irányba fut, más felé viszi a lába, mivel bogjos bozontjában sütött fura terveket. Azt, hogy ma iskolát kerül, tanítás elől menekül, bekószálja Budapestet, és ő, a csöpp piszénpisze, ugyan nem fél, nem is resket. Indul bátran csavarogni. Bátrabb nála nem lehet. Átadja magát a rossznak, és nekivág a városnak. Indul a Szamóca utcán, Svargánya utcába jut. Következik Cserfa utca, utána Orgona utca, aztán Libatippan utca, később meg Cseresznye utca. Mindegyiket végigfutja, de jön még százféle út. Villamos, autóbusz, taxi, metró, bicikli, kocsi. Futkos hosszába keresztbe, s jut Vackor otthontól messze. Szalad köztük a csöbb bogjos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze, búboci. Végül azt se tudja, merre viszik tappancs lábai. Nicsak, itt folyik a Duna. Szalad gyorsan a lépcsőkön lábát belémártani. Aj, de hideg, sziszen Vackor. Rosszkor dugtam bele lábam, ilyen rosszkor. Ott a széles Duna partján 10 óraiját eszi. Közben az iskolatáskát maga mellé a lépcsőre, vízpartjára leteszi. A 10 óraia kifli, meg egy alma, szép piros. De akkor eszébe ötlik, hogy ez a vík kirándulás neki igencsak tilos. Eszébe jut az iskola, Kökörcsin utcai táj, és a piszén-pisze mackó csöpp szívecskéje, defá, mintha a padjában ülne, hol a napfény nem vakít. Lelki szemeivel látja most első B-s társait, amint ülnek a helyükön, s mind Eszter nénire néz. Nem ízlik a piros alma, lehet édes, mint a méz. Tanulnak az első B-sek, figyelnek, nem nevetgélnek. Nagy Balázs, 1, Kormos Luca, 2, Kestei Dani, 3, Hideg Kuti Márti, 4, Zelnik Bálint, 5, Parancs Panni, 6, Domokos Matyi, 7, Maros Donka, 8, Csukás Pista, 9, Lahár Zsófi, 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő, apró, s 11-nek köztük nincsen ott ő, nincs, a bogjos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Vízbe hajítja a kiflit, száll az alma a piros, nem ízlik a kirándulás, mert az ilyen kirándulás a szabály szerint tilos. Úszik kiflije az árban, almája is a Dunában, s elpityeredik magában, el az apró, el az a tekergő, bogjos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. Akkor egy magos, mosolygó rendőrbácsi áll oda. Nézi, hogy a cseppögető, csöpp kis iskolakerülő itatja az egereket, és bámulja a hegyeket, és gondol valahova. Szalutál íma piszének. Csak nem vackort látom itt. Miért csirdogálsz, édes fiam? Szólj már hozzám valamit. Szippogatva, szeppegetve fölnéz vackor ültiben. Aj, ne kérje rendőr bácsi, hogy miért kell ilyet csinálni. Tűzre való elsőbés csak az ilyen, mert én iskolát kerülök, és most itt tilosban ülök. Gyere velem, vackor fia, majd mindent jóvá teszünk. Most a Kökörcsin utcába, az iskolába megyünk. Azzal kezét nyújtja neki, iskolába elvezeti, a padjába beülteti. Boldogan ült akkor a padjában vackor.
1: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István, üdvözöllek, dicső lovat. Üdvözöllek, dicső lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondsz-e erre, s mi vajon a szíved terve? Szép vagy, mint a rózsaszál, ó, te kedves királylány. Orcád piros, szemed fényes, szíved, lelked mély fenséges.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Egy, kettő, három. Boldog gyereknapot, csukibukik!
1: Boldog gyereknapot, csukibukik!
2: Sziasztok, Kis Lia vagyok, 12 éves és Karszagról jöttem. Heltől Jenő, ballada a három patkányról. Ott, ahol a Ferencváros hinti báját szerte szét, egy pazar, nagy pince mélyén három patkány éltegélt. Három patkány, három testvér, pajkos, fürge és bohó, s mint az ifjúsághoz illik, folyton éhes és mohó. Volt a kedves pince mellett egy csemege bolt, ahol csupa elsőrangú finom halmi volt. Egyszer, éjjel, a legelső fürge patkány útra kelt, hogy a boltból átcsempészen egy kis finom eletelt. Lábújhegyen járt a polcon, elkerülve minden zajt. Megevett egy adag sajtot, rá volt írva grói sajt. Föl is fordult nyomban tőle, s lett belőle holt. Mert a finom grói sajt az hamisítva volt. A második ifjú patkány bánatosan útra kelt, hogy a boltból átcsempészen ő is egy kis eledelt. Lábújhegyen járt a polcon, mert a bölcs mindig vigyáz. Neki esett egy gyümölcsnek, rá volt írva ananász. Föl is fordult nyomban tőle, s lett belőle holt, mert a finom ananász is hamisítva volt. A harmadik ifjú patkányt lesújtotta a dolog, sírni kezdett. Nem élem túl, én is inkább meghalok, társak nélkül egy magamban. Így az élet mit sem ér. S hősiesen patkánymérget vett a boltba háromért. Ez a patkány ma is jel még, hogyha meg nem holt. Mert a patkány méreg is csak hamisítva volt.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Alpfalva. Az önző kiskutya. A cica háti dombságon túl, Alpfalván bizony nem csak felnőtt kutyusok élnek, hanem olyan fiatal és játékos kölykök is, mint a gyerekek. Hangos is az ugatástól az összes utca délután. A sok kölyök kutya mind ugyanabba az iskolába jár. Elég nagy és tágas épület ahhoz, hogy mindannyian elférjenek, és hatalmas udvaron jó nagyokat játszhassanak. A szüleik és a tanáraik is arra tanítják őket, hogy okosan és figyelmesen játszanak egymással, mert annak sosincs jó vége, ha valaki nem kedves a másikkal. Ezt minden kis kutya nagyon jól tudja. De élt ám egyszer Alpfalván egy olyan kis kutya, akinek senki más, csak saját maga volt a fontos. Sőt, az volt a legfontosabb, hogy neki legyen a legszebb, a legtöbb, a legújabb és a legjobb mindenből. Szegény szüleit minden álló nap nyúzta és kérlelte, hogy labdát és mindenféle különleges játékot vegyenek neki, azok pedig már azt sem tudták, hova legyenek a nyaggatástól. Pedig otthon a kiskutya már alig fért el a sok csodálatos és új játéktól. Csak úgy folytak ki a játékok a szekrényből, és olyan hívogatóan várták, hogy játszon velük valaki. De a kiskutyát mindig csak a legújabb érdekelte. Ha valakinél meglátott valami mást, az is rögtön kellett neki, ott helyben. Meg sem várta, hogy a másik kijátszhassa vele magát, már ott toporgott és forgolódott mellette.
1: Én is úgy szeretném, hadd próbáljam ki. Nekem ilyen nincs is.
0: Kérlelte a pajtásait, és közben olyan szomorúan nézett, mintha még sosem fogott volna labdát vagy játékot a mancsában. Olyan kitartóan tudott ácsingózni egy-egy játékra, hogy a többiek, akik bizony nem voltak olyan önzőek, mint ő, mindig megsajnálták és kölcsönadták neki a játékaikat. Igen ám, ezzel még nem is lett volna baj. A gond csak ott kezdődött, hogy ezeket a játékokat a kiskutya rendre elfelejtette visszaadni. Amint meglátott valami izgalmasabbat, már ki is ejtette őket a kezéből, és futott az új játéka után. Így kérte kölcsön a piros labdát, a pöttyös labdát, a kisvödröt és a nagylapátot, a képeskönyvet, a kisautót, a kisrepülőt, és még ki tudja hányféle játékot, amit vagy magánál felejtett, vagy elhagyott valahol. A többi kiskutya pedig zokogva és szomorúan ment haza, mert az önző pajtásuk elkunyerálta és elhertálta a játékaikat. A szüleik pedig alig győzték őket új játékokkal vigasztalni. Azt viszont mindegyik megtanulta, hogy a kunyerálós kiskutyának nem szabad kölcsönadni semmit, mert nem vigyáz rá. És olyan önző, hogy ő viszont sosem adja oda a sajátját. Nem sokára nem is nagyon játszott már vele senki, se az iskolában, se a szünetekben, se az udvaron. Ha már olyan sok játéka van, játszom velük egyedül. Neki úgyis csak saját maga a fontos, gondolták a többiek. A kunyerálós kiskutya pedig nem nagyon bánta a dolgot, elvégre senkivel sem kellett osztozkodnia. Hamar megunta a dolgot, de a többiek addigra szóba sem akartak állni vele. Egy szép nap aztán új kutyus jött a kutyaiskolába. Jó messziről érkezhetett a család, mert ilyen kiskutyát még a környéken sem látott senki. A kunyerálós kiskutya persze rögtön nagyon izgatott lett. Meg is környékezte az új jövevényt, hát ha van valami olyan játéka, amit még sosem láttak, és rögtön magáinak akarta, hogy ő próbálhassa ki először. Be is mutatkozott szépen, beszédbe elegyedett az új társával, és el is dicsekedett a szép és új játékaival, majd azt mondta.
1: De ezekkel sajnos nem lehet játszani. Inkább játszunk a tieiddel.
0: Az új kiskutya kikerekedett szemekkel bámulta a sok szépséget, amiket az önző kiskutya mutogatott neki. Aztán szipogott egyet-kettőt, és keservesen sírva fakadt.
1: Nekem nincsenek ilyen szép játékaim,
0: zokogott.
1: Sőt, egy fia játékom sincs. Tudod, otthon nagyon sokan vagyunk testvérek, és nagyon messziről költöztünk ide. Sajnos nem tudtunk elhozni egy játékot sem, és most nagyon hiányoznak.
0: Pityergett tovább. A kunyerálós kiskutya csak nézte a sírós kiskutyát, és életében először nagyon elszégyelte magát.
1: No, ne bánkódj! Tudod mit? Menjünk el most hozzám, és nézzük meg az otthoni játékaimat is.
0: Otthon aztán előpakoltak mindent, amihez az önző kiskutya soha hozzá sem nyúlt, és egész délután vígan játszottak. Amikor már későre járt, az önző kiskutya annyi játékot adott az új kiskutyának, amennyit csak elbírt.
1: Vidd a testvéreidnek!
0: Az új kiskutya pedig boldogan szaladt haza a sok kincsel. Az önző kiskutya megtanulta a leckét, s végül minden játékát szétosztotta. Attól kezdve mindenki szívesen hívta játszani, mert már tudták, hogy ezután nem csak a saját játékát, de a másét is meg fogja becsülni.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Akinek van kedve föltenni mind a két kis kezét a magasba, nyugodtan megtehet.

egyik mellé a másik kezünket is, fordítsuk egymással szembe mind a két tenyerünket, és indítsuk be azt a bizonyos tapsrakétát, amire nekünk óriási nagy szükségünk van.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Itt az eltaláló feltaláló. Boldog gyereknapot nektek!
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be, nagy csörömböléssel az ajtón egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam. És borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abba hagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit beljebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty, beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmur. A kis csacsi odaállt szorosan a lavorhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó.
3: Hátszi! Hátszi!
2: Tiszögött nagyokat. A kiscsacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na, ki enne tormát?
1: Húj!
0: A vasszalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem, nem!
0: Hát sósuborkát?
1: Az sem!
0: Oda sültántást?
1: No, no!
0: Hát kotlós tojást?
1: Nem jó!
0: Na és... Csokit?
1: Igen, csokit!

0: Mókás Mese Rádió. Amikor a tavasz tündére átadja a helyét a nyár hercegének, annak minden gyerek nagyon örül, mert a nyár tele van kalandokkal és élményekkel. Ezt az évszakcserét egy fantasztikus nap is jelzi nekünk. Na ki tudja, hogy milyen napról van szó? Segítek! Ezen a pompás napon minden felnőtt a gyerekeket ünnepli. Magyarországon a lurkók örömére szinte minden városban és faluban készülnek valamilyen meglepetéssel. A májust azért is szeretik annyira, mert az elején is és a végén is ünnepelnek az emberek. Ilyenkor vetélkedők, koncertek, körhinták, ugrálóvárak, szabadtéri játékok és további meglepetések várnak a gyerekekre. Ez a nap róluk, azaz rólatok szól. A Csukás Mese Rádió is megünnepli ezt a napot. Hogy mivel? Sok-sok szép mesével, versikével és dallal. Azért is szép ez a nap, mert ilyenkor együtt van a család, és el lehet menni sétálni, kerékpározni, fagylaltozni, mókázni. A felnőttek már jól tudják, hogy a gyermekkor az egyik legszebb időszak az ember életében, s hogy minden egyes ember palánta megérdemli a boldogságot. Mosolyt csalni a gyerekek arcára csodás érzés. Legyetek hát vidámak ezen a különleges napon. Boldog gyereknapot kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

0: Az aranyhal. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túl. Na, megálljatok, csak nem jól kezdtem. Hát szóval volt egy király. Magyar király volt az, mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom. Elég az, hogy egyszer ez a király az Óperenciás tengeren túl járt háborúba, és amikor onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. Hey, mondta a király, ha ezt hazavihetném a leányomnak. Nosza, egyszeriben hálót eresztenek a tengerbe, 10 is, 20 is, és kifogták az aranyhalacskát. Vagy örült, vagy nem a király, de a király kisasszonynak, mikor meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult szertelen örömében. Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte, folyton nézte, amint úszkált, fickántozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska. Nőtt, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. Ja, Istenem, nagyobb tál kéne, mondta a király kisasszony. Édesapám, van-e nagyobb aranytál? Van, lelkem, leányom, 100 is. De egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatom. Ott lesz csak igazán jó helye. Még egy nap se telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Dunavize. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvás nem is volt a palotában maradása a király kisasszonynak. Minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, nézte az aranyhalat. Na, telt múlt az idő. Egyszer rettentő égi háború kerekedett. Csurog az eső, mintha dézsával öntenék. Megáradt a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört minden, de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az aranyhalat is.
1: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Istenem,
0: búsult a király kisasszony. Éjjel-nappal hullott a könnye, mint a zápor eső. Hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset, ami csak volt kereke földön, azt mondta.
1: Sírok, sírok, mindig sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül.
0: Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok. Búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, s elevenen Budára hozza, annyi aranyat ad, hogy a 77. unokája is 4 lovas hintón járhat. Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak előtte nem halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy tiszamenti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, és aki igaz szeretettel volt ő hozzá. Meghiszem, hogy nem adták. Nagyúri kisasszony volt az a leány. Tisza mentén a leggazdagabb földesúrnak a leánya. Noha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta. Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való a szegény legénynek. Beszélhetett annak, akár a süketnek. Nem hallotta, s minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony, ha üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt az.
1: Hely, uram teremtőm, volt öröm,
0: de mekkora. No, fiam, ne búsulj, mondta az öreg. Kifogtam az aranyhalat,
1: gyere,
0: vigyük Budára. Mindjárt neki cihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették, és amikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdült belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a király kisasszony, és alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincses kamrából 6 szekér aranyat, mind a hat elé 6 ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére a vén halász kunyhójához. De az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbágy sorból. Mindjárt más nevet is adott a falunak a király. Azt mondta, mától fogva halász legyen a falu neve, de még a tiéd is, öreg. Nos, mikor ezt megtudta a földes úr, egy szó nem sok, annyit se szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hivatott, s csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 álló hétig nem szakadott vége. Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, és a Tiszán leereszkedtek. Így volt, vége volt, mese volt.
2: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A cinkotai kántor. A mesélő Radványi Dorottya. Élt Cinkotán egy derék, istenfélő, tisztelendő úr, aki miután számtalan évig hirdette az igét apróbb és nagyobb híveinek, egyszer véletlenül a hivatalos okmányai között kutatva talált egy régi papirost, amelyen nagy függő pecséttel, s ki tudná hány aláírással ellátva, az volt ráírva, hogy valaha ez az állomás bizony apát úrságnak neveztetett ki. Ez az előkerült okirat nagy szeget ütött a jámbor tisztelendő fejében, eszerint ő neki apát úrnak kellene lenni, és amennyire meg volt elégedve eddigi sorsával, kétszer annyira szerette volna, ha egyel feljebb léphet. Nem is sokat tétovázott tehát, írt egy ékes levelet, mellé csatolta a megtalált okiratot, és elküldte az Budára Mátyás királyhoz. A királyt éppen jó kedvében találta a levél. Tréfás óráiban örömest évődött együgyű emberekkel, fogta tehát a kérvényt, és ezt írta a hátára. A folyamodó kérése teljesítetik, ha e három kérdésre meg tud felelni. Először,

látta a kántor a jó tiszteletes nyugtalanságát, ezért megkérdezte tőle, mi lehet a nagy baj oka. A pap elmesélte neki a király kérdéseit. Bízza csak rám, tisztelendő uram, mondta a kántor. Elmegyek én atyaságot helyett, és megfelelek én a király mindhárom kérdésére. A pap beleegyezett, feladta a kántorra a reverendáját, és elküldte őt maga helyett Mátyás királyhoz. A kántor, megérkezvén Budára, fölment azonnal a király elé, aki már várt rá. Kíváncsi volt, hogyan tud megfelelni a jámbor papasz ő kérdéseire. Ott álltak körülötte mind a nagy főurak, és előre nevettek a pap robására. A király azt kérdezi tőle mosolyogva. Nos tehát, jó hívem, mondd meg, hol kel fel a nap? A kántor végig törölte hosszú bajuszát, és így felelt. Felségednek Budán, nekem meg Cinkotán. A király és a főurak elnevették magukat, ennek bizony igaza van. Lássuk a másik kérdést. Mennyit ér a király? Erre egy kicsinyt vakarta a fejét a kántor, de kijött a felelet. Ha Krisztust eladták 30 ezüst pénzen, akkor bizonyára 29-et megér a király is. E feleletet is kénytelen volt mindenki igen helyesnek találni, jött tehát a harmadik kérdés. Mit gondol most a király? A király bizony most azt gondolja, hogy a cinkotai pappal beszél, pedig csak a nagyságos királynak legalázatosabb szolgája, a cinkotai kántor áll a trón előtt. Királynak megtetszett az ember. Minthogy a kérdésekre te feleltél meg, légy te az apát, úr. Nem érdemlem én a nagy tisztességet, szabódott a kántor. Hadd maradjon ez a tisztelendő uramnak. Rám nézve elég nagy dicsőség volna, ha a cinkotai icce nem lenne oly kicsiny. Legyen hát kétszerese, mint amilyen eddig volt, rendelte el a király. Csak az felejtődött el törvénybe iktatódni, hogy az ára ne legyen kétszerese az eddiginek. Bizony, a mai napig is kétszer nagyobb az icce Cinkotán, mint máshol. Csak hogy kétszer drágább is.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Á, jól.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Mihály Csaba vagyok, a 4S Street zenekar billentyűse. Nagyon szeretem gyerekkorom óta a meséket, habár gyerekkoromban sokkal több mesével találkoztam, mint mondjuk most felnőtt koromban. Többek között egy meséskönyvből tanultam megolvasni a nővérem által. Kiskoromban diavetítőn vetítettek nekem a szüleim, ezekre a mesés képkockákra mesélt a különböző csodás meséket. Most én mesélek nektek, ráadásul székely tájszólással. Mátyás király és a szegény favágó, bukovinai székely népmese, felolvassa Mihály Csaba. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy-hogy nem elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Oda ment, s köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó. Hát víz a reálmes férne a segítség, mondja a szegény ember. De a szegény ember nem ismerte meg, hogy kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak-e gyermekeid? Vannak, biza uram, 4-2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Hát az es van, amennyi eppe kell. De tudod, uram, én a pénzemet 3 felé osztom örökké. Hát azt te hogy csinálod? Kérdezi Mátyás király. Én úgy, hogy egyik részeit örökké, az egyik részeivel az adósságomat fizetgetem, a másik részét kölcsön adogatom. S hát a harmadik részét, azt a sárba vetegetem. Elnye hát, én még ilyen beszédet nemes hallottam, mondja Mátyás király. Hát mondd el nekem, hogy hogy értsem ez, mit jelent? Úgy, uram, tudod-e, hogy az első részét, az adósságomat fizetgetem, az azt jelenti, hogy nekem még van édesapám s édesanyám, s azok felnöveltek. Azokat most én tartom el. Azért fizetgetem a régi adósságaimot. A második az meg, van 2 fiam, s azt kölcsön adogatom nekik, hogy majd, ha én megöregedek, akkor azok visszafizetik nekem. Hát a harmadik mit jelent? A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részét sárba vetegetem, mert azt a 2 leányomra kötöm. Ruházom őköt, s azok nekem sose adják vissza. Férhez mennek, s ott hagynak ingemet. És ez azt jelenti. Jaj, be éles eszed van, vág, mind a beret van, mondja Mátyás király, de hallod-e, te szegény ember? Én ebbe a nagy erdőbe elvesztem, nem vezetnélek ki. Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se, a szegény embernek dolgozni kell, sehetni. Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezessék ki ebből az erdőből. Hát úgy igen, pénzét a szívesen megteszem. És avval elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát amint mennek, ballagnak, beszélgettek, kérdezik Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Most kiérünk ebből az erdőből, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak, és mikor meglássák a királyt, mindenki leveszi a fejről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapba, akkor ott meglátod. Hát erre a beszédre kiesértek ők az erdőből, hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejről a kalapot. Azt mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajon fejt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba, hát most melyikünk a király, én vagy te? Hát egyikünk biztosan az, mondja Mátyás király. És megveregette a szegény embernek a hátát, s avval tovább mentek. Gazdagon megjutalmazta a szegény embert, és még ma esélnek, ha meg nem húttak. Tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.
3: Dancs Anna-Mari vagyok, boldog gyermeknapot kívánok minden gyereknek, és minden felnőtt gyereknek is, hiszen ez az a nap, amikor mi felnőttek úgy emlékszünk a gyermekkorunkra, hogy a legszebb nap volt, a legtöbb édességet ehettük, és lehet, hogy még a legnagyobb bulik is akkor voltak. Úgyhogy tomboljatok, használjátok ki ezt a napot, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat, addig, amíg gyerekek vagytok, ez a ti napotok, aztán felnőttként is egyeseknek.
4: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamannát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába! A király fanyalgósan tolta magától mindent. Aztán, mikor a megszeppent szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt. Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó ember ő az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérrel. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ága szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad te, Gézenhúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Sziasztok, Beszterinc Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel! A szorgalmas és a rest leány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálni,
5: Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki. Hová mész te, leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki. Gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől. Metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki. Hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Vuff, vuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért jót kapsz. Vuff. Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-be ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony. Na, most gyere velem! Meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak. Most hengergőzz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta. No, most hengergőzz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta. Fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence. Gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. S ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öregasszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öregasszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is. s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa: gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki: én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jót ételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki: gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta: gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a lány neki is azt mondta: én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki: vau, vau, gyere ide, leányocska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki: én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki: itt van ez a 6 szoba, seperd ki, de a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van oda benn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót, hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta: wow, nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, wow! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút: menj innen, mert sajnáltad a kezedet s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét. Nem tudott venni. Azt mondja a kemence: menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki: menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott: kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta: nem igaz, arannyal jő haza. De a kakas megint elkezdte: kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öregasszony megint csak azt mondta: nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas: kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öregember azt mondta: látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala, népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon átvitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencs levest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjonisten jó estét! Adjonisten neked is, atyám fia. Mi áradban vagy? Kérdezte a juhos gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdtek. Fakanállal meregették a finom levest. Egyszer valami megtetszett Mátyásnak a bogrács másik oldalán, éppen Gergő juhász, a juhos gazda felüli oldalon. Mindjárt oda kotort a kanalából. Gergő juhász abban a minutumban jó nagyot koppintott a kezére a fakanalából. Rá is szólt a királyra. Magad elől kanal az édesfiam. Nem máshonnan. Mátyás király nem szólt semmit. Gondolta, ezt még visszaadja a juhásznak. Elköltötték a vacsorát, s nyugovóra tértek. Mátyás királynak is igazítottak egy kis vackot a szárnyék oldalánál. Reggel a király tovább állt egy házzal. Egy nap Gergő juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a király vendégséget csinál, úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász, hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhászt kereste. Na, ennek felese tréfa, menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifra szűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztam a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tette kanalat. Azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akart, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjon a Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott, ott a Hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pislogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, ő is felkiáltott. Ebb, aki a kanalát meg nem eszi. Azzal a jó, puhára ázott kenyérhajat megfalatozta. Jót nevetett Mátyás király Gergő juhász tréfáján. Ebéd után bőségesen megajándékozta, s úgy bocsátotta haza a Hortobágyra.

0: ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Solymári csóka. Felolvassa Kőszegi Ákos. Magyar népmese. Igazságos Mátyás királyról tudnivaló, hogy úrtól, szegénytől egyformán megkívánta a kötelességtudást. Aki a kötelességének eleget nem tett, azt hamar ráncba szedte. Egyszer a solymáriakat kapta kötelességmulasztáson a király. Megtudta, hogy 3 esztendeje nem fizettek már egy batka adót se. Nosza, szalajtott is mindjárt egy lovas stafétát a solymáriakhoz. Azt üzente urunk királyunk, hogy nyomban fölmenjen hozzá a solymári bíró, mert beszélni akar a fejével. Trombitálta ki a staféta a solymári piacon. Ha holnap ilyenkorra ott nem lesz a budai várban, holnap után ilyenkorra már a lábához kerül a feje. Azzal a követ elnyargalt, a solymári bíró pedig földhöz pukkantotta a bírósüveget. Ebb legyen solymári bíró, nem én! Fohászkodta el magát. Keressetek a süvegbe más embert! Nekem drágább a fejem a süvegnél! Nosza, a kis bíró kapta a süveget, s bekopogtatott vele minden háznál. De bizony senki se akarta beledugni a fejét. Bujkáltak előle, ki padlásra, ki pincébe. Nem kívánkozott Solymáron senki sem bíró lenni. Utoljára aztán a falu végén talált a kis bíró egy bojtárlegényt, aki nem szaladt el a süveg elől. Irhássubán hevert a szép gyepen, s onnan hegyesen fütyörészett, mint a rigó. No, öcsém, toppant elé a kis bíró, téged az isteni solymári bírónak teremtett. Már miért teremtett volna? Tátotta el száját a legényke. Azért, mert ilyen szépen tudsz fütyülni. Márpedig most az a törvény, hogy azt választjuk bírónak, aki legszebben fütyül. Hát ez szép törvény, húzta a fejébe a fiú a söveget. Csak azt szeretném most már tudni, mi lesz a hivatalom. Kereke világon semmi egyéb, csak a süveget kell hordoznod és fütyülgetned benne napszámra. Most pedig fölmégy Budára a királyhoz, mert nagyon szeretne veled megismerkedni. Én is ő vele, bólintott rá a legényke jókedvűen. Azzal a nyakába akasztotta a tarisznyáját, s napáldozattáján már a budai vártövében kocogott. Azaz, hogy nem nagyon kocogott, mert egy öreg csókát látott tollászkodni a kökénybokrok közt, s egyszerre meglassította a menést. No, ezt megfogjuk, kapta le a bírósüveget, s hirtelen ráborította a madárra. Gyere a tarisznyába, ne mondják a solymáriak, hogy üres kézzel tértem meg Budáról. Azzal betarisznyálta a csókát, s most már csak ugyan meg se állt addig, míg a királyi vár ajtón állója keresztbe nem fektette előtte az ásóját.
2: Ki vagy? Mit akarsz?
1: Én bizony a solymári bíró vagyok, mondta kevélyen a bojtár. A királyhoz igyekszem, mert szeretne velem megismerkedni. Bizonyosan az adót hozza a tarisznyában, súgtak össze az udvari népek, és bevezették a solymári legényt a király elé a madaras szobába. Mert hogy szavam ne felejtsem, élt-halt Mátyás a szép szavú madarakért. Most is tele volt mind a két válla csízzel, pintyőkével, a tenyerében meg egy tarka-barka madárka fütyörészgetett. Szép jó estét! Billent be az ajtón, és mindjárt megkérdezte a madaras embert, melyik e közt a sok tarka madár közt a király. Én vagyok, szögezte rá a szemét a madaras ember. Hát te kifia csikaja vagy? Ugyanúgy-e, hát csak ugyan kell medaz, mosolyodott el a solymári bojtár. Majd meg nem ismertem a sok madara közt. Hát én meg a solymári bíró vagyok. Úgy, te vagy az a híres, rebbentette el magától Mátyás haragosan a madarakat. Hát miért nem szoktátok ti az adót elküldeni?
2: Micsoda! Csóválta meg a bolytár a bíró süveget. Hát még most se ért ide. Pedig mink egyebet se csinálunk három esztendeje, csak az adót küldjük. Eredj adó Budavárba, eredj! No de erre a tréfára már csak ugyan megharagudott Mátyás, s fölemelte az aranygombos botját, hogy a nyaka közé szedjen a követnek. De az megneszelte a szándékát, s egyszerre kiugrott a madaras szobából. De nem csak kiugrott, hanem a kilincset is úgy megkapta a két markával, hogy Mátyás ki nem bírt szaladni utána, akárhogy rángatta az ajtót. Eresz ki, te ember! Mondta félig bosszúsan, félig nevetve, mert mulattatta is egy kicsit a legényke együgyűsége. Nem addig, míg a botodat ki nem adod, uram, mert még valami kárt tehetnél bennem, alkudott a solymári bíró, s nagy jókedvében olyan fütyülést csapott, mint 100 fekete rigó. Mátyásnak elmúlt a haragja, ahogy a fütyülést meghallotta. Azt hitte, valami ritka madár, s megbékülve kiabált ki a szobából. Megállj, te ember! Még az adót is elengedem, ha azt a szép szavú madarat nekem adod. Nagyon szívesen, egyezett bele a bolytár, s egyszerre eleresztette a kilincset. Ha nem megállj, uram, majd én veszem ki a tarisznyából a madarat, mert nagyon fürge portéka ám ez. Ki is nyitotta a tarisznyát hirtelen. Azzal, hús, úgy kirepült belőle a csóka, mintha soha benne se lett volna. Ejnye, te csiribiri ember, gyulladt megint haragra a király, hiszen nem is rigó volt az, hanem csóka. Hát persze, hogy az volt, hagyta helyben a bolytár. Tudnivaló, hogy Solymáron úgy fütyül a csóka, mint máshol a rigó. No, azt szeretném én hallani, fenyegette meg Mátyás az ujjával a bolytárt. A színem elé ne kerüljetek többet, míg fütyülő csókát nem hoztok. Add írásba, uram királyom, borult térdre rimánkodva a bolytár, mert másképp el nem hiszik otthon, hogy ilyen bölcs parancsot adtál nekem. Vígan ballagott haza a solymári bíró. Vitte a tarisznyában a nagy pecsétes írást, hogy solymári embernek nem szabad a király színe elé addig kerülni, míg olyan csókát nem fognak, amelyik úgy fütyül, mint a fekete rigó. S üzengethetett ezután a kincstartó az adóért. Mindjárt a király keze írását tartották a követ orra alá. Nem találtuk még meg a fütyülő csókát.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Kedves gyerekek!
3: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. 1-2, 1-2. Induljon hát az ebédidő. Mindkét mutató a 12-esen áll. Evés előtt mossatok kezet rendesen.
0: Csukás Mese Rádió. Amikor a tavasz tündére átadja a helyét a nyár hercegének, annak minden gyerek nagyon örül, mert a nyár tele van kalandokkal és élményekkel. Ezt az évszakcserét egy fantasztikus nap is jelzi nekünk. Na ki tudja, hogy milyen napról van szó? Segítek! Ezen a pompás napon minden felnőtt a gyerekeket ünnepli. Magyarországon a lurkók örömére szinte minden városban és faluban készülnek valamilyen meglepetéssel. A májust azért is szeretik annyira, mert az elején is és a végén is ünnepelnek az emberek. Ilyenkor vetélkedők, koncertek, körhinták, ugrálóvárak, szabadtéri játékok és további meglepetések várnak a gyerekekre. Ez a nap róluk, azaz rólatok szól. A Csukás Mese Rádió is megünnepli ezt a napot. Hogy mivel? Sok-sok szép mesével, versikével és dallal. Azért is szép ez a nap, mert ilyenkor együtt van a család, és el lehet menni sétálni, kerékpározni, fagylaltozni, mókázni. A felnőttek már jól tudják, hogy a gyermekkor az egyik legszebb időszak az ember életében, és hogy minden egyes ember palánta megérdemli a boldogságot. Mosolyt csalni a gyerekek arcára csodás érzés. Legyetek hát vidámak ezen a különleges napon. Boldog gyereknapot kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Morgenthal Ádám, Alsó-Némedira jöttem. 8 éves vagyok. Géjó Katalin, unatkozom, mit csináljak? Unatkozom, mit csináljak? Talán vicces fejet vágjak? Vagy cigánykereket hányjak? Vagy ugráljak az ágyamon? Kiabáljak a balkonon? Hívjam át Petit és Pannát? Készítsünk párvízi bombát? Dobáljuk meg vele egymást? Autózzak? Vagy legózzak? Vagy piszkáljam a tesómat? Játszak a telefonom? Már azt is nagyon unom! Elegem van. Unatkozom. Nincsen kivel szórakoznom. Nem tudom, hogy mit is tegyek. Problémámat ki érti meg? Púsan ülök, kalimpálok. Majd a szobámban járkálok. A könyves polcom hívogat. Beadom a derekamat. leveszek egy jó könyvet, olvasgatok egy cseppet.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Reggel Rómában a 75-ös trolibusz a végállomásról elindulva nem robogott végig megszokott útvonalán, hanem elkanyarodott, kifelé tartott a városból, s néhány perc múlva már a szabad mezőkön futkározott, akár egy vakációzó nyúl. Az utasok valamennyien újságot olvastak, még azok is, akiknél nem volt lap, mert ők a szomszédjuk válla fölött átpislogva böngészték a híreket. Egy utas lapozás közben felpillantott, kinézett az ablakon, s már is kiáltozni kezdett. Kalauz, mi történik itt? Hallatlan, abszurdum! A többi utas is felnézett az újságjából, és tiltakozó kiáltásuk viharos kórussá dagadt. Mi az? Vidékre megyünk? Mit művel ez a vezető? Megőrült? Ártalmatlanná kell tenni? Micsoda közlekedés! 9:10 kiáltotta az ügyvéd. 9:00 a bíróságon kell lennem. Ha elmarasztalnak, beperelem a vállalatot. A kalauz és a vezető igyekezett helytállni az ostrom közepette. Kijelentették, hogy ők nem tehetnek semmiről. A trolibusz nem engedelmeskedik nekik, és a saját feje után megy. S valóban ebben a pillanatban a trolibusz már le is tért az útról, és egy üde, illatos erdőcske szélén lefékezett. – Nini, kis ciklámenek! – ujjongott fel egy nő. – Na, ez igazán a legalkalmasabb pillanat a ciklámenekkel való foglalkozásra! – döfött feléje az ügyvéd. – Nem érdekel! – jelentette ki a nő. Legfeljebb késve érkezem a minisztériumba, és megmossák a fejemet. Most már igazán mindegy, s ha már itt vagyok, ciklámet akarok szedni. Legalább 10 éve nem szedtem. Leszállt a trolibuszról, nyitott szájjal, mélyen beszívta ennek a különös reggelnek a levegőjét, és nekiállt ciklámet csokrot szedni. S mivel úgy látszott, hogy a trolibusznak esze ágába sincs elindulni, legkevésbé visszafordulni, egyik utas a másik után szállt le, hogy kinyújtóztassa a derekát, vagy elszívjon egy cigarettát, s közben a bosszúságok úgy szétfoszlott, mint köd a napsütésben. Egyikük letépett egy margarétát, s a gombjukába tűzte. Másikuk egy szem éretlen epret fedezett fel, és kijelentette. Én vettem észre, megjelölöm a névjegyemmel, s ha megérett, eljövök és leszedem, de jaj lesz, ha nem találom itt. Csak ugyan ki is vett a tárcájából egy névjegyet, és egy ágacskára szúrva oda tűzte az eper mellé. A névjegyen ez állt. Dr. Stempli Giulio. A közoktatásügyi minisztérium 2 hivatalnoka zsebrevágta az újságját, és futballozni kezdett. Valahányszor a labdába rúgtak, ezt harsogták. Mindent bele! Vagyis, mintha csak kicserélték volna őket, s nem lennének azonosak azokkal az utasokkal, akik alig egy perce még meg akarták lincselni a trolibusz személyzetét. Azok közben megosztoztak egy karé rántottás kenyéren, és pikniket rögtönöztek a füvön. Vigyázott! Kiáltott fel hirtelen az ügyvéd. A trolibusz ugyanis megrázkódott, és lassan gördülve magától megindult visszafelé. Alig volt idejük felugrálni, utolsónak a ciklámenes hölgy maradt. Nem ér a nevem, tiltakozott. Éppen most kezdtem jól érezni magam. Hány óra lehet? Kérdezte valaki. Jaj, ki tudja, milyen késő van már. Mindannyian a csuklójukra pillantottak. Óriási meglepetés. Minden óra 10 perc múlva 9-et mutatott. Kiderült, hogy a kis kirándulás alatt az óramutatók nem mozdultak, ajándékidőt kaptak, egy kis külön szabadságot, mint valami váratlan, kedves meglepetést. De ez lehetetlen, hitetlenkedett a ciklámenes hölgy, miközben a trolibusz már megszokott útvonalán robogott a város szíve felé. Mindenki ámuldozott, és amikor az újságjukra pillantottak, a lap tetején meglátták az aznapi dátumot. Március 21. A tavasz első napja, amelyen minden lehetséges.

0: Sokás mese rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Itt az eltaláló feltaláló. Boldog gyereknapot nektek!
3: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és képzeljétek el, nagyon szeretem a diót, úgyhogy ezért is készültem a Dióbél bácsi című versen nektek, amit most fel is olvasnék.

0: A legkisebb óriás. Egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer egy óriás. De ő nem volt ám holmi követevő, megszokott, hatalmas óriás, akitől retteg a világ. Óriás volt ő az emberek, ám kis töpszli törpe az óriások között. A legkisebb óriás testvérei és más hatalmas teremtmények gyakran gúnyolták termete miatt.
1: Nézd már, egy borsós ember sem tud többet megenni, mint 4 tehenet,
0: piszkálta az egyik.
1: Nézzenek oda, egy tavat is alig bír kiinni. Micsoda szégyen,
0: morogta a másik. A legkisebb óriás egyedül, magányosan élt. A környező tavacskák gyakran megteltek könnyeivel, mikor szomorkodott.
2: Engem senki sem szeret. Minden óriás nevet rajtam, az emberek meg rettegnek tőlem.
0: Sokat töprengett, mit évő legyen, aztán egyszer csak egy merész ötlet jutott az eszébe.
3: Elindulok világgá.
0: Előbb vagy utóbb csak találok egy helyet, ahol szeretnek és megbecsülnek. Így is tett. Bam! Bam! Indult el hatalmas léptekkel az úton. Bam! Bam! Léptei úgy dübörögtek, mint az égben a mennydörgés. A remény, hogy barátokat talál, olyan hatalmas energiát adott neki, hogy csak úgy szelte a kilométereket. Hamarosan egy aprócska falura bukkant, aprócska házakkal, aprócska virágokkal, aprócska udvarokban, aprócska bárányokkal.
4: Végre egy takaros kis falucska. Talán itt kedves emberek élnek, és befogadnak egy ilyen jó szándékú behemótot, mint jó magam. Reménykedett az óriás.
0: A faluban azonban nagy rémületet keltett. Az aprócska birkák szétrohantak. Az aprócska emberek megrémültek. Az aprócska házak aprócska cserepei lepotyogtak, ahogy súlyos lépteivel elindult a falu utcájába. A legkisebb óriás így hát tovább állt. Úgy látszik, az emberek félnek tőlem. Nincs más hátra. Találnom kell kedves óriásokat, akik nem bánják, ha pár méterrel kisebb vagyok náluk. Morfondírozott. Ahogy az egyik hegy tetejére ért, belátta az egész vidéket. A távolban egy tavacska feküdt, és benne, ha hiszitek, ha nem, 3 óriás pancsolt, vígan a meleg napsütésben.
1: Micsoda móka!
0: Oda megyek, hát ha barátjukként fogadnak. Oda is ment az ismeretlen fürdőzőkhöz, ám amikor a közelükbe ért, látta, hogy azok még a testvéreinél is sokkal nagyobbak. Lehet, hogy nagyobbak nálam, de ha ki is gúnyolnak, egy próbát megér. Az óriások azonban nem várták tárt karokkal. Először meglepődtek a kis növésű idegen láttán, aztán hangosan kacagni és mutogatni kezdtek.
2: Oda nézzetek, micsoda törpe! Alig lát el a fák felett!
0: Csúfolottak a gigászok. De hősünk nem adta fel, hogy végre barátokra leljen. Ahogy tovább bandukolt, elért egészen a tengerig. Még sosem látott ennyi vizet. Na, ezt a testvéreim sem tudnák kiinni, állapította meg bölcsen, ahogy a végtelen kékséget bámulta. Mivel vissza nem akart fordulni, veszteni valója pedig nem volt, belegázolt a tengerbe, és elindult a nap irányába. Keresek egy lakatlan szigetet, ahol senki sem csúfol, és senki sem bán. Nyugalomban élhetek, amíg csak élek. A vízben lassan lépdelt az óriás, de így is gyorsan eltűnt mögötte a világ. Hamarosan semmi más nem vette körül, csak a kék víz és a benne élő halak.

0: Szíve tele volt reménnyel és lelkesedéssel, ahogy könnyedén szelte a hullámokat. Az óriás sok száz kilométer után egy kis szigetet pillantott meg. Ohó, itt az új hazám! Pont ilyet kerestem! Remélem lakatlan, és végre letelepedhetek békességben. Nyomban el is indult felfedezni a szigetet. A fák kisebbek voltak, mint otthon. Lombjaik viszont teli-steli voltak gyümölcsökkel. Ahogy mellettük lépdelt, beleremegett a föld, és meg annyi érett alma, körte, barack potyogott le a fáról. Egy öreg ember, aki éppen gyümölcsöket szedett, megpillantotta hősünket, amint nagy robajjal lépdel a fák között. Na hát, ez az óriás leszette az összes gyümölcsöt a fáról, amit nekem kellett volna. Ezt nevezem én jó munkásnak, mondta bajsz alatt az apóka. Hé, te óriás! Kiabálta hangosan az öreg.
1: Én?
0: Kérdezte Bambán a behemó.
2: Igen, te! Leszetted az összes gyümölcsöt a fákról.
0: Ó, bocsánat, nem akartam bajt okozni, felelte az óriás.
2: Baj? Nem okoztál bajt. Megspóroltál nekem 8 óra nehéz munkát.
0: Az öreg bácsi közelebb lépett.
2: Akarsz-e nekem dolgozni, óriás?
0: Kérdezte mosolyogva.
2: Kapnál ételt, italt és fedelet a fejed fölé. Dolgod csak annyi, hogy lépteiddel lerázd a fákról az érett gyümölcsöket,
0: magyarázta az öreg. A legkisebb óriás meglepetésében azt se tudta, mit mondjon.
2: Nem félsz tőlem? Nem küldesz el,
0: kisember, hebegte. Itt maradhatok a szigeten, hitetlenkedett, hiszen ez volt minden, amire vágyott.
2: Persze, hogy itt maradhatsz,
0: vágta rá az öreg apó.
2: Gyere, megmutatom neked a fákat, a köveket, a patakokat, az állatokat. Itt mindenki békés és barátságos. Meglátod, itt boldogan élhetsz. Senki sem fog elzavarni.
0: Az óriás gyorsan megszokta új környezetét. Az öreg ember és családja megszerette a kedves jövevényt, és barátként tekintettek rá. Azóta is ott élnek szeretetben, békességben a tenger közepén, egy apró gyümölcsfa szigeten.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések felelőse. Mit gondoltok, mit hoztam ma nektek? Természetesen egy találós kérdést. Így hangzik. Mikor fekszel, akkor kél, egyszer egész, máskor fél. Nincsen tüze, mégis lámpás, a vándornak égi áldás. Nézzük csak. Én este fekszem le aludni, amit keresünk, az pedig akkor kell fel. Még nem tudom. Nem mindig egyformának látszik. Fényt ad. Éjszaka fényt ad. Éjjeli lámpa lenne? Nem, annak nem változik az alakja. Ki mondta? Bizony, igazatok van. A hold. Nagyon ügyesek vagytok. Minden furfangos kérdésre megtaláljátok a választ. Jó volt ma is együtt találgatni veletek. Nagyon okosak vagytok.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a magányos herceg. Egy réges-régi legenda szerint létezett a földön egy olyan ország, ahol mindenki párra lelt. Az összes férfi megházasodott, mindegyiknek jutott szép feleség, minden asszonynak hűséges férj. Egyetlen magányos lélek sem akadt. Mivel senki nem maradt egyedül, ez volt a boldog emberek országa. A szomorúságot még hírből sem ismerték az ott élő emberek, hiszen a legfontosabb mindenkinek megadatott. Talán már 1000 év is eltelt, mire megtörtént a baj. Mit ad Isten, pont a király egyetlen fia nem találta meg élete párját. Pedig már jócskán abban a korban volt, mikor illett volna megházasodni. Sötét lepelként borult az addig ismeretlen búbánat a királyi udvarra. Lassan az egész birodalomban elterjedt a félelem, hogy az évezredes boldogság egyszer véget ér. A hír pletykaként kapott szárnyra az alattvalók között, s a nagy tanakodásban minden házasság gyanússá vált. Lehet, hogy valójában az én feleségem a királynő, és én csak bitorlom szerelmét? Így gondolkoztak a férfiak. A nők pedig fordítva. Talán én lehetnék a palota legelső hölgye? Királylánynak szánt a sors, de én beértem egy egyszerű férjjel? Mivel mindenki hibáztatott valakit, kezdett eltűnni a szeretet. A trónörökös bánata pedig csak nőttön nőtt. Már nem is saját maga miatt aggódott. A gyanakvó, szomorkodó nép furdalta a lelkiismeretét. Minden férfi közül ő kételkedett magában a leginkább. Egy nap odaállt a király elé, s ellentmondást nem tűrő hangon kijelentette. Apám, el kell hagynom az országot, mielőtt egymást hagynák el a házastársak. Idegen földön fogok élni, s ki tudja, egyszer talán egy királylánnyal térek haza. A vén uralkodó, hogy könnyeit palástolja, mélyen lehajtotta fejét, s csak intett a hercegnek. Ahhoz nem volt elég ereje, hogy szavakkal is búcsúzzon gyermekétől. Hisz tudta, igaza van. Amilyen lehangoltan hagyta el hazáját a királyfi, olyan jó kedve kerekedett, amikor elért a szomszédos birodalomba. Ott nem mindenkinek akadt párja, de ezért nem őt hibáztatták. Nagy kő gördült le a szívéről. Első útja a palotába vezetett, hiszen azt rebesgették, hogy ott él a legszebb király kisasszony. A herceg tátott szájjal ámult a mérhetetlen gazdagságon. Minden ház, minden kocsi, de még a legszegényebb inasok cipőfűzője is aranyból volt. Az arany király, mert hogy így hívatta magát az uralkodó, rögtön maga elé kérette a magányos trónörököst. Tudom, hogy mi áradban vagy, herceg. Tedd hát fel kérdésedet, szólt az arany király minden mellébeszélés nélkül. A királyfi nem tudott ilyen gyorsan felelni, vakította a trónterem fényessége, s egy pillanatra el is feledkezett a leány kérésről. Miért van minden aranyból felség? Kérdezte végül. Az egész udvar meglepődött, értetlenkedve duruzsolni kezdtek. Hogy boldogok legyünk, szólt nevetve. A te országod talán arany nélkül is boldog, tette még hozzá gúnyosan. Szíve szerint azt mondta volna, hogy nekik nem számít az arany, mert egymástól boldogok az emberek. Az én országom most nagyon hasonló a tiédhez. Az egyetlen bánatunk, hogy még mindig aglegény vagyok, felelte végül a herceg. Nem fogsz csalódni. Köztudott, hogy az én lányom a legszebb a világon. S most te is láthatod a saját szemeddel. Ahogy az aranykirály kimondta ezeket a szavakat, kinyílt a trónterem hatalmas ajtaja, s belépett rajta a csillogó hajadon. Aranyruhájánál csak arca volt ragyogóbb. A királyfit szinte elvakította a földön túli szépség, s úgy érezte, végre szerelembe esett.
első látásra. Az aranyhercegnő megállt az ifjú előtt, kezét csókra nyújtotta, és unottan azt kérdezte. Szerelmes vagy belém? Igen, vágta rá a trónörökös. Bármit megtennél, értem? Érted, átúsznám a világtengert. Húzd át hosszában, oda és vissza, utána a tiéd leszek, mondta hidegen az aranykirálylány, és azzal visszavonult szobájába. A királyfi abban a pillanatban a partra vitette magát, s a hullámok közé ugrott. Már rég nem látta a maga mögött hagyott tengerpartot, de a szárazfölddel együtt elhalványult előtte a királylány arca is. Rá kellett jönnie, hogy amit érzett, nem szerelem volt. Egy arra járó hajó felvette potyautasnak, s egy hét után kikötöttek egy újabb országba. A gyémánt király birodalmában. Rögvest a palotához ment, mert az a szóbeszéd járta, hogy ott él a legeslegszebb királylány. A gyémánt király rögtön fogadta. A lányom kezéért jöttél, jól tudom, hát csodáld meg őt. A gyémánt hercegnő belibbent a terembe, de olyan fényességgel pompázott, hogy a hercegnek káprázott a szeme, és szédülni kezdett. Eddig egy kérőm sem tett értem eleget. Te feláldoznád magam a kedvemért? Kérdezte a lány. Többet is tennék érted, fenség? Felelte az ifjú. Kelj át mezítláb a világhegyen, majd vissza, s akkor a tiéd leszek. Szólt a király kisasszony, s kivonult a teremből. A herceg azon nyomban neki látott a nagy útnak. Féltette utolsó esélyét, s az igazat megvalva menekülni is akart abból a bódító gyémánt országból. Alig kapaszkodott pár métert, tudta, hogy most sem szerelmes. A herceg napokig bolyongott étlen szomjan a kietlen pusztaságban. Már nem is állt a lábán, mikor egy kis viskóhoz ért, s megpillantott egy lányt, aki a kertben serénykedett. Rögtön látta, hogy valójában ő a legszebb lány a világon. Meghalnék, érted? Ennyit tudott csak mondani. Erre a lány szelíden elmosolyodott, s annyit felelt. Nekem az is épp elég, hogy élsz. Abban a pillanatban tudta a herceg, hogy szerelmes. Azóta beszélik abban a különös országban, ahol mindenki párra lel, hogy a királyuk a saját hátán hozta haza a feleségét. Átkelt vele a világhegyen, átúszta a világtengert, s még csak el sem fáradt. Annyi bizonyos, hogy azóta mindenki boldogan él,

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Gyertek, játszunk egy kicsit. Vagyis találós kérdés jön. Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

A mi cicánk férjhez akar menni, a szomszédé el akarja venni. Édes cicánk, ne hagyj itt bennünket, ki fogja meg a mi egeret.

0: és egy huppanás.
1: Sziasztok! Nagy Olivia vagyok, 7 éves, Kroncóról, Kányádi Sándor. Mi lennék? Tavasszal sonfa lennék, talpig aranyban állva, bíztatom mosolyognék a zsendülő világra. Nyáron eperfa lennék, tágas udvaron állnék, aki alámül, annak jól fogna egy kis árnyék. Ősszel almafa lennék, piros almákat termő, nem is csak egyetlen fa, hanem almafa erdő. Ilyenkor téren aztán gyertyán vagy fenyő lennék, hogy aki fázik, égő tüzennél melegedjék.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: la cinta. Csörög a fánk, csak egy tarca!
1: Ez a Gyerekek Rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek. Václav Csrtek, Moha és Páfrány. Hogyan pottyant le az asztalukról egy morzsa? Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer, amikor Moha és Páfrány reggelizett, lepottyant az asztalukról egy szem morzsa. Vedd fel, szólt Moha Páfrányra. Még ki sem mondta, már is előosont egy egér és lecsapott a morzsára. Nem neked mondtam, figyelmeztette Moha. Erre fel Páfrány, hogy jól jön az, ha felfogadják az egeret takarítani. Na, hiszen megéri a pénzét az ilyen egér.
3: Majd meglátod,
2: vetette oda az egér. Perdült, fordult, nekilátott kisöpörni a fatönkházikót. Összekapdosta a kéreg darabkákat, szétgurult áfonyabogyókat. Ami útban volt, azt félretolta, és a végén szépen kisöpört maga után a farkincájával.
4: Csuda jó dolgunk lesz,
2: állapította meg Páfrány, és az egér náluk maradt dolgozni.
4: Majd meglátjuk,
2: bólintott Moha. Az egér 3 napig dolgozott.
3: Most ti jöttök,
2: rendelkezett.
4: Egy darabig ő dolgozott, most mi jövünk,
2: próbált igazságos lenni Moha. Csak hogy az egér azon jobban elfoglalta mindkettőjük ágyát, székét, és megette mindhármuk adagját.
4: Ennyit ér az egér munkája, jegyezte meg Moha.
2: Még rosszabb lett a helyzet, amikor eljött a váltás ideje.
3: Már pedig én nem cserélek,
2: horkant fel az egér.
3: Marad, ahogy van.
4: Már pedig nem marad, fortyant fel Moha is. Menj vissza oda, ahonnan jöttél.
2: És a lehető legrosszabb lett a helyzet.
3: Ha én megyek, bizony jössz te is,
2: kurjantotta az egér, benyargalt Moha lábai közé, és kirontott vele a házikóból. Mire Páfrány az ajtóhoz ballagott, az egérnek már a farkincája sem látszott.
4: Meg sem kérdeztük, hogy hívják, és tessék, mit művelt velünk,
2: dünnyögte Páfrány. Asztalhoz ült, legalább a sapkáját rátette a másik székre, és Mohára gondolt. Egyre szomorúbb lett. Ott üldögélt egészen estig, enni sem volt kedve. Enni sem volt kedve. Éjszakára járt már, amikor arra szállt a Fonnyat Körte nevezetű bagoly. Hatalmas madár volt, szép halkan suhant.
5: Miért gubbasztasz így?
2: Susogta Páfránynak.
4: Ne is kérdezd, az egér elvitte tőlem Mohát,
2: legyintett Páfrány,
4: és én vagyok az oka.
5: Az egerekkel mindig akad egy kis elszámolnivalóm,
2: jegyezte meg Fonnyat Körte.
5: De miért ülsz tétlenül?
4: Mit tehetnék?
2: Kérdezte neki keseredve Páfrány. Fonnyat Körte nem szólt többet. Csőrével nyakon csípte Páfrányt, és a hátára ültette. Az erdőben sötét éj honolt. Fonnyat Körte csöndesen suhant az éjszakában. Páfránnyal együtt nézelődött, nem látják-e meg valahol Mohát?
4: Én nem látok a sötétben,
2: panaszkodott Páfrány.
5: Én viszont látok, de Mohát mégsem találom,
2: felelte Fonnyat Körte a bagoly.
5: Biztosan valahová a fűbe rejtette az egér.
2: És csöndesen suhantak tovább az éjszakában. A bagolynak meglehetősen fájt már a szárnya, mert Páfrány bizony gömbölyű volt. Ám csöndesen suhantak tovább az éjszakában.
5: Ha a sötétben nem találjuk, nappal már alig ha fogjuk, mert világosban nem látok,
2: jegyezte meg Fonnyat Körte.
4: Ott van valami furcsa,
2: szólalt meg Páfrány. Alattuk, mintha valaki szikrákat szórt volna. Egyik szikra a másik után röpködött szerte szét.
5: Valami jeladás lehet,
2: lehelte Fonnyat Körte, és halkan lejjebb ereszkedett. Hát, ott ült lent a fűben Páfrány. Folyton belenyúlt a zsebébe, aztán kihúzta kezét a zsebéből, és a markából mindig kirepült egy Szent János bogár. Moha mellett ott állt az egér, és mancsával a kezét ütögette.
4: Hagyd már a balszikrázást!
2: Addigra azonban a bagoly leereszkedett Moha és az egér közé.
5: Moha és páfrány, végre megtaláltátok egymást. Eredjetek hát szépen haza.
6: Az egérrel pedig van egy kis elszámolnivalóm.
2: Fatönk házikójukba hazaérve, Moha és páfrány asztalhoz telepedtek. Egy ideig csak úgy üldögéltek. Később Moha leejtett egy morzsát a földre. Páfrány fürgén lehajolt érte.
4: Nehogy megint valami baj történjen, jegyezte meg.
7: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a repülőláda. Volt egyszer egy kereskedő, aki olyan nagy vagyonra tett szert, hogy aranyból is építhetett volna magának házat. Mikor meghalt, mindene egyetlen fiára szállt, aki eltékozolta örökségét az utolsó fillérig, s nem maradt egyebe, mint egy hálóköntös és egy pár papucs. Egy jólelkű idegen mégis megsajnálta, s küldött neki egy öreg ládát, melléje pedig egy rövid üzenetet. Csomagolj be, s kattintsd a zárat. A fiú rossz tréfának vélte, mihez kezdjen egy ládával, ha nincs már mit beletennie. Azért mégiscsak bepakolt mindent, és mikor kattintotta a zárat, csodák csodájára a láda felemelkedett, és magával repítette tulajdonosát is. Istenem, segíts meg, kiáltotta a fiú, mikor már a fellegek felett szárnyalt. Isten meg is segítette, s szerencsésen landolt a törökök földjén. Varázsládáját elrejtette az erdőben, ő maga pedig bement a városba. A város közepén megpillantott egy égig érő palotát. Legnagyobb tornya olyan magasra nyúlt, hogy egészen ködbe vezett. Ki lakik ott a felhők között? Kérdezte az első járókelőt, aki arra tévedt. Oda van bezárva, a szultán világszép leánya, felelték. A szegény fiú visszarohant hát az erdőbe, s a ládára ülve felrepült a szultán kisasszony szobájához. Bemászott az ablakon, s meglátta az alvó lányt, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy az ifjú nem tudta megállni, hogy meg ne csókolja. Ki vagy te? Kérdezte a lány. Én vagyok a török isten. Az egekből szálltam le hozzád, hogy megkérjem a kezed, füllentette a fiú, s a szépséges lány már is mély szerelembe esett. Egyet tegyél még meg. Szombaton látogatnak meg a szüleim. Őket is varázsold el, kérlek, hogy Frigyünkre áldásuk szálljon. Azt szeretik leginkább, a mesét hallhatnak. Apám a szultán, a mulatságosat, anyám a tanulságosat kedveli, mondta a sugárzó menyasszony. Hozok hát egy mesét, amely nem csak tanít, de jókedvre is derít, mondta büszkén a szegény fiú. Ő maga is elhitte már, hogy török isten, de milyen nagy kétségbeesés lett urrá rajta, mikor semmi sem jutott az eszébe. Mivel más ötlete nem volt, felrepült a ládával, míg meg nem pillantott egy kis házikót az erdő közepén. Leszállt annak tetejére, s a kéményen keresztül hallgatózott. Mikor eljött a szombat, nagy mellénnyel állt a szultán elé, s kezdte is a történetet. Tudják-e, hogy a tárgyak életre kelnek, ha egyedül vannak? Elmesélem, mit hallottam a minap, egy kéményen átfülelve. Egy kénes gyufa volt a leghangosabb, s a legbüszkébb. Én az erdő legöregebb fájából egy fenyőből lettem kifaragva, és azelőtt minden reggel harmatot ittam. Folytasd, biztatták a többiek. Délelőttönként verőfényben fürdőztem, délután pedig az erdő minden madara nekem mondott mesét. Éjjelente a többi fa irigykedését hallgattam, hiszen nekik csak nyári ruhára tellett, én pedig egész évben pompáztam.
1: Nekem nem ilyen érdekes az életem, mióta eszemet tudom, csak főznek bennem, aztán kisúrolnak, hogy újra főzzenek bennem, mondta a vasfazék szerényen.
0: Hogy merészelsz a szavamba vágni? Rivalt rá a kénes gyufa. Tehát így éldegéltem, de szemet szúrtam egy favágónak, hiszen a legcsodálatosabb fa voltam az erdőben. Kidöntöttek, felaprítottak, s a családunk szétszélett a világ négy égtája között. Az én feladatom, hogy világítsak a halandóknak, az örök tűz őrzőjeként, Egyértelműen én vagyok a legelőkelőbb ebben a konyhában, de még az egész házban is, dicsekedett a kénes gyufa. A megszégyenült vasfazék annyira megszeppent, hogy pityeregni kezdett, s érezte, gyorsan berosdál, ha így folytatja. Hogy felvidítsa magát, dúdolni kezdett egy kedves kis dalt, amitől elszállt minden bánata. A konyha többi lakója is fütyülni kezdte a dalt, s nem sokára már együtt énekelt valamennyi. Micsoda alávaló csőcselék, forrongott a gyufa. Azt szerette, ha mindenki őt csodálja, de a többiek rá se hederítettek. Úgy belejöttek az éneklésbe, hogy kedvük támadt táncra perdülni. Az asztal és a székek verték lábaikkal a ritmust, a seprű faltól falig ropta, a tányérok pedig össze-vissza csörömpöltek.
2: Milyen alantas lények vagytok ti! Örökzöld fából vagyok, fényességet hozok a világra. Nem halljátok? Nem is vagytok méltóak az én fenkölt társaságomra, próbálta túlharsogni a gyufa, a nagy hangzavart, de hiába.
0: Egyszer csak néma csönd szállt a konyhára, mert hirtelen betoppant a szolgálólány. Körbe-körbe sandított, érezte, hogy itt nemrég még nagy fennforgás volt. Látta, hogy a szoba üres, hát dologhoz látott. Mivel már jócskán estére járt, vacsorát kellett főznie. Meg is pucolta a krumplit, s odament a vasfazékhoz, hogy bejújtson alatta. A kanalak, villák, kések, tányérok mind a szolgálólányt figyelték. Mind tudták, hogy mi következik. Csak a kénes gyufa pöffeszkedett tovább, öntelt mosollyal meghajolt a nagy produkció előtt. Most megmutathatom, milyen fából faragtak, gondolta magában, s fényesen kilobbant, először és utoljára. A történeten jót nevetett a szultán, felesége pedig elismerően bólogatott, hiszen megértette a mese tanulságát. Bár tudták, hogy a fiú nem török isten, ezzel nem is foglalkoztak. Megtartották a pompázatos esküvőt, s azóta is élnek, ha ugyan meg nem halt.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta. A két kidobott és megmentett német juhász keverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhász kutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
2: Revicki Gábor vagyok, egy mesét fogok nektek elmondani, ami tulajdonképpen nem mese, mert hisz a kutyáról és az ember kapcsolatáról szól. Nevezetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy minden állatot sokkal jobban meg kell becsülnünk, tisztelnünk, mert elképesztő dolgokra képesek, például az állatok gondolkodnak. És erre az ember nagyon nehezen jön rá, vagy esetleg egész életében nem is jön rá. De aki szereti az állatot és kapcsolatban van vele, az megtapasztalja. Ennek tükrében egy Kocsis Gábor mesét fogok nektek felolvasni, a címe Nincs harag. Nehéz a múlt, nem cipeljük magunkkal. Ebben a fejezetben Gréta mesél arról a napról, amikor hirtelen megromlott a kapcsolata Gertruddal. Kiderül, mit csinál ekkor apa, és az is, hogy mit tanultak meg Lordtól a kutyalányok. De vajon hogyan változott meg a két testvér kapcsolata? Hamarosan ezt is megtudjátok. Sosem hittem volna, hogy valaha is összeveszünk Gertruddal. Annyi mindenen mentünk már keresztül együtt. Elszakítottak minket az anyukánktól. Aztán kidobtak egy puszta közepébe, ahol csak egymásra számíthattunk. Új otthonunk lett, ahol együtt tanultuk meg, mit jelent az igazi szeretet. Együtt költöztünk el onnan, és együtt tanultuk meg az élet fontos dolgait Lordtól és apától. Sokszor még botot is együtt cipelünk, amikor valamelyikünk felkap egyet a földről. Sokáig úgy éreztem, hogy mi elválaszthatatlanok vagyunk. Aztán történt valami, ami végleg megváltoztatta a kapcsolatunkat. Azon a napon, amikor megtörtént a szörnyűség, reggel még vidáman bújtam oda apához, amikor felébredt. Gertrude eközben nyújtózkodott egy nagyot, aztán horkantott egyet, és visszaaludt. Lord is békésen szuszogott a szoba másik felében, mert tudta, hogy ilyenkor van még bőven időnk, mielőtt apa elkészül, és végre indulhatunk sétálni. Ám ezúttal máshogy alakult a reggel. Már is megyünk sétálni? Néztem rá Lordra, mert apa már öltözött is. Nem lesz most igazi séta, válaszolta Lord továbbra is az oldalán feküdve. Honnan tudod? Kérdeztem vissza kíváncsian. Apa már a kulcsot is a kezébe vette. Papucsban van, mondta Lord változatlan nyugalommal. Csak a ház elé megyünk ki. Gyors, pisi, aztán jöhet a reggeli. Szólalt meg ekkor apa, és már nyitotta is az ajtót, amire Gertrude úgy felpattant, mintha nem is horkolt volna még az előző pillanatban. Lord is felállt, és kényelmesen az ajtóhoz sétált. Tényleg nem voltunk kint sokat. Hamarosan már vissza is értünk, és megkaptuk a reggelinket apától. Tudtuk, hogy hosszú útra megyünk, mert olyankor nem séta után reggelizünk, ahogy szoktunk, hanem még indulás előtt. A reggelit hosszú pihenő követte, mert apa egyszer elmagyarázta, hogy ha futkározunk vagy ugrálunk, amikor tele van a gyomrunk, akkor óriási bajba kerülhetünk. Azt mondta, hogy nekünk kutyáknak ez akár végzetes is lehet. Ezért kaja után mindig pihenünk egy nagyot, és azon a bizonyos napon is ezt tettük. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy apa készíti a nagy táskát, ami csak egy dolgot jelenthet. Megyünk két lábút keresni, súgtam oda Gertrúdnak, de ő még békésen szunyókált. Lord felé fordultam, ám még mielőtt megszólaltam volna, már meg is előzött. Igen, jó móka lesz. Tényleg jó móka lett belőle, egy nagyon kedves kutyabarátunkkal, Barnival találkoztunk, akinek a kétlábú apukája egymás után mindhármunk elől elbújt. Én kezdtem a játékot, és ezúttal egész könnyen megtaláltam Barni apukáját. Aztán Gertrúd következett, majd Lord, végül pedig Barni elől bújt el apa. Nagyon szeretjük ezt a játékot, de ki is szoktunk fáradni tőle, mert folyamatosan szimatolunk közben, és minden pillanatban rengeteg szak közül választjuk ki azt, amelyik az elbújt kétlábúhoz tartozik. A kétlábú keresős játék után pihentünk egy rövid ideig, aztán jó nagyot kirándultunk Barniékkal. Szaladgáltunk, hegyre másztunk, hatalmas mezőkön szagláztunk, felfedeztünk egy barlangot, és még kergetőztünk is egyet Barnival a fák között. Mire hazaértünk, már besötétedett, és tudtuk, hogy közeleg a vacsora ideje. Ekkor történt meg a baj. Ez a vacsi még sehol sincs, gondoltam magamban, miközben reménykedve kinéztem a konyhába. Hát jó, akkor várok még egy kicsit. Visszamentem a szobába, és egy nagy sóhaj kíséretében leheveredtem a földre. Jól van, Grétuka, jön majd a vacsi, nézett rám apa mosolyogva. Izgalmas napunk volt, még én is nagyon elfáradtam, pedig ez nem olyan gyakran fordul elő. De annyira azért nem voltam fáradt, hogy elaludjak, úgyhogy arra gondoltam, átmegyek a másik szobába, megkeresem a piros csipogó gumicsontomat, és oda viszem apának, hogy dobja el nekem. Miközben átsétáltam Gertrúd mellett is elhaladtam, aki már hanyat feküdve égnek álló lábakkal aludt. Ő is nagyon elfáradhatott. Ott a csont csillant fel a szemem a másik szobába érve, és néhány pillanattal később már el is indultam visszafelé, hogy apát játszani hívjam. De ahogy megint Gertrúd közelébe értem, megálltam, és arra gondoltam, hogy nem is tudom, mire gondoltam, csak megálltam, és elengedtem a gumicsontot, ami pont Gertrúd fején landolt. És ami ekkor történt, az szörnyen megrémisztett. Gertrúd egyetlen pillanat alatt felpattant, és morogva, hörögve rám rontott. Hé, mit csináltok? Kiáltotta el magát apa egyből, és már ott is termett, hogy szétválasszon minket. De nem kellett. Egyikünk sem akart verekedni, csak mérgesen meredtünk egymás szemébe. Mi volt ez? Kérdezte apa. De éreztük, hogy valójában nem is kérdést kaptunk. Ilyen többet elő ne forduljon. Még mindig dühösen figyeltük egymást Gertrúddal, ám apa nem hagyta, hogy így maradjunk. Gyertek, béküljetek ki, aztán figyeljetek oda jobban egymásra, mondta, miközben mindkettőnk fejét megsimogatta. A veszekedésnek ezzel vége lett, én viszont még mindig haragudtam a tesómra, és éreztem rajta, hogy ő is mérges rám. Csak játszani akartam vele, szólítottam meg Lordot, miután odébb jöttem Gertrúdtól. Ő nem akart játszani. Kaptam tőle a szokásos rövid, de tartalmas választ, miközben felemelte a fejét a földről.

0: akkor nincs de. Ismételte el megint Lord, mert még mindig nem értettem a lényeget. Lord, hogy ne haragudjak rá, ha ő is haragszik rám? És ha ő ugyanezt gondolja, kérdezett vissza Lord, amin elgondolkodtam. Azt hiszem, értem, amit mondasz. Ne várjak rá, hogy ne haragudjon, hanem kezdjek el én nem haragudni. Mormogtam, mire Lord elmosolyodott, és újra letette a fejét a földre. Így történt, hogy elkezdtem nem haragudni Gertrude-ra, és nagy meglepetésemre ezzel egy időre Gertrude is elkezdett nem haragudni rám. Lehet, hogy ő is beszélt Lorddal? Minden esetre a vacsoránkat már újra együtt ettük, utána pedig csóváló farokkal ugráltunk egymás körül, és örültünk, hogy újra nincs harag. Tudjátok, kaja után nem ugrálunk, mert veszélyes, szólt ránk kedvesen apa, de azért annak nagyon örült, hogy újra egymásra találtunk a tesómmal. Beláttuk, hogy egyikünk sem akart rosszat, én csak játszani szerettem volna, ő pedig megijedt, amikor álmából felriasztotta a fejére pottyanó gumicsont, ezért egyből védekezni kezdett. Azon a napon végleg megváltozott a kapcsolatunk Gertrude-dal. Attól fogva sokkal jobban odafigyeltünk egymásra, és már egy mérges nézés sem kellett ahhoz, hogy egyből érezzük, mi nem jó a másiknak. Néha azért féltem elmenni mellette, amikor egy szűkebb helyre feküdt be, és Gertrude ugyanilyen óvatos volt, amikor mellettem szeretett volna eljönni. De apa megmutatta nekünk, hogy ha csak csendben elmegyünk a másik mellett, és nem zavarjuk őt, akkor minden rendben van. És még valami nagyon fontosat megtanultam Lordtól. Mi lesz, ha valami miatt újra összeveszünk Gertrude-dal? Kérdeztem tőle másnap reggel. Kibékültök? Érkezett az egyszerű válasz, de nekem nem tetszett. De én nem szeretnék újra veszekedni, erősködtem tovább. Akkor ne veszekedj! Nem olyan könnyű ez, tiltakoztam. Te sosem veszekszel, Lord? Néha előfordul, nézett rám. Néha bárkivel előfordul. A veszekedést nem mindig tudod elkerülni, de utána mindig ki tudsz békülni. Azt hiszem, értelek, mondtam, miközben leheveredtem a földre. Nem kell cipelnem magammal a rossz érzéseket. Minek cipelnéd azokat? Nagyon nehezek. Azóta tudom, hogy Gertrude-dal tényleg elválaszthatatlanok vagyunk. És már azt is tudom, hogy nem attól vagyunk elválaszthatatlanok, hogy sosincs köztünk konfliktus, hanem attól, hogy odafigyelünk egymásra, és bármi is történik köztünk, együtt megoldjuk. Beszélgessünk. Mire tanít Gréta? Miért veszett össze Gertrude és Gréta látszólag, és mi volt a valódi ok? Mit tanultak meg Lordtól, ami segített rendezni a kapcsolatukat? Mit tanított meg Grétának Lord a veszekedésről? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Peszterics Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel. Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép koratavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy újjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt hat pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili? Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat. Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mi ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kézfejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, három pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrég esett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyhakertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! Kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek,

0: Sziasztok, én Zokni vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Inkos.
0: Inkos, tudod, hogy milyen napom van?
1: Jó, hát persze, hogy tudom, pontosan követem a Zokni naptárat. Uh-huh. Azt mondja, hogy ma vasárnap.
0: És még?
1: És még. Jó, tudom már! Igen. Mondjuk ki együtt. Egy, kettő, három, gyereknap! Boldog gyereknapot
0: nekinek. Neked is. Ja. Ja. Szóval akkor boldog gyereknapot mindenkinek, és neked is.
1: Igen, neked is, Zokni.
0: Te mit szoktál csinálni gyereknapon?
1: Jó, hát én egy csomó gyerekes dolgot, mint például hintázni, meg a homokozóban játszani, otthon játszani, meg a parkban játszani, meg az óvodában játszani. Ja, vasárnap nincs óvoda, de hogy mindenhol játszani.
0: Azt én is nagyon szeretem, és fonáragot is szeretek ilyenkor eszegetni. Ó, tudod, az
1: finom.
0: A kedvencünk.
1: De vár.
0: Mi az?
1: Amúgy ezt csináljuk minden nap.
0: Tényleg, hiszen nálunk minden nap gyereknapon.
1: Jaj, de jó, ezt kívánjuk nektek is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Boldog gyereknapot!
1: Boldog gyereknapot!
0: Legyetek gyerekek!
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma Csukás Istvántól egy kedvenc versemet fogom elmondani nektek. A kutya első verse. Asztal alatt sűrű homály, asztal alatt kincses bánya, rég feledett kéziratok, közöttük a gazdi lába. Mivel minden zugot elönt a sok telefirkált papír, ez meg milyen foglalkozás? Szegény gazdi egész nap ír. Közben nyög, meg sóhajtozik, és füstöt fúj, mint a kémény. Ködös szemmel hova bámul, dől belőle a sok élmény. Jön a kutyám szimatolva. Ő most egy nagy nyomozó ebb, fölfedezi a világot, és most az orrával főleg. Megtelik az orrsövénye, minden szagot külön választ. Csípőst, fanyart, dohost, szúrost, felsorolni ki tudná azt. Csodálatos szimatával betalál az asztal alá, futólagos üdvözlésként a lábam puhán megnyalál. Majd mindkinek megtelt orra, s rájött, hogy van éles foga, rákcsál, mar, tépa homályban, nagy szuszogva és morogva. Én csak félig figyelek rá. Markában tart még az ihlet, nem a lábam rágja, érzem. Hát akkor mit rákcsál itt lent? Lenézek. A szája tele, rövid verssel, hosszú verssel. Bűntudatos szemmel néz rám. Most mi lesz? Ugye nem verszel? Rágd át magad, de ne nyeld le. Szólok, hát ha beteg leszel, a vers, a lélek étke, s jobb, ha te még kolbászt eszel.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A majom.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Györfi Ábel vagyok. Most az egyik kedvenc versemet hoztam el nektek. Mihail Piakovszki.
2: Hogyan focizott Fehér Tappancs?
3: Ma futballmérkőzés lesz, mondta Csahos, a kiskutya.
2: A nyúlfűvérek csapatával játszunk. Te vagy a legügyesebb Fehér Tappancs. Szóval te leszel a kapusunk.
3: Fehér Tappancsnak, a kandúrnak olyan jól esett a dicséret, hogy kérdőjellé kunkorította a farkát.
2: Köszönöm. Ne féljetek, egyetlen gólt sem fogok beengedni.
3: Hát ez nagyszerű, örvendezett a kiskutya. Az egyik csatár én leszek, és magam mellé veszem még döfölőt, a borjút, és zselét, a kecskeidát.
2: Hápi-sápi a kiskacsa, és Pi a csibe hátul maradnak. Ők lesznek a hátvédek.
3: Értettük! Felelték kórusban az állatok.
4: Nagyon szeretek focizni, tette hozzá a csibe.
2: Pontban 12 órakor megérkezett a nyúlfivérek autóbusza is. Kukorás a játékvezető megadta a jelt, és a csapatok kifutottak a rétre.
3: A kapusok kesztyűt húztak, és ugrándoztak egy kicsit a saját kapujuk előtt. Bemelegítettek. Persze rengeteg szurkoló érkezett. Csipke Rózsika, a kotlós, egy fészekalja csibével jelent meg a mérkőzésen.
2: Mú, a tehén, az egész csordát elhívta. De ott voltak Csahos rokonai is.
3: Két teherautóval hozták a nyúlfivérek szurkoló táborát is.
2: És elérkezett az ünnepélyes pillanat. Csahos csapatkapitány és Torzsarágó, a nyúlfivérek csapatkapitánya a pálya közepén kezet fogott, és ezzel megkezdődött a mérkőzés. A labda egyik játékostól a másikhoz került, de gól nem született. Nem tudni, hogyan végződött volna az első félidő, ha nem jelenik meg váratlanul egy szurkoló, morzsa, a kisegér.
3: Fehér Tappancsnak már attól is felborzolódott a hátán a szűre, ha a morzsa nevét hallotta.
2: A kisegér ugyanis elég gyakran bosszantotta, gúnyolta a kandúrt, s ráadásul mindig a macska orra előtt iszkolt be az egérjukba. Így Fehér Tappancs nem tehetett egyebet, mint várt a következő alkalomra.
3: A nyúlfivérek támadást indítottak, és Fehér Tappancs pontosan ebben a pillanatban meglátta morzsát, a kisegeret.
2: Amint észrevette, vérbe borult a szeme, és egészen megfeledkezett arról, hogy neki a kaput kell védenie. Be is szállt a kapuba a labda. A nyúlfivérek örömükben ugrándoztak, boldogan ölelgették egymást.
3: Kukorás nagyot kukorékolt, és ez azt jelentette, hogy vége az első félidőnek.
2: A játékosok visszavonultak az öltözőbe. Csahos odament Fehér Tappancshoz, és felelősségre vonta.
3: Mi van? Mi történt? Ezt a labdát, amit te beengedtél, még Pi a csibe is kivédte volna.
2: Fehér Tappancs egy szót sem szólt, csak lehorgasztotta a fejét.
3: Az egész csapat felzúdult, de Hápi-sápi, a kicskacsa, közbeszólt.
4: Én tudom, miért engedte be Fehér Tappancs azt a gólt.
3: Miért? Kérdezte Csahos.
4: Mert nem a labdát figyelte, hanem a kisegeret.
3: Morzsa volt az, mordult fel a kiskutya.
2: Szóval ő tette harcképtelenné a legjobb játékosunkat.
3: No, majd én elkergetem.
2: És elszaladt, hogy megkeresse a kisegeret. De morzsa nem akarta megvárni, hogy elcsípjék, elszaladt ő magától.
3: A második félidőben zselé beadásából Csahos lőtte egy gólt a nyúlfivéreknek.
2: A mérkőzés végén a játékosok örültek, hogy a végeredmény döntetlen lett, de a szurkolók nem voltak megelégedve.
4: Még ilyen játékot, kot-kot-kot-kot-kot,
2: kockodácsolt elégedetlenül a Csipke Rózsika, a kotlós.
3: Oda a mú, mú, mundér becsülete, sopángottak a tehenek.
2: Semmi vész, nyugtatta meg a szurkolókat Csahos. Legközelebb biztosan győzni fogunk.
0: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van, olyan vagyok benne, mint egy kiskacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok, Csukás Mese Rádió!

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Tanító néni meséi. Csengettyű forrás. Narancsos, forró csoki illata lengte be a szobát, miközben friss, puha mézes kalácsot majszolt piciny szobájában. Nem is kezdődhetne szebben egy zord téli reggel? Gondolta Szuszu, a téli szünet első napján vidáman ébredve. Kinézett az ablakon, csillogó szemekkel bámulta a szemközt ágaskodó hófötte hegycsúcsot. Milyen hatalmas, és milyen erős, mégis kedves, milyen varázslatos. Én is ilyen akarok lenni, ha megnövök. Kiáltotta. Ma melyik mesehős leszel, kincsem, ninja vagy szuperkutyi? Lippent bemosolyogva anya, és egy hatalmas puszit nyomott a kisfiú arcára. Én nem mesehős leszek, anya, hanem egy hegy. Ha nagy leszek, hegy leszek, ez már biztos. Hűha, ez izgalmasan hangzik. Mesélj nekem, miért szeretnél hegy lenni? Nézett rá anya kíváncsi tekintettel. Olyan szép az a hegycsúcs ott. Szuper erős lehet. Elbírja a hatalmas erdőt. Otthont ad a sok-sok nehéz fának, virágoknak és pataknak, ami soha ki nem fogy. Egy ilyen óriási dologhoz nagyon erősnek kell ám lenni. Tudod, milyen sok munkája van abban a természetnek, hogy mindez megvalósuljon? És persze hatalmas szíve van a hegynek, hiszen beengedi a sok kis lakóit, az édes erdei állatokat. Annyira kedves! Vigyázz rájuk, dédelgeti, neveli. Sok mindenre megtanítja még az embereket is. Látszik, hogy nagyon szeret élni. Mit gondolsz, mire tanít a természet? Mosolygott anya. Álmomban beszélgettem vele. Mindent elmondott. Nagyon szeretném hallani, meséld el, kérlek. Kérte anya. Hát jó. Éppen sétáltunk apával a csengettyű forrásnál. Tudod, annál, amelyiknek a csobogása szép dallamot játszik, amikor boldog. Viszont csak az hallja, aki iszik a vízből egy kortyot, mert ez egy varázsvízesés. Én is inni akartam, mert imádom, amikor jó kedve van a víznek, az engem is boldoggá tesz. Olyankor azt is látom, ahogy a fák ágai és levelei lágy táncot járnak a színes dallamokra. És huncutul kacagnak közben, mert egy picit csiklandozzák őket az odaröppenő méhecskék és pillangók. Együtt táncolnak. Aztán jönnek a madárkák is, becsatlakoznak az énekükkel. És képzeld, egyszer megfigyeltem, hogy bent a bokrok ágai között még egy nyuszi és egy őzike is táncra perdültek. Nagyon vicces volt. Meséli a kisfiú kuncogó. Szóval, amikor a számhoz emeltem a fincsi vizet, különös dolog történt. Kiugrott a vízből egy halacska, és azt kérte, hogy segíts! Aztán tovább úszott. Én pislogtam egyet, azt hittem csak a szemem és a fülem káprázik, mert este sokáig tableteztem. De éreztem, hogy valami furcsa permet, mintha szitálna az eső. Ittam a vízből, és képzeld, semmi sem történt. Újra és újra kortyoltam, gondoltam, hogy esetleg többet kell most, mert fáradt vagyok egy kicsit. De hiába. Nem szólt a zene, nem táncoltak a fák. Nagyon szomorú lettem, hogy elromlott a vízesés. Szóltam apának, hogy javítsuk meg gyorsan. De apa nevetett. Azt mondta, nincs nála szerszám sajnos, majd legközelebb hozunk magunkkal. Féltem, hogy már soha nem fogom hallani a szépséges, vidám zenét, és nem látom a tavaszi virágbált sem, amit a fák rendeznek a jó idő, virágzás örömére. Leültem egy kőre. Ahogy üldögéltem, eszembe jutott a halacska. Mi van, ha nem csak képzelődtem, és a hal tényleg megszólított? Mi van, ha a kis permet, amit éreztem, a csengettyű vízesés sírása volt? Mert beteg vagy szomorú valamiért. Olyan szívesen meggyógyítanám, de én csak egy kisgyerek vagyok, apa. Felkiáltottam. Ő átölelt és próbált megnyugtatni, de én éreztem, hogy itt valami nagy baj lehet. Oda mentem a sziklához, ahonnan a vízesés ered. Átöleltem, és mondtam neki, amit apa mondott nekem, hogy nagyon szeretem. Kértem, hogy gyógyuljon meg, zenéljen újra. Aztán egyszer csak ott termett mellettem egy szarvas. Anya, ez a szarvas hatalmas volt, és csodaszép. Képzeld el, hogy hozzám bújt, és lehajtotta a fejét. Majd egy szempillantás alatt megnyílt a szikla, mintha egy kis ajtó lett volna rajta. A szarvas így szólt. Kérlek, gyere velem, szükségünk van rád. Szia, én Szuszu vagyok. Köszöntem neki illedelmesen, ahogy tanítottátok. Picit furcsa volt, de bíztam benne. Hová megyünk is? Tényleg értem, amit mondasz? Ez hogy lehet? Kérdeztem. A nevem Dámor. Mindent elmondunk, majd ne félj, de most vár minket a királynő. Felültem a hátára, és hip-hop beugrott a sziklán nyílt hasadékba, aztán az ajtó bezárult mögöttünk. Valami varázslat történhetett. Egy mesebeli álomszép birodalomba toppantunk, ahol a fák sétáltak, az állatok beszélgettek, egy szuper játszótéren játszottak a kicsinyeik, és én pedig mindent értettem. Gyönyörű, színes volt a természet, sugárzott minden. A szarvas ékesen vonult előre velem a hátán, az összes élőlény meghajlott előtte. Végig mentünk egy hófehér virágszirmokkal szórt ösvényen, és megálltunk egy kicsike almafa előtt. Leszálltam a hátáról, intett, hogy menjünk be a fa ajtaján. Ahogy beértünk, megint csak nem hittem a szememnek. Az a kívülről aprócskának tűnő facsemete, belül egy hatalmas palota volt. Viszont semminek nem volt színe. Fakó szürkeség borított mindent. Szomorú volt minden állat és növény. Bemutatom a csengettyű királynőt. Mutatott Dámor a vízkirálynőre. Csillogó, búzavirág szemű volt. Bájos, de gyengélkedőnek tűnt. Egyedül neki volt még egy kis halványkék színe. Láttam rajta, hogy beteg, fátyolos volt a tekintete. Üdvözöllek, kedves ifjú! Köszöntött engem. Örülök, hogy megismertelek. Mindig csodáltam a kedvességed és a tiszta szíved, amikor nálam jártál. Öröm volt neked zenélni. A fák neked táncoltak, az állatok sosem féltek, vigyáztak rád a bokrok mögül. De a mi időnk sajnos úgy tűnik lassan lejár. Ne mondd ezt! Vágtam közbe. Nem mehetsz el! A víz sosem fogy el, a növények évről évre megújulnak, az erdei állatok kicsinyeket nevelnek. Ez az élet rendje. Szükségünk van rátok! Ez így van, kicsi, válaszolt a királynő. Amíg ezek a furcsa lények, hogy is hívják őket, az emberek. Amíg az emberek vigyáznak a természetre, óvnak minket, addig mi ezt megháláljuk azzal, hogy oxigént, éltető vizet és boldogságot adunk nekik. Szeretünk élni. Az embereket viszont megfertőzte a szemetitis. Már nem vagyunk olyan erősek. Nem tudunk tündökölni, zenélni, táncolni, virágozni, vagy utódokat világra hozni. Nincs erőnk. Sokáig harcoltunk az emberrel szemben, de erősebbnek bizonyul. S ha nem látja be, hogy meg kell állítani ezt a folyamatot, akkor egy idő után mind örökre elmegyünk. Segíteni akarok nektek, nem mehettek el, szeretnek benneteket. Én ígérem, vigyázok rátok. Ezeket kiáltottam kétségbe esve. Ezért választottunk téged. Ezt felelte a királynő. A hanyatlásunk hírét még nem mondtam el odakint, a palotán kívül élő lényeknek. Az utolsó tartalékainkat is felhasználva igyekszem mindent megtenni az ő egészségükért. De őket is elérheti hamarosan a fertőzés. El kell vinned a betegségünk hírét az embereknek azért, hogy meggyógyulhassunk és élhessünk boldogan együtt, egymásért. Kérlek, meséld el mindenkinek, hogy vigyázniuk kell ránk. Fontos, hogy az emberek ne szemeteljenek, ne dobjanak szennyező dolgokat a vizekbe, mert kihal az élő világ. Ne vágjanak ki feleslegesen fákat, s ha vágnak is, ültessenek sok-sok újat. Kevesebbet járjanak motoros járművel, ezzel a levegőt tartják tisztán. Bízunk benned, és tudjuk, hogy sikerülni fog. A varázslat benned van. De meg kell értened, hogy a mi létezésünkhöz nem elegendő, ha csupán te egyedül vigyázol ránk. Az emberiségnek össze kell fognia. Együttes erővel sokat tehettek azért, hogy a természet még sok száz évig veletek együtt élhessen. Megígérem, hogy mindent megteszek a természetvédelemért és az állatokért. Az anyukám és az apukám segítenek majd nekem. Meggyógyultok, bízzatok bennem. Ez volt az utolsó szavam a csengettyű királynőhöz. Aztán megölelt, és hirtelen felébredtem, itt az ágyamban. Gyönyörű álmod volt, kicsim. Sóhajtott fel anya. A csoda te magad vagy. Nem a szuperhősök az igazi hősök, hanem mi magunk. A csoda itt él benned, bennem, bennünk. Elő kell csalogatnunk, ha igazán akarjuk, bármire képesek vagyunk. Mentsük meg együtt a természetet, vigyázzunk az állatokra és növényekre. Ültessünk ma egy fát! Javasolta Susu. Ők is élnek, még ha nem is értjük, mit mondanak. Biztos boldog lesz itt nálunk, a mi kis fánk, kincsünk. Minden nap gondoskodhatunk róla, elmondhatjuk neki, mennyire szeretjük. S ha majd megnő, a sok emléket, amit elraktároz, ott fogja őrizni a szívében. Anya, várj! Van egy szuper ötletem, inkább nem is egy hegy leszek. Ha megnövök, a természet szupererős, szuperisztikus, szupervédelmezője leszek.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld, mi volt?
3: Na.
2: Az volt a házi feladatom, hogy megmagyarázzak egy rakás szólást. Egy kivételével mindegyiket sikerült. A tanárnéni meg is dicsért, de megjegyezte, hogy az az egy kimaradt.
3: A kákán is csomót keres.
2: Igen, ez volt. Honnan tudtad? Meséltem már?
3: Jaj, nem. Ezt csak arra szokták mondani, aki ott is hibát keres, ahol nincs. Vagy mindig akadékoskodik.
4: Akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek.

0: Dancs Anna-Mari vagyok, boldog gyermeknapot kívánok minden gyereknek, és minden felnőtt gyereknek is, hiszen ez az a nap, amikor mi felnőttek úgy emlékszünk a gyermekkorunkra, hogy a legszebb nap volt, a legtöbb édességet ehettük, és lehet, hogy még a legnagyobb bulik is akkor voltak. Úgyhogy tomboljatok, használjátok ki ezt a napot, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat, addig, amíg gyerekek vagytok, ez a ti napotok. Aztán felnőttként is egyeseknek.
1: Polgár Regina vagyok, 13 éves, és Porosztóról érkeztem. Benke Rita, piros kalap. Igen, egy piros kalap csillagokkal, az kellene nekem. Egy piros, mágikus kalap. Egy piros kalap aranyló, kacagó csillagokkal. Mit nekem a vicsorgó pink, a habos, ragadós rózsaszín, a hebrencs zöld és kacagó sárga? Nem kell a kék sem, a mindenség atya. Nekem piros kalap kell. Piros, mint az élet. Az ám a szín. Sustorgó meséket sző, mint a vér, beborít, mint a születő nappaplana, szikrázik, mint a nyugati ég, színjátszó, illatos színpada. Szerelem, rózsa, vörös köd, lobogó láng, izzó parázs benne a kalapban. Egy piros kalap, az kell nekem. Elbűvölhetlek vele, ha felteszem. Ha fáradok, öblibe fekhetek, és szomorúságon belerejthetem. Gyengéden hűti lázas homlokom, melegít, ha szeretetlen vacogok, a varázslatos piros kalapom. Egy piros kalap aranycsillagokkal. Hasamban zengi harang kondulása. Egy piros kalap segít, ha bicsaklik bennem a ritmus, a dallam, eltüntet, ha bántasz. Láthatóvá tesz, ha az kell, hogy láss, vagy alábújhass. Mellém az én piros varázskalapomba. Egy piros kalap az kell nekem. Vele összeszedek vad indulatokat, kézen fogok elszabadult erőket, egy piros kalappal semmi az nekem. Ha már hajamon a nap, párnám a hold, tenyeremen ragyognak a csillagok, és csókod az ajkamon, majd kölcsön adom a piros kalapom.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Benedek Elek, kis okoska. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
4: Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fiacskája, aki olyan okos volt, hogy az egész falu kis okoskának hívta. Hej, édesanyám, mondja egy reggel kis okoska, de szép álmot láttam. Hallom, fiam, hallom. Bizony nem mondom el én azt, amíg be nem teljesedik, mondta kis okoska. Hiába biztatta, hiába fenyegette, az anyja nem mondta el az álmát. Mit gondolt, mit nem a szegény asszony? Fogta kis okoskát, vitte a zöld királyhoz, és elpanaszolta, hogy micsoda csökönyös fia van neki. Csak hagyd itt a fiadat, szegény asszony, mondta a király, majd kiveszem én belőle az álmát. De beszélhetett neki szépen, csúnyán, kis okoska neki se mondta el az álmát. Hely, megharagudott a király szörnyen, kapta-fogta magát, egy nagy tornyot építetett, és abba befalasztatta kis okoskát. De a király kisasszonynak igen megtetszett kis okoska, apja tudta nélkül egy kis ablakocskát hagyatott a tornyon, s azon által ételt adogatott be kis okoskának. Na, telt múlt az idő, egyszer csak azt üzeni a veres király a zöld királynak, hogy ő másnap délben pontban 12 órakor asztalhoz ül, s ha az első falatot ki nem lövi a szájából a zöld király, kő kövön nem marad az országában. Búsult a király, nem tudta elgondolni, hogy mit évő legyen. Miért búsulsz, lelkem, édesapám? Kérdezte a király kisasszony. Mondja a király, hogy mit üzent neki a veres király. De bezzeg nagy bánatba borult a király kisasszony is, s aznap sírva vitt ebédet kis okoskának. Hát téged mi lelt, szép király kisasszony? Elkesergi a király kisasszony, hogy mit üzent a veres király. De kis okoska nagyot nevetett, s azt mondta, sose sírj emiatt, szép király kisasszony, Eredj haza, feküdjél le, aludjál, s reggel mondjad édesapádnak, hogy azt láttad álmodban, hogy a király szétbontatta a tornyot, s hát élt Kisokoska. Aztán Kisokoska kezébe kapott egy nyilat, azt ellőtte a Veres király országába, ott is annak palotájába, s kilőtte a Veres király szájából az első falatot. Úgy tett a király kisasszony, ahogy Kisokoska tanácsolta. Reggel elmondta az álmát, amit nem látott. A király ámult, bámult, hitetlenkedett, de mégiscsak elbontatta a tornyot. S hát csak kilépett abból egy deli szép legény. Akkor átnőtt, s úgy megszépült Kisokoska, hogy a király alig ismerte meg. Nosza mindjárt aranynyilat nyomtak Kisokoska kezébe, röppent a nyilvessző, s meg sem állt, míg a Veres király palotájába nem talált, s úgy kilőtte szájából az első falatot, hogy ilyettében hanyat vágódott a Veres király. Egy-kettőre talpra szökött, s üzente nagy haraggal a zöld királynak, hogy azt a huncut betyárt, aki őt úgy megcsúfolta, egyszeribe hozzá küldje, mert bizony mondja, hogy kő kövön nem marad a zöld király országában. Mit tehetett szegény zöld király, útnak eresztette. De Kisokoska nem indult egymaga. Kiválasztott 11 legényt, akik hozzá úgy hasonlítottak, mint egyik tojás a másikhoz. Aztán 200 katonát felöltöztetett patyolatfehér ruhába, ültette hófehér paripákra, 100 katonát pedig öltöztetett koromfekete ruhába, s ültette azokat fekete paripákra. Mikor aztán megérkeztek a Veres király városába, s ott is a palota kapujába, Kisokoska megállította a katonákat, s mondta nekik: maradjatok a kapu előtt, s ha látjátok, hogy akasztófa alá állítatott a Veres király, nyargaljatok sebes szélnél sebesebben, elől a fehér huszárok, hátul a feketék. Sötét este volt, amikor megérkeztek, ott mindjárt elszállásolták Kisokoskát 12-ed magával egy szobába. Jól megvacsoráztatták, aztán lefeküdtek. A Veres király azonban strázsát állított a szobába, és megparancsolta annak, hogy amelyik a 12 legény közül először szólal meg, annak a jobb füle mellől, amikor alszik, vágjon le egy tincs hajat, az lesz bizonyosan Kisokoska. Ahogy lefeküdtek, csak ugyan megszólalt Kisokoska: jó édes kenyere van a Veres királynak. Vajon mitől lehet olyan édes? Kérdezték a többiek. Attól, hogy asszonytej van benne. Hiszen csak azt várta az istrázsa, hogy elaludjanak. Kisokoska hajából levágott egy tincset a jobb füle mellől. De vághatta, mert reggel Kisokoska a többi legény hajából is levágott egy tincset, s a Veres király, amikor maga elé rendelte őket, nem ismerte meg, hogy melyik Kisokoska. Nagy haraggal visszaküldte őket a szobájukba, aztán hivatta a szakácsnét, s rárivalt: igaz-e, hogy asszonytej van a kenyérben? Irgalom szegény fejemnek, mondta a szakácsné, szoptatós asszony vagyok, s dagasztás közben egy csöpp tej a tésztába csöppent. A király elkergette a szakácsnét, aztán éjjelre megint istrázsát állított a 12 legény mellé, és megparancsolta, hogy vágjon le egy hajtincset a bal füle mellől annak, aki először megszólal. Bezzeg, hogy most is Kisokoska szólalt meg először. Azt mondta: jó bora van a királynak, csak az a kár, hogy embervér van benne. Ahogy elaludtak, az istrázsa levágott egy tincset Kisokoska bal füle mellől, de Kisokoska eszén most sem járt túl. Mind a 11 legény hajából levágott egy tincset a bal füle mellől, úgy mentek a Veres király színe elé. Hely, szette vette, ordított a király. Hát már sohasem tudom meg, hogy kilőtte ki szájamból az első falatot. Dehogy nem lépett előre Kisokoska. Én lőttem ki, felséges királyom. Hát azt honnét tudod, hogy az én boromban embervér van? Azt onnét, hogy amikor a szőlődet taposták, az egyik kádban a szőlő közé egy kés vegyült. Az az ember, aki a szőlőt taposta, belelépett a késbe, a vére kicsordult, attól véres a borod. Egyszeribe hívatta a király a taposó embert, s hát csak ugyanúgy történt, ahogy Kisokoska mondta. No, de te, betyár, most a kezembe kerültél. Megkötözték Kisokoskát, kivezették az udvarra, annak a közepén állt az akasztófa. Már a hurkot is a nyakába vetették, akkor azonban intett Kisokoska a fehér meg a fekete huszároknak, s hogy azok vágtatni kezdtek, kiáltott Kisokoska az összecsődült embereknek. Fusson, akinek az élete kedves, mert azok a fehérek angyalok értem jönnek, hogy a mennyországba vigyenek, a feketék pedig az ördögök, azok meg titeket a pokolba visznek. Hely, lett szörnyű ijedelem, futott ki, merre látott, futott a veres király is, de Kisokoska is utána kikapta a király kezéből nagy görbe kardját, levágta a fejét, a kard hegyére tűzte, s úgy ment haza a zöld király udvarába, szaladt egyenesen a király szobájába, ott a veres király fejét úgy lecsapta az asztalra, hogy az asztal négy felé hasadt. Akkor mondta Kisokoska: no, felséges királyom, ez volt hát az én álmom, most már tudja-e? Mondjam, ne mondjam, a király Kisokoskának adta leányát, s fele királyságát, holta utánra ígérte az egészet. Aztán hat lovas hintót küldtek a Kisokoska anyjáért. Még aznap megtartották a lakodalmat, s ma is élnek, ha meg nem haltak.
3: A Kisokoska című mesét hallottátok.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekesnéni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték. Sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a bölcs bagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bagoly. Ez nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés. Adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni. Tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló

0: új koncertsorozatot. Még plakátukat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az ének tudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füst szó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Babszem Jankó. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy parasztember, aki békességben, boldogságban élt feleségével. Egyetlen bánatuk volt csupán, hogy nem volt házukban gyerekkuncogás. Egyik nap az asszony éppen babot fejtett a konyhában, s közben ábrándozott. Ó, bár csak lenne egy kisgyermeke, ha csak akkorka is, mint egy babszem. No lám, valaki meghallotta a kívánságát, és egyszer csak a bab közül egy fiúcska ugrott elő. Voltám nagy öröm, habár a gyergőc tényleg babszemnyi méretű volt, anyja megszerette, tejben vajban füröztötte, s elnevezte Babszem Jankónak. Később így szólt Jankó. Édesanyám, hadd segítsek! Kivinném édesapám ebédjét a mezőre. Azzal felkapta a kosarat, a fejére tette, és már is nekiindult a messzeségbe. Mikor egy szekérhez ért, felpattant az ökörre, belebújt annak fülébe, és

0: és elkiáltotta magát.
1: Gyite, ha-hó, előre!
0: Az állat nyomba meglódult, s a béres a szekérről legurult. Bátran hajtotta a szekeret az úton Jankó. Mikor megérkezett a szántóföldre, egyből el is kúrjantotta magát.
1: Édesapám, meghoztam az ebédjét!
0: Na hát, szakasztott másom ez a legény, ámult el a szántóvető. Mikor befejezték az ölelkezést, leültek, és jó ízűen megebédeltek. Éppen akkor arra kocsikázott egy főúr, aki felfigyelt Jankó éles hangjára.
1: Ó, megállj! Honnan jön ez a rikoltozás?
0: Közelebb ment a főúr Jankóékhoz, és akkor látja... Nini,
1: egy babszemnyi gyerek! Add nekem fiadat, s adok érte 300 aranyat,
0: mondta a parasztnak. Mire Jankó odasúgta apjának.
2: Adj el neki nyugodtan, majd visszaszököm titokban.
0: Elvette hát a szegény ember a szütyő aranyat, Jankó pedig az úr kalapjára pattant. Onnan tekintgetett széjjel, még nem egy gyönyörű kastélyhoz értek. A közelben éppen a királyné és társalkodónői sétáltak. Amikor az úr a kalapjával üdvözölte őket, az aprócska fiú leesett a földre. Megvárta egy lyukban, míg mind eltűnnek, és aztán új kalandok után nézett. Miközben mendegélt, megpillantott egy kátyúban ragadt szekeret. Olyan nehéz volt, hogy 6 legény sem bírt vele. Jankó odament, megfogta a vasat, meg a kereket, s már ki is dobta a szekeret. Elfutott a vassal septiben, s keresett egy kovácsot, aki buzogányt önt majd belőle. A mester úgy megijedt a bivajerős apróságtól, hogy nem mert ellenkezni, s elkészítette a fegyvert neki. Így indult útnak Jankó a rengetegbe. Mikor az erdőben bandukolt, a fák között világló tűzre lett figyelmes. Zsiványok tanyája volt az bizony, de Jankó nem ijedt meg, s rögtön közébük csapott. Elverte a rablók főnökét, s egyből ő lett a vezér. Útjuk során Jankó és a rablóbanda egy kastélyhoz ért. A furfangos fiú kigondolt egy tervet, embereitől hogy szabaduljon meg. Felmászott az ablakba, fogta a rabolt zsákmányt, és mind az udvarra szórta.
1: Vigyétek, tolvajok, ha kell a kincsetek!
0: A zsiványok úgy megijedtek, hogy egytől egyig elszeleltek. Felébredt a zajra a palota apraja nagyja.
1: Ugyan ki lehetett, ki álmomat megzavarta?
0: Kelt ki ágyából bosszusan a király, de Jankó akkor már rég hetet 7 országon is túljárt. Egy istállóban kötött ki végül, ahol a puha széna közt elszenderült. Pirkadatkor aztán jött a szolgáló. Jankó észre sem vette, s már is a szénával együtt a tehén elé vetette. Pár perc, és a fiú már a tehén szájából kiabált.
1: Elég már, ne adjatok több szénát!
0: Megrémült a gazda, s a marhát egyből levágatta. A fiú éppen menekülni próbált, de megjelent egy farkas, s ham, bekapta. Megijedt Jankó, de míg volt benne szusz, addig kiáltozott. De az ordas ügyet sem vetett rá, egész éjjel futott hegyens völgyön át. Mikor aztán megéhezett, meghallotta Jankó szavát, hogy létezik egy kamra, ahol van szalonna s rengeteg kolbász. Oda vezette Jankó a szülői házhoz, s a farkas már is rávetette magát a malacokra, amiket a Jankóért kapott fizetségen vett a gazda. Mikor a ház népe meghallotta a zajongást, felkeltek, s hozták a vasvillát. Megszúrták a farkast, az menten elesett, s a gyomrából Jankó pattant ki ölükbe. Megörültek szülei az elveszett fiúnak, aki megfogadta, hogy nem hagyja őket többé magukra.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Kati haját meghúzom, sikit szirénázik.
1: Na!
0: Taliga az autóm, szélvészként cikázik.
2: Jaj! Tűz, tűz, fernyem rám! Tűz, tűz, tűzetoltó!
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.

0: Alle kisebb önkéntes tűzoltó.
1: Ottó.
2: Szólásmondások.
3: Képzeld, mi történt tegnap?
4: Na mondd, mi történt?
3: Dóri megkóstolta a paradicsomos káposztát az ebédnél, nagyon fura arcot vágott, és hangosan azt mondta, fúj, ez nem finom! Az óvónéni is meghallotta.
4: Dóri bizony nem sokat gondolkodott, mielőtt megszólalt. De sok gyerek ilyen, ami a szívén, az a száján.
3: Ez meg mit jelent?
4: Azt, hogy valaki mindig őszintén elmondja, amit gondol, vagy érez. Még akkor is, ha ezzel valakit megbánt. Nem titkolja, hanem rögtön kimondja.
3: Szóval Dóri nem szereti a paradicsomos káposztát, és ezt rögtön ki is mondta?
4: Úgy bizony. Az őszinteség jó dolog, csak arra kell figyelni, hogy azért próbáljunk meg kedvesek maradni.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és hoztam egy rövid, de vicces kis verset, hallgassátok szeretettel. Tamkósi a Tókároly, Pinty és Ponty. Volt egyszer egy ponty, úszott, mint a Pinty. Volt egyszer egy Pinty, repült, mint a ponty. Együtt mentek, úsztak, szálltak, mendegéltek, tehát még most is mendegélnek, a kelő napsugárban útjuk végén nem értek. Elől ment a ponty, úszott, mint a Pinty. Utána a Pinty, repült, mint a ponty.
2: Csukásmese rádió.
6: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukásmese rádióban.

0: utcájon.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Bendl Vera. Matyi tigrissel álmodik. Matyi és a pillanat. Matyi azon gondolkozott, mennyi is egy pillanat. Megkérdezte a tigrist, ő mit gondol. A tigris a vállát vonogatta. Őszintén szólva, ez nem olyasmi, amin gondolkozni szoktam. De végül hozzátette, megjegyzem, a nagy mezőt egy pillanat alatt futom körbe. Jó, válaszolta Matyi. Akkor menjünk. Mérjük le. Elindultak a nagy mezőre. Matyi letelepedett a nagy fa alá, és jelzett a tigrisnek. 3, 2, 1, most indulhatsz, figyelek! És a tigris hús futott, iszonyú gyorsan futott. Matyi alig tudta követni a fejével, de azért, amikor visszatért, mégis ezt mondta. Nézd csak, gyors vagy, mint a szél, de én úgy hallottam, a pillanat az egy nagyon-nagyon rövid idő, én meg 4-ig számoltam, amíg futottál. Azt hiszem, ez kicsit több volt. Na jó, válaszolta a tigris, akkor mondjuk, ha a két fa között futok csak, próbáljuk meg. Borintott Matyi, és a tigris startolt. Egyik fától a másikig ugrott, és tény, a sebessége talán megközelítette a pillanatot. Hát, közölte Matyi, ez már lehet. De tudod, mi van, ha még ennél is rövidebb a pillanat? A tigris kicsit megszeppent. Ennél gyorsabban nem megy. De figyelj, és elkezdett pislogni. Egy percig folyton pislogott megállás nélkül, elég furán nézett ki. Most mit pislogsz? Érdeklődött Matyi. Hát gondoltam, ezek a pillanatok. Egy pislogás, egy pillanat. Mit szólsz? Igazad lehet, válaszolta Matyi, és ő is elkezdett pislogni. Együtt pislogtak egy negyed órát, de aztán belefáradtak. Csak mi van, ha egyetlen pislogás alatt ezernyi pillanat telt el, mert ez annyira rövid idő, hogy mérni sem lehet? Tette fel a kérdést. Matyi, ne fárasz! Rázta meg a szőrét a tigris. Ha mérni sem lehet, mit foglalkozzunk vele? Ha nem egy pislogás, nem egy ugrás, nem egy számolás, akkor ne játszunk inkább valami érdekeset? Matyi belement. Látta, hogy a tigris nem áll készen további mérésekre, így inkább maga kutatott tovább. Arra jutott, hogy anyának egy pillanat annyi, ameddig leveszi a poharat a polcról és tölt bele vizet, hiszen gyakran így fogalmazott, Matyikám, egy pillanat és adok is valamit inni. Apa ehhez képest azt mondta, egy pillanat és már is ott vagyok, ami legalább 10 percet jelentett. Legfurább persze a nagyi volt, mert ő azt állította, egy pillanat alatt elkészíti a csoki pudingot. Matyi nem mondja, hogy hosszú idő volt, egy mese alatt mindig el is készült, de nyilvánvaló, hogy egy mese pillanatok sokasága, nem? Így hát Matyi egyedül maradt ezzel az elméletével. Egy olyan icipici időről beszélünk, ami mindennél gyorsabban telik. Úgy fut kb., mint a ló a népmesékben, aki azt kérdezi, hogy repüljek, édes gazdám? Mint a szél, vagy mint a gondolat? Végül Istvánhoz fordult. István, senki nem mondja meg nekem rendesen, mennyi egy pillanat. Szeretném látni a lehető legeslegkisebb pillanatot, de mama azt mondja, ez alatt megfőzi a pudingot. Ez biztos nem igaz. István hümmögni kezdett. Matyikám, nos, ez egy bonyolult kérdés, és így hirtelen, nagyon hosszú lenne elmagyarázni. Mérni meg, bele sem kezdenék. Van inkább egy másik ötletem. Hívd ide a legjobb barátodat. Matyi odahívta a tigrist. Na figyeljetek, mondta nekik István. Ne gondoljatok arra, mennyi egy pillanat, csak nézzetek a kamerába, vagy egymásra, vagy ahogy akartok. És elővett a mobiltelefonját. Nagyon furán tartotta, mint az öreg emberek, jó messze a szemüktől, és böködni kezdte. Matyi nem is értette, mi történik, de közelebb bújt a tigrishez. Átölelték egymást, és bambán figyelték Istvánt. Aztán mosolyogtak. Aztán unatkoztak. Egy idő után István odament hozzájuk, és mutatott egy fényképet. A tigris Matyi felé hajtotta a fejét rajta, és véletlen félig csukva volt a szeme. Matyi az ellenkező irányba hajolt, de kérdőn nézett a tigrisre. Nem volt éppen egy tökéletes kompozíció, de mindegy. Szóval itt vagytok, nézzétek, folytatta István. Ez itt biztos, hogy egy pillanat. Azaz egészen rövid, mérhetetlen, amikor éppen így néztek egymásra. Sok ezer volt előtte, sok ezer utána, de volt egyetlen nagyon rövidke, amit most lefényképeztem. Kinyomtatom nektek egy drogériában, és akkor mindig emlékezhettek rá. Rendben, újongott Matyi. Én leszek a pillanatőr. Megőrzem ezt a pillanatot, vagyis ő fényképet. Aztán megint elbizonytalanodott. De István, ha mégis leszeretném mérni? A tigris felborzolta a szőrét. Matyi, mániákus vagy. Hát nem elég ez neked? A precizitás fontos dolog, apa mondta. Nézett rá szigorúan Matyi. A tigris fújtatott. Nem megy. Én sem tudom, válaszolta István. Ezért mutattam inkább meg. Nézegesd a képen. Hát oké, válaszolta Matyi, és arra gondolt, hogy ez így jó tulajdonképpen, majd máskor is fényképez pillanatot a szemével is, de azért még szüksége lesz egy varázsos mesebeli lóra is, aki rendesebb felvilágosítást tud adni a mértékegységről, vagy elrüpíti őt a varázshegyre hipergyorsan. Akkor végre kiderül, mennyi is az annyi tulajdonképpen.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását. Na, mi lehet ez? Igen, jaj, de jó, a zongora! Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta. Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre. Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Fodor Gyöngyi, Eper hercegnő. Élt egyszer egy 4 éves kislány, aki az erdő szélen lakott a szüleivel. Nagyon szerette az epret, de sajnos a kertben már mindet leszették, és már nem is termett többször abban az évben. Ezért egyik nap, amikor az anyukája a fürdőszobában mosta a haját, elment szamócát szedni az erdőbe. Ahogy a fák között ballagott, találkozott egy kutyával. Szia, mi a neved? Kérdezte tőle. Néro vagyok, felelte a kutya. És te? Aztán mit csinálsz az erdőben egyedül? Engem Angelának hívnak, és szamócát akarok szedni. Ha van kedved, gyere és kísérj el, ajánlotta Angela, és Néro követte őt, és beszélgettek egymással, amíg oda nem értek a hatalmas szamóca bokrokhoz. A kutya arra gondolt, milyen jó is lenne egy kosárka friss szamóca, mert imádta. Viszont leszedegetni nem igazán tetszett neki, ezért amikor a kislány a bokrokban bújkált, Néro elfutott a házhoz, ahol Angela lakott, magára vette az anyuka ruháját, és várta a kislányt abban a reményben, hogy az összes szamócát meg fogja enni. Amikor a kislány hazaért, észrevette, hogy az anyja másként néz ki, mint általában. Érezte, hogy valami nincs rendben, ezért azt mondta. Drága anyukám, kérlek, hogy azon a becenéven szólíts engem, amit nemrég adtál nekem. Néro egy pillanatig gondolkodott, mit is szoktak mondani az anyukák a kislányaiknak, majd így szólt. Drágaságom, mindig így foglak hívni. Angela megértette, hogy az ott nem az ő anyukája, hiába van rajta a virágmintás nyári ruha, és keservesen sírni kezdett. Néro nagyon elszégyelte magát, bocsánatot kért azért, hogy becsapta, és hogy felvette az anyja ruháját, de szamócát akart enni. Hol van az anyukám? Kérdezte a kislány. Ha jól hallom, éppen a haját szárogatja, felelte a kutya, mire a kislány abba hagyta a sírást, és elszaladt a fürdőszobába. Az anyukája, amint meglátta, magához ölelte. Eper hercegnő, hol jártál? Kérdezte tőle. Nézd, mennyit szedtem, mutatta a teli kosárkát az anyukájának. Csinálnál egy hatalmas tortát? Igen, persze, hogy csinálok. De van valami különleges oka a kérésednek? Igen, Ő itt Néró, a barátom, aki nagyon szereti a szamócát, és a tortával szeretném megköszönni neki, hogy őszinte volt velem. Attól a naptól kezdve Angela és Néró elválaszthatatlan barátok lettek. Pár hét után Néró úgy döntött, hogy már nem kóborol a világban. Oda költözött Angeláékhoz. Először Riska tehén istállójának sarkában aludt a szalmabálák tetején, de később a kislány apukája megajándékozta egy takaros kutyaházzal.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen mióta két kislányom felcseperedett, nekik is fontosnak tartottam, hogy olyan hős történeteket osszak meg állatokról, vagy növényekről, akiknek igenis van személyiségük. Hogy miből lett a csoda, hogy emberek aztán milyen mondákat kerítettek ezekről, vagy a kígyónak miért nincs hangja. Vagy például az áfonya miért kék, és az áfonya valójában egy elvarázsolt királykisasszony lenne? Egy szépség, akit a gonosz fagy megátkozott? Csillagok esti mesefényben. Erdők, mezők, népmeséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától.
6: Férhez adod-e a lányodat, napfény?
5: Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt.
6: Nem adom én senkinek, nem adom senkinek.
5: Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába hét jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte.
7: Hozzám adod-e a lányodat, napfény?
6: Nem adom senkinek,
5: felelte Amosz. Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta.
7: Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény!
5: Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében.
6: Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz.
5: Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt.
8: Eredj innen, legyőzhetetlen fagy! Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban.
5: Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta.
6: Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat szép szerével, akkor erőszakkal ragadom el.
5: Ez süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermedt minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt.
8: Mit tehetek? Te vagy az erősebb. Hozzád kell adnom a lányomat.
5: Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a hét jegesmedve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka.
6: Bárhol is légy, megfagyasztal a gőgös teremtés.
5: süvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermett körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, levelei tojás alakúak, virágai rózsaszínes zöldesek, áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó ízletes, gömb alakú, sötétkék, már-már feketés.
9: Sziasztok! Resovszki Samu vagyok. Budapestről érkeztem, 8 éves vagyok. Lackfi János, egy jó szokás. A kirándulás jó szokás. Csak csiszegés, meg csosszogás, ágtalálás, kőrugdosás, ennek örül az iskolás. Ha kirándulunk, lépni kell. Együtt az összes többivel, mert lemarad ki tötyörög, s a borzos vadon nyeli el, ám néha lemaradni jó. Hallgatni, hogy a többiek csörtetése távolodik, és az erdő hangos és süket. Utána viszont már futás, nehogy végül itt hagyjanak. Embernek emberek valók, madaraknak a madarak. Az erdőben vannak hidak, s minden híd alá kell patak, s minden patak alá kövek, kövek alá ebihalak. Ebihalat fogni remek! Csiklandozza csak markodat, a vízbe nyúlni jól esik. De ki belásik, kikap, és az erdőben minden él. Hangya hátán hangya tapos, mint szép fehér tojás cipel. Kár, hogy kiturkálni tilos. Az erdőben a levegő iható is, meg ehető. Igaz, minél többet eszel, annál inkább szomjas leszel. Hogyha szomjas leszel, ihatsz, mert itt a kőből víz folyik. Most vehetsz akciós vizet. Forrásnál senki sem fizet. Kiránduláskor sejteni, ahogy megtelik a tüdőd, és az erekben szétviszik szorgos hangyák a levegőt. Olyan leszel, mint egy lufi, vagy ha nem is olyan pufi, de könnyűnek érzed magad. Nem vagy plöttyet, alamuszi. Behűtött, befőtt a fejed, a szájad íze mentolos, a füled hallja élesen, amint a harkály tiktakoz. A kirándulás jó szokás. Aki kirándul, többet él. Holnaptól idősebb leszek a sok iskolás több minél.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sugárs Rádió. Amikor a tavasz tündére átadja a helyét a nyár hercegének, annak minden gyerek nagyon örül, mert a nyár tele van kalandokkal és élményekkel. Ezt az évszakcserét egy fantasztikus nap is jelzi nekünk. Na ki tudja, hogy milyen napról van szó? Segítek! Ezen a pompás napon minden felnőtt a gyerekeket ünnepli. Magyarországon a lurkók örömére szinte minden városban és faluban készülnek valamilyen meglepetéssel. A májust azért is szeretik annyira, mert az elején is és a végén is ünnepelnek az emberek. Ilyenkor vetélkedők, koncertek, körhinták, ugrálóvárak, szabadtéri játékok és további meglepetések várnak a gyerekekre. Ez a nap róluk, azaz rólatok szól. A Csukás Mese Rádió is megünnepli ezt a napot. Hogy mivel? Sok-sok szép mesével, versikével és dallal. Azért is szép ez a nap, mert ilyenkor együtt van a család, és el lehet menni sétálni, kerékpározni, fagylaltozni, mókázni. A felnőttek már jól tudják, hogy a gyermekkor az egyik legszebb időszak az ember életében, s hogy minden egyes ember palánta megérdemli a boldogságot. Mosolyt csalni a gyerekek arcára csodás érzés. Legyetek hát vidámak ezen a különleges napon. Boldog gyereknapot kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Varázsdoki rendel.
1: Szem belső falát úgy hívják, hogy retina. Ezen vannak a látásért felelős alkatrészeink, amiket csapoknak és pálcikáknak hívunk. Szerencsére ezekből a csapokból nem folyik víz. Ők a retina közepén foglalnak helyet. Ők látják a finom részleteket és a színeket. A retina többi részén pedig a pálcikák vannak, amik nem látnak olyan tisztán, de érzékenyebbek a fényre. Azaz a szemünk sarkából jobban észrevesszük a fényt és a mozgást. Próbáljátok ki sötétben. És a tanulság? Néha, ha valamit meg akarunk látni, nem biztos, hogy jó helyre nézünk.
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló barátok! Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Kedves gyerekek!
2: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottatok.
5: Fuck!

0: elvarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban, vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Most egy pillanatra mindenki dobja el a tabletet. Persze, csak óvatosan, mert jön egy olyan sláger, amit nem lehet ülve hallgatni. Táncolj, énekelj, és legyen ma a világ legvidámabb vasárnapja.
2: Csukás Mese Rádió!

telú, apatelú, tesótelú, szamártelú, ho! Pillanat, pillanat, valaki hív. Apa, te vagy az? Hát én a gyerekekkel énekelek. Anya nem, nincs itt, nem mos, nem fűz, nem takarít. Egész nap a telefonját nyomkodja a tesóm. A tesóm meg tablettán él, és tablettet eszik. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Tudjátok,

0: Halló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: sängen. Na, végre elaludt a gyertya.
1: Szervusztok, gyerekek, én Tóth Vera vagyok, énekes néni vagyok, nagyon szeretek énekelni, nagyon szívesen énekelnék nektek, de most inkább arról beszélek, hogy milyenek voltak a gyereknapjaim a gyereknapokon kiskoromban. Egyébként örök gyerek vagyok belül, így a szívem mélyén, úgyhogy nyugodtan jöhettek hozzám, felhívhattok és elmesélhetitek bármilyen problémátokat. Szóval a gyereknapjaim azok mindig valahogy az elsős, másodikos általános iskolához kötődnek. Azokra a gyereknapokra emlékszem úgy igazán, amikor fodras szoknyát vettünk föl, fehéringben voltunk, nagyon meleg volt, és a tanárnénivel elmentünk fagyizni, az egész osztály, és kaptunk olyan fagyit, amit akartunk, és emlékszem a fagyizóban a Józsi bácsi ingyen adta a fagyit a gyerekeknek gyereknapon, úgyhogy nem volt neki ez nagy biznisz aznap, de nagyon szerette a gyerekeket, úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény volt. Emlékszem, hogy a nyárfákról jött le az a fehér kis bigyóka, amit a szél mindig fúj nyáron, emlékeztek rá, biztos, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Nekem ezek voltak a legkedvesebb gyereknapjaim. Képzeljétek el, elárulok nektek egy titkot, hogy 40 éves vagyok, de az anyukámtól a mai napig kapok gyereknapra ajándékot. És egy nagyon szép SMS-t, hogy a kisgyerekeknek, a kislányoiknak boldog gyereknapot kíván.
2: Na, ki fáradt el az előző dalban? Gyorsan igyál egy korty vizet, mert most jön egy újabb vidám dal. Ez itt a Zenevarázs, a legjobb családi buli vasárnap délután.

0: Fók-mok-fók.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kedvenced.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Na gyertek, kerekedjünk most föl, és menjünk el együtt a vásárba, vásároljunk 5 darab állatot.

0: Mese Rádió!
1: Táncolni ér, ugrálni ér, és énekelni is ér. Ez itt a Zenevarázs, és most jön egy olyan dal, amitől a plüss macid is táncra perdül. Maradj velünk, mert a buli még csak most kezdődik.

Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, én Götz Anna vagyok. Legyetek nagyon boldogok ma is. Amikor én kicsi voltam, szüleimmel május utolsó vasárnapján minden gyermeknapon nagyokat kirándultunk, vittünk a kosárkánkba minden finomat, leterítettünk egy nagy takarót, és azon falatoztunk, énekeltünk, játszottunk, sokszor társasjátékot is vittünk ki, és mindig nagyon-nagyon szépen sikerültek a gyereknapjaink. Azóta is boldogan emlékezem ezekre. Úgyhogy boldog gyereknapot nektek is!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsongavilág dugta a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuriora, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Hopti, kökti, hopti, kökti,
3: hopti. Helyben járunk? Jó, téblassan hajolj előre, óvatosan.

0: Orangután, és még egy párodó.
1: Orangután!

0: nagyon egyszerű. Jó, és most nincs helybenjárás. Közben fogod a bokádat. Ez az, ügyes vagy.
1: Gyere, gyere, orangután, táncolj velem, arra kérlek, amikor táncolsz, minden szépen
0: szalodjunk. Hát persze!

0: csak hajolj előre, fogd meg a bokád, még mindig helyben jársz, nem mondtam, hogy vége, kis terpet, megállt a dal végén.
1: Hallod ezt a ritmust? Ugye nem tudod megállni? Ez a Zenevarázs a Csukásmese Rádióban, ahol minden dal egy kis varázslat. Szólj a barátaidnak, hogy ők sem maradjanak ki a mókából.
2: Zenevarázs a Csukásmese Rádióban.

figyelem, figyelem, közhírré tétezik, hogy Csoki országban a mai naptól mindenféle csokoládé kóstolható, fogyasztható, de legfőképpen majd szólható. Aki nem jön el, az otthon marad, aki pedig otthon marad, az hoppon marad.

négy okos, el ne hidd, hogy igaz ez a nóta. Aki fújja, annak

0: esteledik meg fáradva, rogyunk le a kerti padra, csillagok fénye hívogat. Nem találom.
1: Hova tettem?
0: Lehet, hogy elfelejtettem, de hopp! Előhúzom zsebemből az ágyamat.
2: Füllent, füllent!
3: Nyúlik az orra!
2: Füllent, füllent! Füllent, füllent!
3: Nyúlik az orra!
2: Füllent, füllent! Füllent, füllent!
3: Nyúlik az orra!
2: Füllent,

0: kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg Bána mamát.
1: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
2: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Csukás Mese Rádió. Amikor a tavasz tündére átadja a helyét a nyár hercegének, annak minden gyerek nagyon örül, mert a nyár tele van kalandokkal és élményekkel. Ezt az évszakcserét egy fantasztikus nap is jelzi nekünk. Na, ki tudja, hogy milyen napról van szó? Segítek! Ezen a pompás napon minden felnőtt a gyerekeket ünnepli. Magyarországon a lurkók örömére szinte minden városban és faluban készülnek valamilyen meglepetéssel. A májust azért is szeretik annyira, mert az elején is és a végén is ünnepelnek az emberek. Ilyenkor vetélkedők, koncertek, körhinták, ugrálóvárak, szabadtéri játékok és további meglepetések várnak a gyerekekre. Ez a nap róluk, azaz rólatok szól. A Csukás Mese Rádió is megünnepli ezt a napot. Hogy mivel? Sok-sok szép mesével, versikével és dallal. Azért is szép ez a nap, mert ilyenkor együtt van a család, és el lehet menni sétálni, kerékpározni, fagylaltozni, mókázni. A felnőttek már jól tudják, hogy a gyermekkor az egyik legszebb időszak az ember életében, és hogy minden egyes ember palánta megérdemli a boldogságot. Mosolyt csalni a gyerekek arcára csodás érzés. Legyetek hát vidámak ezen a különleges napon. Boldog gyereknapot kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, Rigó Viola vagyok, 10 éves. Szép Ernő, pitypang. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek. Nem tesz kirakatba a virágos üzlet. Mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága, csak az árokpartról nézel a világba. Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga. Te pitypang virágja. Az urak, a dámák, ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismerettséget. Pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba. Te pitypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget. Köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának. Csak neves rá bátran, mezitlábos árva. Te pitypang virágja.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Németh Lojzi vagyok. És zenész vagyok. Képzeljétek, mikor gyerek voltam, hegedülni tanítottak. Olyan keserves hegedőórákat húztam az elején, csak úgy nyikorgott a hegedő a kezem alatt, mire végre megtanultam rendesen hegedülni, sok-sok év telt el. Két gyermekem is van, egy fiú meg egy lány. Amikor kisebbek voltak, legalábbis a lány, mert a fiú még mindig kicsi, akkor fejből meséltem nekik. Én találtam ki a meséket. Egyik nagyon izgalmas volt, voltam én nagyon izgultak, voltam én meg olyan kedves volt, hogy el is sírták magukat. Javaslom nektek is, hogy meséljetek saját magatoktól, találjatok ki meséket, mert az nagyon izgalmas tud lenni. Most például nektek mesélek. Hallgassátok szeretettel. Mikula Péter, világszépítés. A betegség. Nagy bevásárláson voltunk, a kedvenc áruházunkban. Ilyenkor veszünk meg mindent, ami fontos a következő hétre, és amit nem felejtünk el. Kenyeret, tejet, húsokat, mosószert, szalvétát, mindent, ami kell. Nélkülözhetetlen vagyok ilyenkor. Én pakolom be a bevásárlókocsiba, amit anya és apa kiválasztanak. Ahogy hazaértünk, nem volt kedvem csomagtartóból a kamrába pakolósat játszani. Gyorsan levettem a cipőm, papucsot húztam, és mentem a szobámba lefeküdni. Anya sietett utánam. Jól vagy, Zorka? Minden rendben? Kérdezte. Nem jössz inkább ebédelni? Szilvás gombóc lesz ebédre. Máskor tapsoltam volna örömömbe, de most egyáltalán nem volt kedvem tapsolni. Valamiért nem éreztem előre a számban a gombóc hízét, orromban az illatát, nem kérdeztem meg anyát, mennyit kell még várni, hogy elkészüljön. Nem vártam a pillanatot, mikor mehetek porcukrot szórni a frissen gőzölgő gombócra. Csak összegömbölyödve magamhoz öleltem a párnámat. Hallottam Berci hangját, ahogy hív. Gyere, tesó, kártyázzunk! Valami visszatartott. Nem vagyok éhes, és nincs kedvem játszani. Fáradt vagyok, elgyengült a testem, aludni szeretnék. Válaszoltam. Arra ébredtem, hogy fázom, anya állt mellettem kezében a lázmérővel. Gyere, tücsök, nézzük meg, mit mond a lázmérő. Beteg leszel-e? Honom alá dugta, és betakart. Néhány perc múlva, fejcsól válva nézte meg, mi lett az eredmény. Sajnos, azt mondja ez a pálca, hogy beteg vagy. Próbálj meg aludni, kislányom. Mondta, eligazította a takarómat, homlokon csókolt, lehúzta a redőnyt, és kívülről becsukta az ajtót. Már sötét volt, mikor felébredtem. Anya és apa ott ültek az ágyam mellett. Fáztam. Remegtem, remegett mindenem. Nagyon rosszul éreztem magam, mindenem fáj, mondtam. Nem tehettem mást, keserves sírásba kezdtem. Fáj a fejem, a szemem, a hátam, folytattam, miközben tovább vacogtam. Vedd be ezt a gyógyszert, Zorka, mondta anya, ettől jobban leszel. Nem akarok beteg lenni, kiabáltam, de inkább nyöszörgésnek hallatszottak a kiabálásnak szánt mondatok. Vedd be, kérlek, ettől jobban leszel, kislányom, ismételte anya. Nem! Soha, válaszoltam zokogva. Apa húzódott közelebb hozzám, megfogta két kezem, és a tekintetemet kereste, amikor megtalálta, így szólt. Szépségem, figyelj rám. Tudom, hogy nagyon rossz most neked. Nagyon együtt érzünk veled. Megtámadta a testedet, a szervezetedet, a betegség. Vírusok vagy bacillusok. Ők a fekete sereg. De szerencsére, és itt biztatóan nézett a szemembe, a testedben van egy nagyon erős, hősies fehér sereg, amelyik le fogja győzni a betolakodókat. Ezt a fehér, testedet védelmező sereget kell segítenünk azzal, hogy utánpótlást, muníciót küldünk nekik a győzelemhez, gyógyszer és sok folyadék formájában. Pihenned kell, minél többet, hogy minden energiádat felhasználhassák a fekete sereg megsemmisítésére. Érted, tündérkém? És olyan apásan megölelt. Tudom, nagyon rossz most neked. A felnőtteket is megviseli a betegség. De megígérem, ha beveszed a gyógyszert, iszol és pihensz eleget, minden nap jobban leszel. Egyszer csak azt veszük észre, hogy elmenekült belőled a betegség. Nyoma sem maradt. De ne feledd, minden gyógyuló betegnek kicsit hőssé kell válni a betegség elleni küzdelemben. Biztos, apa? Biztos? Kérdeztem vissza, alig hallhatóan. Igen, a szavamat adom, de neked is segítened kell a fehér sereget. Nagyon kell bíznod bennünk. Fog az menni, amilyen klassz lánynak ismerlek. Jó, megpróbálom. De mondjátok meg annak, aki kitalálta a betegséget, hogy nem volt jó ötlet. Igazad van, mondta anya, és hidegvizes kendőket tett a homlokomra és a csuklomra. Jéghideg volt. Brrr. Nem panaszkodtam, csak egy kicsit igyekeztem hősiesen harcolni a betegség ellen. Újabb és újabb borogatást cserélt rajtam anya. Ettől és a gyógyszerektől kicsit jobban lettem. Nem fáztam annyira, de nagyon gyengének éreztem magam. Nyílt az ajtó, és egy bácsi lépett be a szobába, egy táskával a kezébe. Anyához bújtam, és elfordítottam a fejem. Minek jön ide ez a valaki, mikor beteg vagyok? Senkit se akarok látni, gondoltam. Közelebb jött ez a nem várt vendég. Leült az ágyam szélére, majd így szólt. Szerbusz, Zorka! Én egy doktor bácsi vagyok, és azért jöttem hozzád, hogy megvizsgáljalak, segítsek neked meggyógyulni. Mindig elmondom, mit fogok csinálni. Semmi sem fog fájni, és semmit sem csinálok, amit nem szeretnél, mondta. Még jobban anyához bújtam, szemem sarkából figyeltem, mi mindent vesz elő a táskájából. Nekem tetszik, amit mond a doktor bácsi, mondta anya. Gyere közelebb, Zorka, próbáljuk ki, csak olyat csinál, amiben te is beleegyezel. Így van, helyeselt a vendégünk. Gyere, meghallgatom a szívedet és a tüdődet. Nem fog fájni. Engedtem magam, sóhajtottam, bent tartottam a levegőt. Meghallgatott a hallgatójával, amilyen nekem is van, csak az övé igazi. Jó van, Zorka, csak így tovább. Itt minden rendben van. Ha megengeded, megnyomkodom kicsit a hasad, az se fog fájni. Ha mégis, szólsz és rögtön abba hagyom. Így történt. Hagytam, hogy megnyomkodja a hasam. Nem fájt. Most belevilágítok a szádba, megnézem a torkod. Csak arra kérlek, olyan nagyra nyisd a szádat, mintha egy nagy gombócot szeretnél bekapni. Egy kis elemlámpával belevilágított a számba, majd arra kért, hagy tapogassa meg a nyakam. Ez se fájt. Ezután végignézte a bőrömet, a hasamon, a kezemen, a hátamon. Ez egy kicsit kellemetlen volt, mert fázott a bőröm, de eszembe jutott, amit apa mondott. Nekem is kicsit hőssé kell válni, hogy segítsem a fehér sereget a betegség legyőzésében. Még a fülembe is be akart nézni, de azt már nem engedtem. Na, jó van, Zorka. Vége a vizsgálatnak. Köszönöm, hogy segítettél nekem. Most látom, milyen szép kislány vagy. Örülök, hogy találkoztunk. Legközelebb majd akkor szeretnék látni, ha egészséges vagy. Rendben? Szia! Rosszabbnak gondoltam ezt a vizsgálatot. Nem is volt olyan kellemetlen. Ki lehetett bírni. Elment a doktor bácsi, én hamar elaludtam. Reggel kicsit jobban éreztem magam, de nagyon el voltam gyengülve, még mindig játszani sem volt erőm. Annyira köhögtem, hogy úgy megijedt a hangom, hogy elhagyott. Csak suttogva tudtam beszélni. Azt mondtam, anya, majd visszacsalogatjuk a hangot a sok mézes teával. Az egyetlen jó volt a betegségben, hogy nem kellett óviba menni, anya otthon maradt, leste minden kívánságom. Eltelt néhány nap, és ahogy apa ígérte, napról napra jobban lettem. Végül már annyira, hogy híre sem maradt a betegségnek. Szaladgáltam a lakásban, nevetgéltem, vitatkoztam Bercivel. Úgy látom, lányom, legyőzte a fehér sereg a betolakodó betegséget. Holnap már mehet szobodába. Megünnepeltük a gyógyulást, a hős fehér sereg győzelmét, anya a kedvenc palacsintámat készítette, apa egy táblá fabrikált a szobám ajtajára. Betegségnek behajtani tilos.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a nyúl, a béka, meg a vadkacsa. Réges-régen létezett egy óriási hegység, aminek a közepén egy lapos tetejű hegy állt. A hegytetőt mindig zöld fű és sok-sok illatos virág borította, ezért az állatok szívesen jártak oda. Míg az idősebbek megbeszélték az élet ügyes-bajos dolgait, addig a fiatalok önfeledten játszadoztak a fűben. Éppen egy ilyen játék alkalmával történt, hogy a béka és a nyúl egy nagy aranytálat talált a fűben. A béka mindjárt felkiáltott.
1: Nézd, milyen szép díszes aranyedény! És csak is az enyém!
0: És már nyújtotta is feléje a kezét.
1: Na persze, hisz én már akkor megláttam, hogy valami csillog a fűben, mikor te még a közelében sem voltál. És mivel én láttam meg előbb, ezért engem illet, magyarázta magabiztosan a nyúl.
0: Na, ezen a két állat jól össze is veszett. A nyúl váltig állította, hogy ő látta meg előbb, hanem a béka meg azt mondta, hogy az számít, hogy kiért oda előbb. Mivel egyik sem akarta másiknak engedni, a vita kis hián verekedéssé fajult. Aztán hirtelen a ravaszdi nyúl felkiáltott.
1: Elég, mivel úgy tűnik, nem tudunk egymás közt megegyezni, arra gondoltam, hogy rendeznünk kéne egy futóversenyt. Aki előbb felér a völgyből a hegytetőre, azé lesz az edény, mondta a nyúl, és közben már el is képzelte, hogy ő nyeri meg a versenyt, és kaparintja meg az aranytálat.
0: A béka elgondolkozott. Tudta, hogy a nyúl sokkal gyorsabb nála, esélye sem lehet ellene egy futóversenyen. De az aranyedény olyan szépen csillogott, hogy mindenáron meg akarta szerezni. Így cselhez folyamodott. Leugrált a hegyről, és megkereste régi iskolatársait, akikkel együtt járt a béka iskolába. A fiúk éppen a tópartján sütkéreztek.
1: Jó napot, barátaim!
0: Köszönt oda nekik, majd félre hívta azt a kettőt, aki a legjobban hasonlított rá.
1: Ráértek holnap reggel? Meg kellene leckésztetni a gőgös tapsifülest, mit szóltok hozzá?
0: Brekegte nekik, mire a két varangyosnak felcsillant a szeme. A nyúl már régóta a begyükben volt az állandó csíntevéseivel. Kezet csaptak hát a dologra, és másnap már kora hajnalban a hegylábához ugráltak. A béka gyorsan elmesélte két társának a tervet, majd hárman nekiindultak a meredek hegynek. Az egyiket félúton megállította.
1: Te maradj csak itt, bújj el a levelek sűrűjébe, s ha látod, hogy közeledik a nyúl, kezdj el felfelé ugrándozni. Hadd higgye, hogy én vezetek,
0: bartyogta, majd a másik társával felkapaszkodott a hegytetőre. Mikor felértek, beleültette a másik társát az aranyedénybe, ami ott árválkodott egy fa alatt. Majd kiadta az utasítást.
1: Ha jön a nyúl, te csak tégy úgy, mintha előtte értél volna fel.
0: Végül kezet ráztak, és a még

0: Bulambulam pedig nagyokat szögdécselt, s közben egy dallamot dúdolgatott. Nem vette túl komolyan a versenyt, mert már biztos volt a győzelmében. Ám hirtelen a hegy felénél észrevette az ugrándozó békát.
1: Na hát, mikor előzött meg, észre se vettem. Jobban kell figyelnem, mert még a végén lehagy a varangyos,
0: gondolta magában, és megszaporázta a lépteit. Futott a tapsifüles, ahogy a lába bírta, és nem sokára fel is ért a hegy csúcsára. Lihegve odavánszorgott az aranyedényhez, ám legnagyobb meglepetésére ott csücsült benne a béka. Nem értette a nyúl, hogyan érhetett célba előtte, hiszen a hegy felénél lehagyta. De mivel nem talált rá magyarázatot, az edényt végül át kellett engednie a békának. Mikor az igazi béka felért a hegy tetejére, és látta, hogy sikerült a terve, egyből táncra perdült az aranytál körül. Már csak azt kellett kitalálnia, hogyan vigye le a mocsarába. Kötéllel körbetekerte a tálat, majd a vállára vette a kötél végét, és így megpróbálta levonszolni a hegyről. Ám az aranyedény olyan nehéz volt, hogy a béka meg sem bírta mozdítani. A tál csak szilárdan állt egy helyben. Nagyon elkeseredett a kis béka. Végre megkaparintotta az áhított kincset, de túl gyenge volt, hogy hazavigye. Már éppen feladta volna, mikor leszállt mellé egy vadkacsa.
1: Mondd csak, kis béka, mi bánt? Miért itatod az egereket?
0: Ápogta a kacsa.
1: Végre megszereztem ezt a szépséges tálat, most meg sehogy sem tudom levinni a hegyről, panaszolta.
0: Ó, ezen könnyen segíthetünk. Majd én leviszem neked a csőrömben, de cserébe add nekem a felét, ajánlotta fel a kacsa, akit egyenesen megbabonázott a fényesen csillogó edény. A béka belement az egyességbe, csak éppen azzal nem számolt, hogy a kacsa majd átveri, és elrepül az egész aranyedénnyel. Hiába kiabált utána, hiába toporzékolt mérgében, a kacsa bizony eltűnt a megszerzett kincsel. A tolvaj vadkacsa egy tó mellett telepedett le, és a sás közé rejtette el az aranyedényt. Annyira tetszett neki, hogy attól fogva mindig a tálban üldögélt, még a tojásait is ott költötte. Éppen akkor történt meg, hogy a kacsa elbóbiskolt egy fél órára, s közben testével annyira felmelegítette az edényt, hogy az aranyszínű festék megolvadt rajta. Mikor felébredt és feltápászkodott az újdonsült fészkéből, nem vette észre, hogy a szárnyával belenyúlt a festékbe, majd véletlenül magára kente. A vadkacsa azóta is mellén viseli a fényes aranyszínt, ami a mohóságára emlékezteti.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy találós kérdést. Így hangzik. Ez a dolog általában nagyon puha. Ott van a fejed alatt, és nagyon kényelmes. Ha fáradt vagy, a fejecskét belesüpped, és segít, hogy jól aludj, könnyen álomba merülj minden este. De nem csak alvásnál találkozhatsz vele. Díszként kanapékon is láthatod, vagy a keményebb székeken puha ülésnek. Nekem például nagyon sok van belőle a kanapémon. Mi lehet ez?

0: Igen, ez a párna. Ugye milyen puhák tudnak lenni?
1: Remélem, ti is szeretitek.
0: Ez volt már a találós kérdésem.
1: Biztos vagyok benne, hogy jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem le magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szemborsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek, Lázár Ervin Csacsarka mese történetét hallgathatjátok. Kedves gyerekek, akár hiszitek, akár nem, én vagyok a meseíró. Igaz, hogy már nagyon régen nem írtam mesét, mert a mesehősök nagy évben elkerülnek. Márpedig mesehősök nélkül nem lehet mesét írni. Talán azért kerülnek el, gondoltam, mert nem szeretik ezt a nagy zajt, meg ezt a negyedik emeletig érő benzinszagot. Mivel, hogy a város közepén lakom, s mi tagadás, itt mindig zúg, csörög és morog. Kamionok robognak, autók dudálnak, aszfalttörőgépek recsegtetnek. Szóval zuhog és döng, recseg és ropog, és közben persze kátrányszag, olajbűz, benzinpöffenet. Kedvelheti ezt egy mesehős? Amikor én se kedvelem? Úgy döntöttem, elmenekülök a városból. Elővettem a térképet, és addig keresgéltem rajta, amíg meg nem találtam a föliratot. Világ vége falu. Nosza, ez kell nekem. Azonnal nekiindultam, megkerestem. Erdő közepén egy picike ház, az udvarán gyümölcsfák, virágillat, és olyan, de olyan csönd, hogy serceg bele az ember dobhártyája. Kényelmesen hátradültem, na, mesehősök, jöhettek. Eltelt egy hét, nem jött senki. Eltelt még egy, a senkinél is senkibb. Már épp elfogyadni készültem a szomorúságtól, amikor nagy recsegés, ropogás, hát ez meg micsoda, egy oroszlán rontott be az udvaromba. Már éppen az egérjukba akartam bújni ilyettemben, amikor azt mondja a szerencsétlen vadállat. Jaj, ments meg, bújtas el! Megkönnyebbültem, és mutattam neki az egérjukat. Ide búj, zsupsz, már benn is volt. Aztán kérdezgettem, mitől fél, de csak azt hajtogatta. Jaj, jaj, jaj! Máig is hallgathatnám, ha kisvártatva nem jön a világvégi falu postása. Táviratot hozott a családomtól, a dübörgő nagyvárosból. Így szólt. Nagy zűr van, azonnal gyere, menten lóhalálában. Már az utca végén látszott, hogy nagy a baj, a szirénázó rendőrautók a házunk előtt, egy pohos, piros tűzoltóautó is ott villog, és ember-ember hátán. A családom ott reszkett a kapu előtt. Jaj, mondták, jött egy szakállas ember, csizmalógott a nyakában, beterelt egy fura társaságot a szobádba. Kicsodákat? Kérdeztem. Hallhatod, mutattak fölfelé. Az már igaz, észveszejtő ricsaj hallatszott a lakásunkból, kakadu kereplés, szamáriá, farkasordítás, oroszlán trombita. Helye ujja. Azért jöttek, hogy írjál róluk egy mesét. Első nap még csöndbe voltak, de mostanra hallod? Így dübegurultak, zeng tőlük az utca, a kerület, a város, itt a rendőrség, a tűzoltóság, a tömeg. Siess! Rohantam, ahogy lábam bírta, be a szobába. Micsoda színorgia? Lilák, narancsok, kékek és bordók és vibráló vonalak, robbanó pontok. Kik vagytok? Kérdeztem. Azonnal írjál rólunk egy mesét, kiabálták. De hát azt sem tudom, hogy kik vagytok, védekeztem. És már mondták egymás szavába vágva. Aki az írógépemen ült, én vagyok az erdő szíve, írót eszek reggelire, pipiskedek, kalkedálok, fogjál hozzá már te átok. A másik, aki a csilláron hintázott. Ha ránézel egy kakadura, tudd meg, nem vagy a magadura, én vagyok a dagadó, morvaiból fakadó. Sarokban egy különös úr lisztet szitált a fejére. Ne nézz arra, szitálok te balga, úgy lehet megéred, még ezt te is megérted. Egy ormányos a könyvespolc tetején ült. Én vagyok az elefánt. Rúgtam gólt egy garmadát. Csak úgy leszek világbajnok, hogyha izibe hozzáfogsz, és akkor az asztal alól füles vagyok. Jaj, de félek! Egy oroszlán ide téved. Fölfal engem, akkor aztán hova lesz a dobókockám? No, mondtam ekkor, és a dobókockás úrra néztem. Még hogy te füles vagy, hiszen akkora agyaraid vannak, mint egy kardfogú tigrisnek. De hiszen te előled menekült az a szegény oroszlán a világvégi faluba. Te vagy a morvai féle oroszlán falu, csacsafarkas. Ne povellálj annyit! Írjad a mesét, nem érünk rá, dolgunk van, kiabálták. Uraim, kell hozzá egy kis idő, mondtam megrendülten. Engedjék meg, hogy megnyugtassam a kintieket. Azzal lementem a földszintre, megmagyaráztam, semmi baj, csak egy mese készülítem. Elhúzott a rendőrség, elnénózott a tűzoltóság, eloszlott a tömeg. Én meg lassan ballagtam fölfelé, ajaj, mit is írok róluk. Beléptem a szobába, üres. Megszöktek. Azóta is keresem őket. Ma reggel jutott eszembe, mit is mondott az a szitás. Ne nézz erre, arra. Szitálok, te balga. Úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Na persze, már értettem is, hogy a Szitás utcában keressem őket, a Szitás utcai óvoda falán, és tényleg ott vannak. Ha arra jársz, magad is megnézheted, mennyivel jobban jártak, mintha mesét írtam volna róluk.
3: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
3: Csukás Mese Rádió.
6: Boldog gyermeknapot mindenkinek! Tudtad, hogy a gyermeknapot a világ számos táján gyakran játékos eseményekkel, szórakoztató programokkal ünneplik, hogy a gyermek igazi örömét és boldogságát szolgálja a nap? Ki hogyan ünnepel ma? Csukás Mese Rádió.

0: csinos, ha nem csinos halovány, ez a kislány kint van már.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkányeregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, farkcsóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és Kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A víz partján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé, vagy mellé. Majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi. Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól. Sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba. Akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy, sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki, de köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen piciukban el tudtok bújni. Ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáratta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
3: Sziasztok, Schmidt Regina vagyok, 12 éves Békásmegyerről. Szabó Lőrinc, Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázra zsóról? Ide az ollut. Nem szabad. Rettenetes. Megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittem, fenyegettem. Nem is hederített reám. Lépcsőnek használta a könyvespolcokat egész délután. A kaktusz bimbait lenyírta, és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele. Tönkre nyúzott. De azért tetszett a kicsi. S végül, hogy megrakni ne kelljem, leültem hozzá játszani. Legugoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek? És ahogy egy lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém. Mint nyomorult kis rab mozogtam a szoba börtönfenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy minden tudnak és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt, föl, föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szányra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök, feszengtem, mint kis észlesen vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, s már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem! És ekkor zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök! Aztán, na ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét. Hogy nagy, hogy óriás legyen.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény Jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy bárányből sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk oda vetődött a gúnyhója, azaz a kúnyhója elejbe.
3: Hé, szedte vette rossz különcei, megálljatok csak, hát kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
2: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket utolérni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
3: Hisz él, horta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
2: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
3: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét eszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
2: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fáit senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogy ne féltünk volna? Határos volt a szőlője, a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralma fája éppen a lába mellé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, és áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
3: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
2: Gyerembe szedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
3: Hí, öcskocs, el nem eresztelek, addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
2: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva, akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
3: Ide nézzük se!
2: Csapott a vállamra Gilice bácsi, s rámutatott egy őszi barack fára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem. Akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
3: Hé! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehet ám elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
2: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolgottam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülötte, és mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. És nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
3: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a 100-nak, akkor elmehetsz oda, ahol a part szakad, ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.
2: Kisborús Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert Kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna, hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gilice bácsi akkorát süvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
3: Jaj, neked, kisborús Sós Imre!
2: Csikorgatta a fogát Gilice bácsi.
3: Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
2: Valahol a harmadik szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, és elrikkantotta magát.
3: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
2: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög motoszkál itt, Gilice bácsi széthajtotta a leveleket, s hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe Vézna kis kacsóját.
0: Bajack, bajack!
2: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A századik, a legbársonyosabb, legérettebb. Gilice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szálember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt egy-két szót nyöszörögni. Itt vagyok. Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellelakasztotta a szavát.
3: Hát, néni, te vagy az, kisborús Sós Imre? Hát, mit is akarok mondani te neked? Hát, hallod-e, Imre fiam? Míg a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
2: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengő barack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellett, de mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a nyulacska harangocskája, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett rá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát, de a fejsze nem vágta ki. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát, de a köszörű nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát. A bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kérte tőle a tejecskét. A tehén azt mondta, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, és a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, és a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűködet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megőrvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
0: A Nyulacska Harangocskája című mesét hallottátok.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Indul a Csukás Mese Posta. Lépj be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
2: sziasztok!
1: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
3: Majd kipukadok már.
1: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Szevasztok, csukibukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem, szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? Mi csoda meseládikával és vakkancsal egész héten azon gondolkoztunk, hogy mivel hálálhatnánk meg azt a rengeteg szeretetet, amit tőletek kapunk, csuki mukikáim. A Csukás Mese Rádióban és a Csukás Mese Postában minden rólatok szól, és minden nap tulajdonképpen gyereknap, de főleg ezen a hétvégén, amikor közösen ünnepelhettek. Képzeljétek el, Vakkancs minden reggel úgy kezdi a napot, hogy odaszalad a nappali ablakához, felugrik az ablakpárkányra, és onnan fürkészi, hogy mikor száll ide a meseposta udvarába az általatok írt boríték, amelyben mindig egy-egy gyönyörű üzenet, vagy éppen egy mesés rajzlapul. Szóval a minap is éppen az ablakban ücsörgött az én drága kiskutyám, fülelt jobbra, fülelt balra, a farkincáját úgy csóválta, hogy
3: úgyhogy éppen mindig nekem ütődjön, pedig mondtam már neki, hogy ezt azonnal fejezze be.
2: Titeket, kettőtöket egyszerűen ki kellene találni, ha nem lennétek. Szóval ott tartottam, hogy Vakkancs kémlelte az udvart, majd egy jókorát vakkantott, és lendületből leugrott a párkányról, majd összeszedve minden erejét és gyorsaságát, olyan futásnak eredt, hogy még az újság is kirepült a kezemből. Akkora húzatot csinált, mint a Füstöcske Express, amikor elhalad a házunk mellett.
3: Vakkancs futott a levél után, István bácsi meg Vakkancs után.
2: Szó szerint így történt. Az én vadász kiskutyámat Petra házánál értem utól, amit éppen szimatolta a borítékot. Oda léptem, és már a bélyegen láttam, hogy ez egy igazán különleges levél. Szeretnétek tudni, hogy honnan érkezett? A mese után elárulom.
5: Sziasztok! Mili vagyok, és ma van a mi napunk, hiszen gyermeknap van. Ma minden rólunk szól. Én azért szeretek gyerek lenni, mert ott vannak mellettünk a szüleink, akik mindenben segítenek és támogatnak minket.
1: Csukás Mese Rádió.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és bár unokám még nincsen, de van nekem is két gyerekem, és alig várom már, hogy nagyszülő lehessek. De a most következő Hárs László által írt verses mesét mégis nagyon igaznak érzem, már csak ha a saját nagyszüleimre is visszagondolok. A címe Vége sincs mese. Egyszer voltam, hol nem voltam, rólam szóló mese ez. A ligetben bandukoltam, nem sejtve, hogy mese lesz bandukolásomnak vége, hisz nem voltam mesehős. Sem favágó cselédkéje, sem furfangos, vaderős, még csak királyfi sem voltam, dőfös, önző és hiú. Egyszerűen bandukoltam. Bandukoló kisfiú. Körülöttem szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld, meg kék. Itt futottak, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Újongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, aranylott a délután. Lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak, utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Ne is játszik, nem is kell. Az idő majd elszelel, s meg lehet, még az idén úgy is felnőtt leszek én. Ha nem idén, hát jövőre, jövőhöz 10 esztendőre. És felnőttnek lenni jó, csoda jó, ez igazán látható, tudható, a felnőttség csodaszép. Nagy valami az lenne csak, hogyha szempillantás alatt felnőtté válhatnék. Akkor aztán megmutatnám, kiáltottam, stoppantottam. Hát ott lent, az útiporban feljajdult egy szarvasbogár, mert kis híján eltiportam. Óvatosan felemeltem, dajkáltam a tenyeremben, megfújkáltam, melengettem, és amikor szárnyat bontott, felröppentve elengedtem. És amit én nem sejtettem, mármint azt, hogy mese lesz, kiderült, hogy a ligetben rólam szóló mese ez. Mert nem szállt el, sőt, fülembe zümmögött a kis bogár. Ki vagyok én? Sejtetted-e? A szarvas bogár király. Segítettél, jó tettedért, jót várj te is cserében. Kívánj bármit, és amit kérsz, teljesítem. Ígérem. Szájam bizony tátva maradt, de azután becsuktam, s legtitkosabb kívánságom elhebegtem, dadogtam. Szarvasbogár, csak egy kegyet kérek én, hogy felnőtt legyek egy darabig legalább. Hip-hop, akkor az is leszel szempillantás alatt, mivel megígértem a csodát. Szólt, és szállt a szarvasbogár, bogarak közt szarvas király, s ott maradtam egyedül a ligetben. Arra várva, hogy a csodás egyetlen egy szempillantás hip-hop leteljen. Vártam. Egyre vártam, hogy majd felnőtt leszek én. Vártam télben, vártam nyárban, ősz és tavasz idején. Elmúlt egy év, elmúlt kettő, nem is múlt, de elrepült. Letelt egy néhány esztendő, és semmi sem teljesült. Hát, csak voltam, hol nem voltam, és ha időm épp akadt, a ligetben bandukoltam, hogy teljék a pillanat, az a hip-hop pillanat. Újjongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, aranylott a délután, lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. A sok gyerek vígan játszik, labdázik és fogócskázik, de a varázs már, az látszik, nem teljesül sohasem. Hát abban a pillanatban egy nagy labda elém pattan, s úgy követi azt egy pöttöm lány, mint aki várta jöttöm. Bizalommal felnéz reám, megállítva egy szóra, s megkérdezi a kisleány, bácsi kérem, hány óra? Én meg rögtön megértettem. Most nyílt ki a nagy titok. Valahára felnőtt lettem, hisz bácsinak szólított. Hosszú volt a hip-hop habár, de elmúlott az idő. S mit ígért a szarvasbogár? Beteljesült. Ez a fő. Megmondtam, hogy hány az óra, és a kislány elszaladt. Felettem meg ragyogóra vált a délutáni nap. Arcom büszke pírban égett, s elkezdtem a felnőttséget. Hazafutva tudakoltam, mély változást látni rajtam. Anya-apa bólintottak, meg se láttuk csak ugyan, szinte szempillantás alatt felnőtt lettél, kisfiam. Felnőtté vált minden tettem. Úgy bizony, hisz felnőtt lettem, ki tettéért felelős. Elvégeztem mindent magam, ügyesen és szorgalmasan, mint igazi mesehős. Igyekeztem nagy loholva, kemény munkán izzadtam. A felnőttnek sok a dolga, sóhajtottam fáradtan. Nem csak dolga, hanem gondja, és a baja se kevés. Megesik, hogy nem is ritka vendége a szenvedés. Én varázsból felnőtt lettem. De ha voltam eleget, van, ki visszabűvöl engem, s újra gyerek lehetek. S úgy szántam a felnőtteket, kiket szívük bárhogy fáj, gyermekké már nem bűvölhet a szarvasbogár király. Egyszer ismét időm akadt, kimentem a ligetbe, és a szívem majd megszakadt a játszókat figyelve. Körös körül szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld meg kék, itt futottak, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Én meg fáradt, borús voltam, és ahogy ott bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Miért is játszik? Hiszen elnyűjt bácsi vagyok, fáradt felnőtt. De azután felvidultam, hisz a varázs véget ér, és visszatér gyermekmúltam, amint a nevem nem ér. No hát akkor, ne is érjen. Eluntam a felnőttségem, s már szavamtól zengett a táj. Jöjj, te szarvasbogár király, gyerek legyek. Azt kívánom, újra gyerek, aki vagyok, bár nagynak néznek a nagyok, teljesítsd a kívánságom. S bár lejárt az a kis idő, amire az alkuszolt, szarvasbogár nem jött elő, szavamra nem válaszolt. Pompás fickók nem nyughattak, zengett ajkukon a szó, amint hívtak, hívogattak, játsszál velünk, nagyapu. S fejem fölött szállt a napba, suhogott a színes labda. Hol elkaptam, hol meg nem. Ők rohantak és ugráltak, rikkantottak, kiabáltak. Vígan játszottak velem. Újongott a játszóterek hintáinál három gyerek. Aranylott a délután. Volt valami csoda ebben. Úgy játszottunk önfeledten én, meg a két unokám. És amint topogtam lihegve, a felnőttség elfeledve, mint a kopott múlt, lehult. Vígjátékba feledkezve, gyermekségem vidám kedve börtönéből szabadult. Elrejtőzhet végleg akár az a szarvasbogár király, hisz itt vannak az unokák. Ők művelik már a csodát. Velük újra gyerek vagyok. Számos boldog pillanatot lopok, amíg kedvem töltöm, míg felnőttség varázslatát, ezt az elrongyolt álruhát újra csak magamra öltöm. Felöltöm, meg levetem, kedvemre megtehetem. Voltam felnőtt eleget. Most már velük varázslat ez. 10 éves vagy 60 éves, kedvem szerint lehetek. Nincs itt vége. Ne fuss véle, bár ez olyan meseféle, ne hidd, hogy a vége ez. Van unokám, s még ezután sok víz folyik le a Dunán, míg mesémnek vége lesz.
0: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. A Csukás Mese Rádióban minden nap a gyerekekről szól.
2: Ez a Csukás Mese Posta.
7: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
2: Csukás Mese Posta, jó kedv, borítékolva.
3: Az lenne a legjobb, ha soha, de soha egy mese sem érne véget.
2: És akkor honnan tudnánk, hogy jó vagy rossz vége lett a történetnek,
3: Nem úgy gondoltam, István bácsi, hanem hogy mi mondhatnánk tovább a mesét, mi alakíthatnánk.
2: Vagy úgy, Ládikám, és te, Hogyan folytatnád az előző mesét?
3: Inkább te áruld el, hogy kiküldte a levelet, már napok óta nem árulod el, még nekem se.
2: Te kis kíváncsi fáncsi. Szóval ott tartottam a mese előtt, hogy Vakkancs meglátta az égből leereszkedő levelet, és a nyomába eredt, de olyan gyors volt, hogy alig értem utol Petra kapuja előtt. Vakkancs csak nézte, nézte, szivatolta, körbe-körbe kerülte ezt a kék színű borítékot, amit éppen most is a kezemben tartok, de bevallom őszintén, hogy még én sem láttam soha ilyen szép kék színt. A bélyegen pedig ez áll, Tünemény falva.
3: Tünemény falva? De hiszen az az én falvam.
2: Bizony, bizony, és a te neved szerepel címzetként így, a meseposta városában élő csoda meseládik a fedelébe, úgyhogy nem is bontottam még ki.
3: Bonts ki, bonts ki, István bácsi, ne csukizz!
2: Neked címezték, ládikám, megengedett, hogy kibontsam?
3: Sőt, kérlek is rá, olvasd már, olvasd, kérlek!
2: Így, hogy megkaptam a felhatalmazást, már bontom is. Azt mondja, hogy kedves csoda meseládik a barátunk. Nagyon büszkék vagyunk rád, hogy ilyen szép meséket választasz a gyerekeknek, mivel tudjuk, hogy jelenleg nem tudsz ellátogatni hozzánk, arra gondoltunk, hogy küldünk neked néhány olyan mesét, amelyet gyereknap alkalmából adhatsz a csukimukiknak, ahogy ti nevezitek a hallgatókat. Szeretettel és üdvözlettel, Tünemény falvi mamaládika. Na, mit szólsz, ládikám?
3: Szó sem jutok, István bácsi. És mit írt mama ládika, hogyan jutatok a mesékhez?
2: Azt írja, hogy az szigorúan titkos. Itt a levél alján van az útmutató, de ezt csak te értheted, hiszen Tünemény falvi nyelven íródott. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy készítsd be nekünk Petra meséjét, és ez alatt, az idő alatt fejtsd meg a titkos írást.
3: Júj, de izgalmas, csukibukik, füleljetek! Indul a mese!
1: A meseposta nyitva áll. Vajon István bácsi mit csinál? Lehet, hogy épp a te leveled olvassa? Itt a csukás meseposta. Tudod, jókedv borítékolva.
0: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok. És én azért szerettem gyereknek lenni,

könyveket, portalanítom a zongorámat, igen, igen, van zongorám, lemosom a konyhai csempéket, és kifényesítem az ablakokat. Valamit elfelejtettem? Á, igen. Elhúzom az ágyamat, és ott is jó alaposan felporszívózom mindazt, amit ott találok. Aztán mindenhol felmosok. Mikor aztán a munkám végére érek, kiülök fáradtan a kerti székemre, és ünnepeltetem magam a kert madaraival és növényeivel, hogy milyen ügyes és szorgos lány vagyok én. De miről is szeretnék ma mesélni nektek? A lebbenő függönyeimről? Dehogy! A szikrázóan tiszta ablakaimról? Nem. Hát akkor miről? Az ágy alatt megtalált varázslatos tárgyamról. Ugyanis a nagy takarítás közepette megtaláltam az egyetlen és számomra nagyon kedves szélforgómat. Egy szélforgó, az olyan nagy dolog? Kérdezhetitek most tőlem. Igen, óriási dolog. Ugyanis ezt a szélforgót még nagy csoportos óvodásként készítettem. Olyan jól emlékszem mindenre. Aznap reggel mindenki izgatottan várta a foglalkozást, mert egy Lili nevű néni érkezett, aki rajzot tanított nekünk. Nagyon kedvesen beszélgetett velünk, sokat nevetett, mindenkihez volt egy-két jó szava. Azt mondta nekünk, hogy azért jött, hogy a szélről meséljen, meg a levegőről, meg arról, hogy miért fontos az emberek számára a tiszta oxigén. Miután elmesélte a levegő meséjét, fehér lapokat, színes ceruzákat, meg ollót osztott ki közöttünk, és arra kért minket, hogy rajzoljunk a készülő szélforgóinkra valami olyasmit, amit szívből szeretnénk alkotni. Először rajzoltunk a lapokra, majd ollóval bevágtuk a lap négy sarkát, aztán szélforgót hajtogattunk belőle. Rajzolás előtt arra kért minket, hogy hunyjuk le a szemünket, és egészen pontosan képzeljük el, hogy mit fogunk rajzolni. Én is lehunytam a szememet, és egy csodálatos madarat láttam, aki fütyül a faágon. Ez a madárka, amit a lelki szemeim előtt láttam, sárga volt, lilás csőrrel, és olyan gyönyörű hangon énekelt, amilyet még soha nem hallottam azelőtt. Én is így szeretnék énekelni, gondoltam magamban. Aztán hirtelen kinyitottam a szememet, és azt láttam, hogy már mindenki javában rajzol. Elkezdtem hát én is lerajzolni a madaramat. Először a lilás csőrét, majd a sárga tollakkal ékes testét. Egész jó lett. Hasonlított a képzeletemben látott madárra. Lili néni mindenkinek megcsodálta az alkotását. Amikor odaért hozzám, hosszan nézte a rajzomat. Azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy ez a madár egy gyémántos dalolka, és ez azoknak a gyerekeknek szokott megjelenni, akik felnőttként énekelni vagy zenélni fognak. Gyémántos dalolka. Micsoda zengzetes madárnév. Büszke voltam, hogy a néni megdícsérte a rajzomat. Amikor mindenki kész lett a művével, szélforgóvá hajtogattuk, és feltűztük egy hurkapálcikára. Olyan jó volt látni, hogy a barátaim is milyen szépeket rajzoltak. Aztán az egész csoport sorakozott, átvette a kinti cipőjét, és szélforgókkal a kezünkben felmentünk egészen a városkánk legmagasabb dombjára, a Szelesre. Az óvónénink és Lili néni ekkor megtanítottak nekünk egy szélről szóló rövid versikét. Dombon állni szélben jó, pörög-forog a szélforgó. Lerajzoltad szíved vágyát, szép jövődért érezz hálát. Igaza volt a versikének. Akkor én ott a dombon, a barátaimmal nagyon boldognak éreztem magamat. Miközben éreztem a tiszta levegőt a tüdőmben, néztem, ahogy a szélforgóm egyre jobban pörög. Futkároztunk le a dombról, hogy aztán ismét felkaptathassunk a tetejére. Micsoda nap volt! Mintha minden minket ünnepelt volna. Aznap este az anyukám kirakta a szélforgómat az asztal közepére. Én még mindig nagyon boldog voltam, amikor csak ránéztem.

0: Teltek az évek, és a forgóm egy ládába került, az Obis könyveimmel együtt. Aztán, amikor felnőttem, és beköltöztem az új otthonomba, ez a régi ládám is ide került. A benne lévő könyveket felvittem a padlásra, a szélforgómat viszont feltettem a hűtő tetejére. Aztán egyszer csak eltűnt onnan. Talán lefújta onnan a szél. Kerestem egy ideig, de sehol sem találtam. De aztán lásd csodát! Takarítás közben újra megkerült az én dalolkás szélforgóm. Most viszont már egy olyan helyre állítottam, ahol mindig láthatom, egyenesen az ágyammal szembe. Kíváncsi vagyok, hogy létezik egy gyémántos dalolka. Ha esetleg találkoznátok vele, akkor mondjátok el neki, hogy már nagyon várom őt. Ne izguljatok, könnyen meg fogjátok ismerni a lilás csőréről, a sárga tolláról, no meg arról a hihetetlen szép hangjáról, amivel azt fütyüli, hogy az élet szép és varázslatos.
1: Sziasztok! Itt az eltaláló feltaláló. Boldog gyereknapot nektek!
2: Bizony, csukimukikáim, a legnagyobb kincseket nem az új játékok vagy drága ajándékok jelentik, hanem azok az emlékek, amiket a szívünkben őrzünk. Azok az élmények, amelyeket együtt éltünk át a szeretteinkkel. És ki tudja, lehet, hogy a gyémántos dalolka tényleg ott repked valahol a szélben, és csak arra vár, hogy meghalljuk a dalát. Na, ládikám! Megfejtetted tünemény falvi mamaládika kódját?
3: Félig meddig még nem sikerült teljesen, de rajta vagyok az ügyön. Az már egyszer biztos, közösen kell elmondanunk egy mondatot a csukimukikkal ahhoz, hogy megfejtsük. De a mondatot is ki kell találni, furfangos az én mamaládikám.
2: Ez igazán izgalmasan hangzik. Úgy örülök neki, hossak ide a leveleket. Míg Ládika megfejti a helyes mondatot, addig hagy olvassam fel az én drága csukimukim leveleit. Azt mondja, hogy Marci Budapestről két csukisztikus rajzot küldött, az egyik tel is tele van színes állatokkal, szívecske matricával és két rejtélyes számmal, 78-11. Na, ez vajon mit jelenthet? Csupa rejtély ez a mai adás. Marci, majd írd meg, kérlek. A másikon egy apró üzenet lapul. Szia István bácsi, én is hallgatom a Süsü Rádiót. A kedvencem a Pompom meséi, ebből szeretnék kérni egy mesét a Radírpókról. Csoda mese Ládikától. Köszönjük szépen, Marci.
3: Á, megvan, megfejtettem.
2: És mi a megfejtés?
3: Egyszerre kell kimondanunk a csukimukikkal együtt egy mondatot, és azért cserébe új mesék repülnek a pocakomba.
2: És mi lenne az a mondat?
3: Megsúgom először neked, és utána mondjuk együtt, jó? Ti is mondjátok majd velünk együtt.
2: Hogy ez a mamaládika milyen cseles. Szóval 1, 2, 3. Boldog gyereknapot, csukimukik!
3: Boldog gyereknapot, csukimukik!
2: És akkor most ti is mondjátok újra, boldog gyereknapot!
3: Jaj, annyira csiklandoz! Sikerült! Itt vannak az új mesék a pocakomban! Már indítom is, mert majd kipukkadok!
0: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda mese ládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
4: Csukás István, Pompom meséi.
5: Radírpók. Picúr nyugtalanul ébredt. Nem találta a helyét. Leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi sem ízlett neki. Nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt.
6: Már azt hittem, hogy nem jössz, és amikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van?
7: Jaj, Pompom, olyan nyugtalan vagyok, meg rossz előérzetem van. Csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől.
5: Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Picur hirtelen megállt, és a homlokára csapott. Vagyis Pomponra, aki kicsit előre csúszott a fején.
7: Gombóc Artúr!
6: Az ám? Jaj!
5: Pompom kicsit hátrább húzódott Picur fején, hiszen épp az előbb csaptak rá.
6: Mi van Gombóc Artúrral?
7: Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol. Hova tűnt? És hol van? Ez az. Ezért vagyok nyugtalan.
5: És újra a homlokára csapott.
6: Hoppá!
5: De Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt arra, lekiáltott nekik.
8: Ismeritek Gombóc Artúrt?
7: Igen!
6: Igen!
7: A barátai vagyunk!
6: Igen!
5: Pompom a balfűrről válaszolt.
8: Akkor jó, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van!
5: Mutatta szárnyával, és elrepült.
7: Mi az a nagy baj?
8: Mohó volt! Az a nagy baj!
5: Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt. Egy nagy kalitkában gubbasztott, és lógatta az orrát.
8: Pszt!
5: Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor hirtelen eszébe jutott a kalitka. Így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
2: Ja.
7: Hogy kerültél ide, illetve oda? Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod.
2: Jó. Ott kezdem, hogy éhes voltam. És hogy így éhesen ballaktam, megláttam a kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem? Ekkor észrevett az a madár.
9: Várd meg, míg elmegy ez a kopasz. Akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán.
2: Megvártam, míg elmegy a kopasz. Elhúztam a kallantyút. A madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót, hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött.
9: Na, ez a vitamin keverék majd használ. Ettől majd megjön az étvágyad.
2: És mindenféle vacak vitaminkeveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitaminkeveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
5: Picur töprengett, törte a fejét. Mit lehetne csinálni?
7: Kiszabadítunk! Mivel most már vége a nyugtalanságomnak, meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos a taktika miatt.
2: Jó. És most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éjséget.
7: Hát, sóhajtozhat.
5: Bementek a madárkereskedésbe. A kopasz ott állt a pultnál.
9: Mi tetszik?
7: Azt a kövér madarat kérem.
5: És a kirakatban gubbasztó Gombóc Artúrra mutatott.
9: Nem eladó. Ő a cég reklámja. A madárbolt büszkesége. Képzelt, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízotta. Speciális vitamin keverékemtől. Hazám, bizony.
5: És örömében ugrálni kezdett.
9: Nézzétek, milyen kövér!
7: Na de hát...
9: Mondtam már, hogy nem eladó.
5: Picur kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Artúr bánatos képét.
6: Itt csak radírpók segíthet.
7: De Pompom, hogyan találjuk meg?
6: Követjük a nyomát. ugyanis amin radírpók végigmászik, azt leradírozza. Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt radírpók.
8: Gyerünk!
5: Elindult, majd egy pillanat múlva visszafordult, és kacsintott titokban Gombóc Artúrnak, hogy ne féljen. Visszajönnek, és kiszabadítják. Mentek az utcán, figyeltek jobbra, balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompon találta meg az első nyomot. Egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a félfüle. Pompon nem bírta nevetés nélkül.
10: Mit nevetsz? Mi a csodát nevetsz?
6: Nézd meg a tükörben, boxer barátom!
5: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett.
10: Kitettem! Ki volt az? Összetöröm a csontját! Hol a félfülem?
5: Picúrék gyorsan továbbmentek, s figyeltek jobbra-balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és rugdalózott.
10: Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam föl rajta. Most hogy mászok le?
5: Picúrék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel, és azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
6: Nyomon vagyunk!
5: Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy síró-rívó zebrába ütköztek.
11: Olyan vagyok, mint egy közönséges szamár. Hol vannak már a csíkjaim? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok?
8: Ki van írva?
5: De a zebra csak legyintett.
11: És aki nem tud olvasni? Ha? Mert például én se tudok olvasni. Jaj, nekem!
5: Ott hagyták a síró-rívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult, és csendesen sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt.
8: Mi bajod van?
12: Bozasztó az infekciót a szívem.
8: És miért csejpítesz?
5: És egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Picúrék ekkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Picúr sajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst késsel villával.
8: Egyél, ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort.
12: Micsoda csapás, nézzétek meg a kicsi majmok is kinövetnék. De az így köszönöm.

0: Picúrék ott hagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, ami radírpókhoz vezethetne. Nem hiányzott sehonnan semmi. Egyszer csak Picúr lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis, hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt, és belesuttogott a lyukba.
1: Radírpók! Radírpók!
0: Pompom is segített.
2: Radírpók! Tessék!
0: A lyuk kicsit visszhangos volt.
1: Hova mész?
2: Ausztráliába!
1: Miért éppen Ausztráliába?
2: Mert az van szembe. Átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában. Különben mit akarsz?
0: Picúr észbe kapott, és abba hagyta a csodálkozást.
1: Gyere vissza! Segítened kell! Nagyon sürgős!
2: Radírozni kell valamit? Mi?
1: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
2: Akkor megyek! Ausztrália megvár, nem szalad el!
0: És kisvártatva kibukkant a lyukból radírpók feje.
2: Gyerünk, gyerünk, most még benne vagyok a radírozásban.
3: Azt elhiszem, elég ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a zebrára és az oroszlára gondolunk.
0: Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta.
3: Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
2: Jó!
0: És bemászott Picúr táskájába. Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gombóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták radírpóknak a lakatot.
2: Semmi az egész.
0: Majd füttyentett egy halkat, és elkezdte a radírozást. Először leradírozta a kirakatról a keretet, szépen körbe-körbe, majd utána leradírozta a rácsot a kalitkáról, s legvégül a két lakatot. Gombóc Artúr csak állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult.
1: Gyere már!
4: Most már ismerjük egymást?
1: Hát persze, most már szabad vagy. Csak gyere már!
0: Gombóc Artúr Picúr nyakába ugrott örömében. Picúr intett radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Picúr rágcsálást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon radírpók.
1: Hová mész? Maradj itt!
2: De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
0: Picúr körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
1: Lépj be a köztisztasági hivatalba. Biztosan felvesznek. És itt ez a csomó firkálás meg rajzolás. Ezeket leradírozhatod.
0: Radírpók nagyon boldog lett.
2: Ez az! Ez nekem való!
0: S rögtön neki is látott radírozni. Messziről hallatszott a hangja.
2: A hivatalba utána is ráérek belépni.
5: Sziasztok, Nonó vagyok, és ma van a mi napunk. Hiszen gyermeknap van. Ma minden rólunk szól.
6: Te ládikám, még Csukás István bácsi meséje alatt is azon gondolkoztam, hogy milyen figyelmes a te tüneményfalvi mama ládikád.
7: Igen, én is meghatódtam, ő is olyan jóságos, mint Terka néni, meg a Csukibukik szülei.
6: Az egyszer már biztos. Kösz szépen, Vakkancs. Már olvasom is az újabb levelet. Akarom mondani, leveleket, hiszen egy testvérpár küldte. Na nézzük csak, először a legidősebb Hargitai testvérét. Szia István bácsi, ezt a levelet anyukám írja, mert én tudok már írni, viszont nem tudok még szóközöket adni az írás között. Hargitai Levente vagyok, 6 éves, anyák napjára én is szavaltam anyukámnak verset, el is küldtem neked. Még az lenne a kérdésem, te tudsz sakkozni? Nekem az az egyik kedvenc játékom. Egyébként szeptemberben megyek iskolába, a Kelenvölgyi suliba. Első A-osztályos leszek, és már azt is tudjuk, ki lesz a tanítónéni. Ezen kívül van még 2 tesóm. Az egyik 4 éves, a másik még csak 11 hónapos. Lerajzolom neked meseládikát és Vakkancsot is. Én így képzelem el őket. A meseládikánál 9 féle színű ceruzával rajzoltam, mert szerintem ennyire sok színű a ládika. Még valami eszembe jutott, rájöttem, hogy a csukás meseposta akkor is értelmes, ha csupa I betűvel mondjuk. Próbáld csak ki. Puszi, Levi. Csikis, misi, pisti. Ez tényleg jó. Levikém, köszönöm szépen a leveledet. Megkaptuk anyukád hangüzenetét is, amiben felolvastad azt a gyönyörű szép verset. Köszönjük szépen. Képzeld el, hogy tudok sakkozni. Palkóval, az unokámmal is szoktunk játszani. Nagyon szeretünk sakkozni.
7: Én pedig valóban sok színű vagyok.
6: Ládikám, próbáld csak meg I betűvel is a csukás mesepostát kimondani, ahogy a Levi írta.
7: Csikis, misi, pisti. Hát ez tényleg vicces.
6: Valóban az. Na nézzük a kis testvéred levelét is. Azt mondja, szia István bácsi, Hargitai Benedek vagyok, és úgy becéznek, hogy Benő. A piros a kedvenc színem. Azért pirosak a betűk. 4 éves vagyok, és az ebéd utáni pihenés alatt már sosem alszom. A kirakósakat szeretem, meg amikor apa meg a papa munkázik a kertben, meg mindenhol, és tudok nekik segíteni. Tegnap például földet talicskáztunk. Én is rajzolok neked ide valamit. Ezt egyszerre 4 ceruzával csináltam. Puszi, Benő! Új, nagyon ügyes vagy te is, Benőkém. Köszönöm szépen a szép leveleiteket. Ti, akik már több mint 1 éve hallgatjátok a csukás mesepostát, nagyon jól tudjátok, hogy levélért cserébe adunk egy mesét.
7: De nem is akármilyet! Ezt is Tüneményfalvi mamaládikától kaptuk.
8: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi a mesepostás.
9: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
10: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes ceruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislánykorában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kis padban. Előtte nagy fehér papír és sok-sok színes ceruza. És csak ült és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tákolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertész bácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában, ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt. Nagyon barna, hiszen egész álló héten, keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon Kicsi korában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával oda gömbölyítette a tűzőnapot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsi korában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyuk is lánykorában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában az erdőnben laktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Néni nagy kalap, mennyi aranyszem? No, mi van aranyszem? Megnézted-e már? Nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn. Mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziolból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarka barkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajtaszagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be. A pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült, mozdulatlanul, a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatott berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtott aranyszem, és mit agadás? Nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha záporeső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat. Azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezgette, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalap házikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzoska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában. Meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral. Meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga ceruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított. A papírosra.
11: Csukás meseposta! Jó kedv borítékolva!
12: Kedves gyerekek, én Götz Anna vagyok. Legyetek nagyon boldogok ma is. Amikor én kicsi voltam, szüleimmel május utolsó vasárnapján minden gyermeknapon nagyokat kirándultunk, vittünk a kosárkánkba minden finomat, leterítettünk egy nagy takarót, és azon falatoztunk, énekeltünk, játszottunk, sokszor társasjátékot is vittünk ki, és mindig nagyon-nagyon szépen sikerültek a gyereknapjaink. Azóta is boldogan emlékezem ezekre. Úgyhogy boldog gyereknapot nektek is!
13: Sziasztok! István bácsi vagyok, a mesepostás.
11: Ne feledd, te is írhatsz nekünk bármiről, ami csak eszedbe jut. István bácsi imádja a gyerekek leveleit, és persze a meséket. Meseposta. Jó kedv borítékolva.
13: Ti is ragadjatok ceruzát, csuki mukikáim, és rajzoljatok nekem, mint ahogyan Dani is tette. Kedves István bácsi, Krepli Dani vagyok, 6,5 éves, nagycsoportos, óvodás, kiskunhalason. Még nem tudok írni, ezért anyukám segít nekem leírni a levelet. Anyukámmal és apukámmal élek, és hamarosan lesz egy kis cicánk.
6: Még nem döntöttük el, de lehet, hogy Rumli lesz a neve. Az egész család nagyon várja már a pici érkezését. Rajzoltam is egy képet, hogy milyennek képzelem őt. Ezért szeretnék egy cicás mesét kérni tőled és a csoda meseládikától. Izgalmas napokon vagyunk túl, ugyanis nemrég beiratkoztam a KRK központi általános iskolába. Nagyon várom már, hogy megtanuljak olvasni, mert nagyon szeretem a meséket és a könyveket, és úgy szeretném már én olvasni saját magamnak az esti meséket, mert egy mese sosem elég. Sokat hallgatom a Csukás meserádiót, a kedvenc meséim a macskás mesék, például a macska és a medve. Csodaszép napot kívánok szeretettel, Dani és a Krepli család. Köszönöm szépen a levelet, Danikám, egyetértek, egy mese az sosem elég. És gratulálok a beiratkozáshoz is, illetve az érkező kis cicához is. Majd írd meg, hogy tényleg úgy néze ki, mint ahogy a rajzon elképzelted. Zazi is írt nekünk. Kedves István bácsi és Petra, Orbán Zalán vagyok, Koppány Monostorról. Nagyon szeretjük a Csukás Meserádiót. Minden nap hallgatjuk. Kedvencünk Vakkancs és Ládika, mert vicces a hangja. Nagyon sok játékom van, már megkaptam az íróasztalomat is, mivel idén már iskolás leszek. Kedvenc plüss játékom egy majom. Úgy hívják, hogy Maki, de van egy igazi kutyám is, egy cocker spaniel. Kópé a neve. Neked mi a kedvenc meséd, István bácsi? Szeretettel Zazi, utóirat, ez a jelem az oviban, egy teherautó. Gratulálok neked is, Zazikám, biztosan nagyon ügyes leszel az iskolában. Nem is tudnék egy mesét választani, de nagyon szeretem a népmeséket. Szívesen meghallgatnék egyet veletek együtt.
7: István bácsi, már keresem is, tel is tele vagyok népmesékkel. Lássuk csak, lássuk, ez is jó lesz.
14: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
15: Csukás meseposta, jókedv, borítékolva.
16: Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
12: Sziasztok, én Peszteritz Dóri vagyok. Ma gyereknap van. Én azért szeretek gyerek lenni, mert minden nap valami új élményt szerezhetek. Legyetek ti is nagyon vidámak ma, és élvezzétek minden pillanatát a napnak.
15: Csukás meserádió.
16: Csukás meseposta. Jókedv borítékolva.
17: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e te, macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve. Hallod-e te, macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudarhideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt, de a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit. Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska? Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja. Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesonfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. Aztán mi a neve a kis egérkének? Negyedecske. Jaj, még ilyen nevet sose hallottam, negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt. Hová mész, macska? Megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja. Menjél csak, dörmögte a medve. Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte. Hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. És mi a neve a kisbabának? Felecske. Jaj, még ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske. Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt. Hová mész, macska? Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja. Menjél csak! A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve. Na te macska, megkereszteltétek-e? Meg hát, és mi a neve? Semmi sincs. Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska, hozd le a 2 bödönt. Jaj, én úgy szédülök, tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet, azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát én ettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
12: Dancs Anna Mari vagyok, boldog gyermeknapot kívánok minden gyereknek, és minden felnőtt gyereknek is, hiszen ez az a nap, amikor mi felnőttek úgy emlékszünk a gyermekkorunkra, hogy a legszebb nap volt, a legtöbb édességet tehettük, és lehet, hogy még a legnagyobb bulik is akkor voltak. Úgyhogy tomboljatok, használjátok ki ezt a napot, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat, addig, amíg gyerekek vagytok, ez a ti napotok. Aztán felnőttként is egyeseknek.
17: Drága csukimukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepostás itt leszek, és várom a soraitokat. Boldog gyereknapot! Legyetek mindig olyan vidámak, mint amilyenek most vagytok. Szevasztok, csukimukikáim!
16: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
9: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
16: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva!
11: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
18: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
16: Műsorajánló következik. Kedves gyerekek!
14: Igen!
16: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
14: Ez a Csukás Mese Rádió.
16: Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok és mesés dallamok. Maradjatok velünk és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Amikor a tavasz tündére átadja a helyét a nyár hercegének, annak minden gyerek nagyon örül, mert a nyár tele van kalandokkal és élményekkel. Ezt az évszakcserét egy fantasztikus nap is jelzi nekünk. Na ki tudja, hogy milyen napról van szó? Segítek! Ezen a pompás napon minden felnőtt a gyerekeket ünnepli. Magyarországon a lurkók örömére szinte minden városban és faluban készülnek valamilyen meglepetéssel. A májust azért is szeretik annyira, mert az elején is és a végén is ünnepelnek az emberek. Ilyenkor vetélkedők, koncertek, körhinták, ugrálóvárak, szabadtéri játékok és további meglepetések várnak a gyerekekre. Ez a nap róluk, azaz rólatok szól. A Csukás Mese Rádió is megünnepli ezt a napot. Hogy mivel? Sok-sok szép mesével, versikével és dallal. Azért is szép ez a nap, mert ilyenkor együtt van a család, és el lehet menni sétálni, kerékpározni, fagylaltozni, mókázni. A felnőttek már jól tudják, hogy a gyermekkor az egyik legszebb időszak az ember életében, s hogy minden egyes ember palánta megérdemli a boldogságot. Mosolyt csalni a gyerekek arcára csodás érzés. Legyetek hát vidámak ezen a különleges napon. Boldog gyereknapot kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
19: Sziasztok, Udvardi Regina vagyok, 10 éves, és Debrecenből érkeztem. Várnai Zseni csodák csodája. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjászületnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig ugyanaz. Újjáteremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más. Minden tavasz csodás megújhodás. A fajta él, s örökre megmarad. A föld őrzi az életmagvakat. S a nap kikelti, minden újra él. Fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítnám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat. Élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él. Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. S a holnapom, azt meg kell érni még, csillag még sem ki tudja, meddig ég. De most e tündöklő sugár még rám ragyog, s ölel az illatár. Bár volna rá szavam, vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem, ez illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új, és mindig ugyanaz. Csodák csodája, létezés, tavasz.

kősziklo. Élt egyszer messze földön egy magányos fiú. Egykeként, testvérek nélkül. Szülei nagyon szerették, de egész állónap dolgoztak, hogy mindent megadhassanak neki. Nem is szenvedett hiányt semmiben. Neki voltak a legszebb játékai, amik mégis egy ládában porosodtak, hiszen nem vágyott ő drága ajándékra, csak egy barátra, akivel játszhat. A többi gyerekkel sehogy sem tudott zöldágra vergődni, valamiért mindig idegenkedtek tőle, és az igazat megvalva, ő is tőlük, mintha csak más nyelvet beszéltek volna. Egyszer aztán, amikor egyedül bóklászott a kertben, az jutott eszébe, mi lenne, ha elcsatangolna? Na nem messzire, csak úgy éppen, hogy egy kicsit világot látni. Átmászott a kerítésen, és megpillantott egy kis ösvényt, olyan aprót, mintha pont neki metszették volna. Lábai rögtön megindultak, nem is hagytak neki időt töprengésre. Pár perc séta után egy sziklafalhoz érkezett. Hát ez volt a nagy kaland? Kérdezte magától elszontyolodva. Mikor búsan körülnézett, észrevett egy kőtömböt, pont akkorát, mint ő. Sokszor körüljárta, szemügyre vette, meg-megtapogatta. Egy-két hümmögést leszámítva, némán morfondírozott. Holnap visszajövök, mondta hirtelen, aztán izgatotta hazaszaladt. Aznap éjszaka alig bírt aludni, reggeliét pedig kapkodva kanalazta, az utolsó falatot már a titkos ösvényen nyelte le. Itt vagyok, visszajöttem, mondta hangosan, s munkához látott. Egész nap vésett, faragott, ki sem látszott a gomolygó porfelhőből. Este leült a szikla mellé, szótlan, lihegve csodálta munkáját. A csendben oda gyűlt állatokat lehetett csak hallani. Kész? Kérdezte egy hang. Kész, felelte a fiú. Köszönöm, mondta a hang. Csak te hallottál meg engem, de most, hogy formát kaptam tőled, már beszélni is tudok hozzád. Engem is csak te értesz, gondolta magában a fiú, de nem merte hangosan kimondani. Most haza kell mennem, de megígérem, hogy minden nap eljövök hozzád. S ezzel elfutott. Ment is mindig, amikor csak tehette. Két dolgot szerettek igazán, vagy órákig csendben ültek, vagy meséltek egymásnak. A fiú olyan történeteket eszelt ki, hogy megnevettesse a szobrot. A szikla viszont mindig csak igazat mondott. Elmesélte, hogy távoli hegyekből származik, folyók hullámain érkezett ide, de ennek már jó ideje. Akkor még nem is voltak emberek a földön. Egy nap sokáig ült hallgatásba burkolózva a kisfiú, de a szobor érezte, hogy ez a csend most más, mint addig. Ennek súlya van, mert valami nyomja a kisfiú lelkét. Mi a baj? Kérdezte végül. Úgy nem tudunk mindig együtt lenni. Erre a feleletre a szikla is csak elkomorodott. Egészen estig nem szóltak többet, de akkor a fiú felkiáltott. Holnap eljövök érted egy kocsival. A szobornak nem tetszett az ötlet, de nem akarta kedvét szegni barátjának, hát nyájasan elköszönt. Másnap pedig jött a kocsi.

néha elismerően, néha kicsit rosszalva mormogtak magukban. Rendkívüli tehetség vagy, ez kétségtelen, de azért van mit javítanod. Vonták le végül a következtetést. Javítani? Na majd megmutatom én nekik, gondolta a fiú, s újra faragni kezdett. Mit csinálsz? Kérdezte szelíden a szikla. Javítok rajtad, vágta rá a művész nem törődömséggel. Azt hittem, készen vagyok, csodálkozott a szobor. Most dolgozom, kérlek, ne zavarj! Egy hét munka után újra jöttek a szakértők, hogy elbírálják az alkotást. Pompás, kisebb, de szebb. Ne hagyd abba, kárba vészne a tehetséged. Azt nem hagyom, gondolta magában a fiú. Megint vésett, csiszolt, szállt a por, a szomszédok pedig nagy zaj csapva ott nyüzsögtek körülötte. Még mindig nem vagyok elég jó, kérdezte a szikla, de hangja elveszett a tömeg morajlásában. Egy héttel később megint eljöttek a bírák. Alakul, kisebb, de szebb, mondták egyöntetűen. A kisfiú olyan mérges lett, hogy rögtön faragni kezdett. Meg sem állt, csak mikor elnyomta az álom. Reggel egy nagy kőporhalom tetején ébredt. Hová tűntél, barátom? Sírva kereste a szobrot a halomban, de csak a por szállt mindenfelé. Bocsáss meg nekem, kiáltotta, de nem volt ott senki. Itt vagyok, válaszolt egy vékony kis hang a földről. Megbocsátok neked, csak ígérd meg, hogy ezentúl vigyázol rám. Látod, most már elférek a zsebedben. Mindig vered leszek, ha szeretnéd.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Pápa Jerika vagyok, színésznő. Ezen a csodálatos napon, a gyermeknapon, nagyon boldog gyermeknapot szeretnék nektek kívánni.

0: a kismalac, aki mindenben beleütötte az orrát. Egyszer volt, hol nem volt, a kunkori farok erdőn túl, a dagonyarét szomszédságában. Éldegélt egy népes, egészséges és szép kerek malacka család. Olyan rózsaszínek és gömbölyűek voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Ezek a malackák nagyon szorgalmasak voltak. Úgy túrták egész álló nap a saját kertecskéiket, hogy istenesen el is fáradtak benne. Este pedig jól bevacsoráztak, mielőtt álomra hajtották volna a fejüket. A nagy családban mindenkinek megvolt a maga veteményese, ahol a turcsik is orrukkal először gondosan megforgatták a földet, majd óvatosan és pontosan elvetették benne a kukoricamagokat. Szép nagy kukoricaföldjük is volt ám, nem hiába vesződtek vele annyit. Csak úgy sárgálott a malackák kertje nyaranta a sok egészséges kukoricacsutkától. Minden kismalac tudta, hogy mi a dolga, és azt is, hogy meddig tart a saját kertecskéje. Nem háborgatták a mások területét, és mindenki a sajátja miatt felelt. Így a sok munkát szépen el lehetett osztani. Igen ám, csak az egyik kismalac nem volt olyan szófogadó, mint a többiek, és untalan belekontárkodott mások munkájába. Hol itt túrt bele a másik kertjébe, hol ott tört le egy kukoricaszárat. De ha ez még nem lett volna elég, még el is mondta, hogy ki mit csinál rosszul.
1: Ne utasd az orrod! Ne ilyen gyorsan száncs! Ültesd egymáshoz a magukat!
0: Egész nap csak az ő hangját lehetett hallani. A többi kismalac egy darabig tűrte, majd a végén már tudomást sem vettek a kotnyenes malackáról, aki egész álló nap csak másokkal volt elfoglalva, a saját kertecskéjével pedig nem törődött. Ám egyik nap, amikor különösen sokat piszkálta a többieket, betelt a pohár, és azt mondták neki.
1: Fel is út, le is út, kismalac, nem akarjuk, hogy többet más dolgába üsd az orrod.
0: Azzal egy marék kukoricacsővel útjára is bocsájtották. A kismalac pedig mérgesen, dúlva-fúlva útnak indult, hogy szerencsét próbáljon a nagyvilágban, ha már a többi malacka nem látja szívesen. Hosszú-hosszú napokon keresztül ballagott, míg egy erdőbe nem ért.
1: Na, majd itt megmutatom,
0: gondolta, és körbejárta az egész erdőt, hol üthetné bele az orrát valamibe. Kisvártatva talált is egy hatalmas, puha almot, amit gyorsan elkezdett túrni. De jaj, alig tett pár lépést, kapta is föl az orrát a földről, és a két mancsa között szorongatta.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltozta.
1: Valami nagyobb megszúrt!
0: És sírdogált tovább. A földkupacból pedig kimászott egy süni, aki mogorván nézte a kismalacot.
1: Te zavartad meg az álmomat. Szégyeld magad. Meg is érdemled.
0: Mondta neki bosszúsan, és visszamászott szundikálni. A kismalac megértette, hogy ez bizony nem volt szép dolog. És a sajgó orrát fogva tovább indult, hogy máshol próbáljon szerencsét. Pár nap után egy gyönyörű tisztásra ért, ahol rengeteg virág illatozott.
1: Na majd itt,
0: gondolta. És ismét körbe szaglázta az egész rétet, hol akadhat valami túrnivaló. Meg is találta a legnagyobb és legszebben illatozó virágbokrot.
1: Gyorsan bebújt alá, hogy ott keresgéljen.
0: Már nagyon közel járt a virághoz, amikor ismét az orrához kapott, és nyögdécselve tapogatta. Ki merészhet ilyen közel jönni hozzám? Kérdezte méltóság teljesen a rózsa. Te, kismalac, meg is érdemled. Majdnem tönkretetted a gyökereimet. A kismalac pedig ismét szomorúan és sebes orral folytatta az útját, mert megint nem sikerült megtalálnia a helyét. Jó pár napig bolyongott, míg egy árnyékos folyópartra nem ért. Le is heveredett nagy magányában egy fatövébe,
2: és nézte az ágak között átszűrődő napocskát. Ahogy nézelődött, észrevett egy furcsa dolgot az egyik fa ágán. Gondolta, megnézi közelebbről.
1: Mi a csoda lehet ez?
2: Gondolkodott, amíg mászott felfelé, majd mikor odaért, az orrával megböngdöste azt a kerek és barna valamit, amihez hasonlót még sose látott. Több se kellett, a böngdösésre kirajzott egy csomó darázs, mert a kis malac bizony egy darázsfészket talált. Össze-vissza csipkették a kis malac orrát, mert azt hitték, bántani akarja őket. Kismalac megint az orrához kapott, és jó nagyot esett a faágról, hogy csak úgy nyekkent a földön. Ne haragudj, kismalac, nem akartunk fájdalmat okozni, mondták neki, de reméljük, hogy egy életre megtanultad, hogy nem szabad más dolgába ütni az orrodat. Megtanultam, igen, mondta a malacka. Azzal fogta a fájós orrát, és korgógyomorral hazaindult. Otthon pedig megmutatta, hogy megtanulta a leckét. És övé lett a legszebb kukoricás, más dolgát pedig soha többé nem zavarta.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, Mese Julinak. És akkor bejött az ablakon egy cserkesz. A gombja gesztenye. Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa. Mi csirkász cserkesz? Kérdezte. Cserkeszek, mondta a cserkesz. Mit cserkeszel? Lázrózsákat. Itt vannak az arcomon, nevetett Juli. Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő, szavalta a cserkesz. Jaj, ez jó pofa, örült Juli, csak éppen semmi értelme sincs. De rimel bímel, mondta a cserkesz, és közelebb jött. Nincs csak az orra is gesztenye. Az orrod gesztenye, mondta Juli. Az orrom gesztenye, a szemem mandula, énekelte a cserkesz. Talán mandulát akartál mondani. No jó, egyezett bele a cserkesz. Az orrom gesztenye, egyik szemem mandula, másik szemem mandula, a derek a mandulin. Mandolin, te buta! Nevetett Juli. Akkor tehát, mondta újra a cserkesz, az orrom geszt... El nem mond újra, kiáltotta Juli. Tán az oldalat fúrja, háborgott a cserkesz. Újra fúrja, mondta Juli. Ezt mond gyorsan, emelte fel az ujját a cserkesz, az ujja bikmak. Az ujjad bikmak, mondta Juli, de a cserkesz nem tágított. Mond gyorsan, ismételte. Micsodát, hogy újra fúrja. Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki, úrja fújra. Mindig ilyeneket találsz ki, mérgelődött. Bocsánat, szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte, hogy van az egyeded-begyeded? Az egyedem-begyedem tengertáncol. Ki fújja neki? A rezes bandika rezes bandája. Ki rombitál? A rokodil? Ámulok-bámulok, majd el nem kábulok, tekergette a nyakát a cserkesz. A nyaka nyárs. A nyakad nyárs, mondta Juli. Nyáron nyárs, ősszel csősz, télen fél tavasszal tapasszal. Így a cserkesz. Mondd el még egyszer, kérte Juli. A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta. Elfelejtettem, fegyemre ejtetten. Talán dinnyédre ejtetten, javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt. Ám bátor, ennek ellenére, hűsködött a cserkesz, az a fontos, hogy ide találtam. Hogyan találtál ide? Hang után. Az orrodon kukorékolt egy szeplő. Nincs is az orromon szeplő, mérgelődött Juli. Hát akkor ki kukorékolt? Ez igaz, gondolkozott Juli. Ha nincs az orromon szeplő, akkor ki kukorékolt? No várj, megnézem, mondta, megtapogatta az orrát, és boldogan fölkiáltott. Nicsak, van itt egy, itt kukorás, kukorékol. S a többi 1002, rossz májúskodott a cserkesz. Azok ámuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak. Mondtam már, kántálta a cserkesz, a szemem mandola. Mi a csucsor? Micsor? Csicsor? Nem csicsor, csucsor. Ezt nem értem, mondta a cserkesz. Én se, nézett rá Juli. Ennek mind a ketten nagyon megörültek. Mi csináltál mostanában? Kérdezte Juli. Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem, hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem. Hűha, mondta Juli. Azt nem hoztam, csóválta a fejét a cserkesz. Hát mit hoztál? Apádnak almavesszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaágat, hadd teremjen tercinákat.
2: Micinákat?
1: Ter. És nekem mit hoztál? Mesét. Hol van? Már odaadtam. Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett, aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese. Hát azért ennek nem sok értelme volt, kritizált Juli. Az igaz, mondta a cserkesz, de látszik belőle, hogy cserkeszlek. Én is cserkeszlek téged, cserkesz, mondta komolyan Juli. A cserkesz mosolygott, fénylettek a gesztenyéi, kiment az ablakon, vitte a lázrózsákat.
0: Csukás Mese Rádió. Boldog gyermeknapot mindenkinek! Tudtad, hogy ennek a napnak a legfontosabb üzenete, hogy szeretetben együtt legyen a család, és közös élményekkel lehessetek gazdagabbak? Csukás Mese Rádió.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A bakkecske meg a kos. Élt egyszer egy öreg ember meg egy öreg asszony. Volt egy bakkecskéjük meg egy kosuk. A bakkecske meg a kos jó barátságban voltak, ahova a bakkecske ment, oda ment a kos is. Ha a bakkecske a veteményes kertbe ment káposztát lopni, a kos követte. Ha pedig a virágos kertbe füvet legelni, a kos oda is utána ment. Azt mondom én neked, asszony, szólt az ember a feleségéhez. Hajtsuk el a háztól ezt a kecskét meg a kost, mert se a veteményes kert, se a virágos kert nem marad meg tőlük. Amint a bakkecske meg a kos meghallották ezt, tarisznyát vartak maguknak, és elindultak világgá. Mennek, mennek, mendegélnek, hát egyszer csak egy farkas koponyát találnak a mező közepén. A kos erős volt, de igen félénk. A bakkecske viszont bátor, de igen gyenge. Emeld fel a farkas koponyát, kos barátom, te vagy az elősebb, szólt a bakkecske. Vedd fel inkább te vagy a bátrabb. Addig vitatkoztak, míg aztán közös erővel fel nem emelték, és bedobták a tarisznyába. Tovább mennek, mendegélnek, hát látják, tűz lángol az egyik mezőn. Menjünk oda mi is, ott töltjük az éjszakát, hogy a farkasok fel ne faljanak. Oda mennek a tűzhöz, a tűz körül három farkas ült, kását főztek. Mit tehetett a két jó barát? Jó estét kívánt a farkasoknak. Jó estét, jó estét, örültek meg a farkasok. Még nem fő a kásánk, de most már hús is lesz hozzá, belőletek. Megijedt a bakkecske, a kos is igen megrémült. Eszébe jut a bakkecskének a farkas koponya. Vedd csak elő, kos barátom, azt a farkas koponyát. A kos benyúlt a tarisznyába, és kivette a koponyát. Nem ezt, hanem a nagyobbikat, mondta a bakkecske. A kos megint kihúzza ugyanazt. Van ott még nagyobb is, azt add ide. Megrémültek a farkasok, azon kezdték törni a fejüket, hogyan szökhetnének meg innen, mert ez olyan két jószág, hogy a fejünket veszi, lám csak egyre másra húzzák elő a tarisznyából a farkas koponyákat. Megszólal az egyik farkas. Úgy látom, nagyszerű társaságunk lesz a vacsorához, a kása is szépen fő már, de fel kell még önteni egy kis vízzel. Elszaladok vízért a kútra. Azzal fogta magát, és már szaladt is. Várja a másik két farkas, mikor tér vissza a társuk, de közben ők is nagyon gondolkoznak, miként illanhatnának el innen. Elment az a gézengúz, aztán bizonyára leült valahol. A kását meg nincs mivel felönteni. Török egy vesszőt, és megyek, visszakergetem. Ezzel szedte is a lábát, többé vissza se tért. A harmadik farkas tovább üldögélt, nagy rémülten. Utánuk megyek már, megnézem, mi történt velük. Már szaladt is, örült, hogy elmenekülhet. Ekkor azt mondja a bakkecske a kosnak. Na komám, most már kapjunk be egy-kettőre ezt a kását, aztán szedjük mi is a lábunkat. Hamarosan bekapkodták, aztán utcu neki, vesd el magad. Az első farkas ez alatt így gondolkozott. Hát nem szégyen három farkasnak megijedni egy bakkecskétől meg egy kostól. Menjünk csak vissza. Mire a farkasok visszatértek, a két jó barát már kiürítette az üstöt, kereket oldott és felmászott egy magas tölgyfára. Törik a fejüket a farkasok, hol találhatnák meg a bakkecskét meg a kost. Elindultak a nyomukban, és megtalálták őket a tölgyfán. A bátor bakkecske felmászott egészen a tölgyfa tetejére, a kos pedig, mivel félénkebb volt, lejjebb maradt. Te vagy az idősebb, mondja a két fiatal farkas az öregnek. Te mondd meg, hogyan hozzuk le onnan az ebattákat. Hanyat feküdt az öreg farkas a fa alatt, és elkezdett varázsolni. A kos remegve ült az ágon, de félelmében elvesztette az egyensúlyt, és ráesett a farkasra. A bátor bakkecske nem sokáig gondolkozott, elkiáltotta magát. Hozd csak fel ide az öreg farkast, majd én ellátom a baját. Felpattantak erre a farkasok, neki iramodtak, hogy csak úgy porzott utánuk az út. A bakkecske is lemászott a nagy fáról, elmentek a mezőre, kalibát építettek, és még ma is ott élnek, ha meg nem haltak.
2: Csukás Meserádió.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: az egér és az oroszlán. Réges-régen, egy távoli ország hatalmas sivatagának közepén, a végtelen homokos síkságon álltak a piramisok. Az egyik hatalmas piramis lábánál, két kőtömb között élt egy pici egérke. Lakása igen otthonos volt. Elfért benne minden, amire az egérkének szüksége volt. Ágy, asztal, székecskék. Minden reggel ébredés után ez egér első dolga volt, hogy fogait ápolja. Gondosan lesuvickolta őket fogkeféjével, mert tudta, hogy ha a fogai szépek és erősek lesznek, az még hasznára válik. Mikor végzett, jól bereggelizett, mert ismerte a mondást, reggeliz úgy, mint egy király. Ezután elindult a szokásos napi sétájára a sivatagban. A homoktengeren olyan forróság uralkodott, hogy hiába viselte az egér a kalapját, ami a naptól védte, így is igencsak kimelegedett, hűvösebb helyet keresett. Megpillantott egy árnyékos foltot. Odaszaladt, és leheveredett, hogy erőt gyűjtsön. Amint felpillantott az égre, ráeszmélt, hogy a hűs árnyékot nem más adta, mint egy felette röpülő sasvadár. De bizony a sas az egeret észrevette, és már is ebédjének képzelte. Hogy a sasmadártól meneküljön, iszkolt a kisegér, ahogy csak bírt, és mielőtt még a madár lecsaphatott volna, elbújt egy bambusznád belsejében. Csak hogy a sas mindent látott, és úgy, ahogy volt, bambusznádastul mindenestül felkapta az egeret, és vitte haza. Egyre magasabbra és magasabbra szállt vele. Éppen csak résnyire merte kinyitni a szemét az egér, és majd elájult ijedtében, mikor meglátta, milyen magasan járnak. De gyorsan észbe kapott, előkapta zsebkendőjét, és úgy fogta meg a négy sarkát, mintha ejtőernyő lenne. Azzal nagy bátran kiugrott a bambusznádból, és ahogy földet ért, nyomban futásnak eredt. Épp egy oroszlán farkának árnyékában bújt volna meg, mikor a sas észrevette, és rögvest lecsapott. De ezúttal nem az egeret találta el csőrével, hanem az alvó oroszlán farkába harapott. Az oroszlán a fájdalmas ébredésre nagyot üvöltött, és farkával jókorát csapott a sasra. A madár pedig kótyagosan, de gyorsan tovaszállt. Akkor aztán meglátta az oroszlán az egeret, és jól ráförmett.
1: Hogy merészeled királyi álmomat így megzavarni? Csak egy okot mondj, miért ne egyelek meg itt és most?
2: Felséges oroszlán, kegyelmezd nekem kisegérnek. Nem is volna méltó hozzád egy ilyen picinke falat, és ki tudja, egyszer még meghálálhatom. Legközelebb én is segítségedre leszek, ha bajba jutsz.
1: Erre aztán kacagni kezdett az oroszlán. Még hogy egy ilyen kis egérke lenne az állatok királyának segítségére. Ilyet se hallani! De elengedte az egeret, mert ilyen jót már régen nevetett. Az meg nyakába szedte a lábát, és meg sem állt hazáig.
0: Az oroszlán pedig elindult esti sétájára, s közben még mindig a hetvenkedő egérként nevetett. Olyannyira elmélázott, hogy észre sem vette, már is kelepcébe esett. A hálóba akadt oroszlán akkorát ordított, hogy az 7-7 határon túl is hallatszott. Meg is hallotta az egérke, és gyorsan a segítségére sietett. Meglátta az oroszlánt, és már is munkához látott. Alája levelekből és gallyakból párnát készített. Felmászott a fára, és fogacskáival hip-hop elrágta a kötelet. No, az oroszlán most már belátta, hogy az erő nem csak a nagyságban mérhető. Kérdezte is az egeret.
1: Hát a te kis fogaid, mitől ilyen erősek?
0: Akkor az egér hazavezette az oroszlánt a piramishoz, egy pillanatra beszaladt kis lakásába, és a fogkeféjével tért vissza. Megtanította a hatalmas állatot a fogmosásra. Hazatérve az oroszlán elmesélte kalandját a fiainak, és megtanította nekik, hogy a jótettnek meg lesz a jutalma, és hogy senkit sem szabad lebecsülni, bármilyen apró is.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Vaku villan, szemünk csillan, nem is lesz már gondod ezzel. Várunk téged szeretettel, fotográfus szerkezettel.

Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Ripar, retek, mogyoró, mind a három, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett, dorongott, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Bátyai Éva vagyok, és most én mesélek nektek. Szepes Mária, Pöttyös Panni az óvodában. A játékok kertje. Részlet. Panni már korán reggel felébredt. Nagymama mélyen aludt az ágyában. Panni sajnálta felkelteni, de azért tágra nyílt szemmel nézte őt a félhomályban, mert remélte, hogy attól felébred. Borzasztó, gondolta. A redőnyön át süt a nap. Talán már késő van, és nagymama elaludt, mert az ébresztő óra nem csengett. Pedig ma van az a nagy nap. Most mit csináljak? Óvatosan kiszállt az ágyból, és lábujjhegyen az asztalon ketyegő órához szaladt. De hiába bámult kíváncsian az öreg óralapra, az hidegen szigorúan nézett rá, és nem mondott semmit, mert Panni még nem tudta leolvasni az időt. Az óra két mutatója teljesen ketté osztotta a kerek számlapot. A nagy mutató hegye felfelé, a kis mutató pedig lefelé állt. Panni már éppen elkeseredett, amikor nagymama álmos hangon megszólalt. Miért nem alszol, Panni? Menj vissza szépen az ágyadban, még csak 6 óra van. Panni tehát megtudta, hogy az óra így éppen 6-ot mutat. Elkésünk, szaladt oda nagymama ágyához. Keljünk fel. Majd egy 1/2 óra múlva álmos leszel. Én már egy picikét sem vagyok álmos, mondta Panni, de azért visszamászott az ágyába. Maga se tudta, hogy történt, de a következő pillanatban a nagymama vidám hangja ébresztette fel. Igyekezzél, kislányom, különben igazán elkésel az óvodából, méghozzá az első napon. Panni ijedten ugrott ki az ágyból. Hány óra van? Kérdezte és ránézett az órára, amelynek mutatói most másképp helyezkedtek el az óra számlapján. Na hát, csodálkozott Panni. Csak a kis mutató ment tovább, a nagy mutató ugyanott maradt. Tévedsz, mosolygott a nagymama. A nagy mutató már körüljárta az egész számlapot, a kis mutató pedig csak egyik számtól a másikig vándorolt. Éppen 1 órát aludtál, és most 7 óra van. Akkor a nagy mutató szorgalmas, a kis mutató meg lusta, mondta Panni csodálkozva. Bizony, bólintott a nagymama, most te voltál a kis mutató, én meg a nagy mutató. Mert mi alatt te újra elaludtál, az alatt én megmosakodtam, felöltöztem, és elkészítettem a reggelit. Amikor Panni a fürdőszobába ment, kíváncsian rálesett az ébresztő órára, és elképzelte, amint a nagymama nagymutató szorgalmasan körbefut, míg a Panni kismutató mélyen alszik. Szerencse, hogy az óvoda egészen közel volt Panniék lakásához, különben Péterke miatt elkéstek volna. Péterkét mindig úgy kellett kiborítani az ágyból, és különben is ő semmi olyat nem szeretett, amit meg kellett tennie. Panni már az óvoda kertjének kapujában meglátta az óvónénit, és nagyon megörült neki. Az messziről rámosolygott, és örömmel köszöntötte. Az óvónéni mögött csupa kislány meg kisfiú ugrabugrált, szép árnyas fák alatt. Panni azt se tudta, hová nézzen előbb, annyi volt a látnivaló. Még akkor is csak ámult-bámult, amikor levették a sapkáját, és észre se vette, hogy a nagymama elbúcsúzott. Pedig Péterke hangosan sírt, mert azt akarta, hogy anyukája maradjon ott, ő is járjon óvodába. Panni nem sírt, sőt, nagyon boldog volt, mert az óvoda kertje igen tetszett neki. A kerítés mellett körös-körül színes, gyönyörű játékok csillogtak. Piros homokjáték, vödör, locsoló, talicska, kis teherautó. A babateknő mellett egy szőke lányka szorgalmasan mosott. A másik kislány homoktortát formált a gyúródeszkán. A fiúk búgócsigát pörgettek, karikáztak, labdáztak. Két kislány az ugráló kötelet tartotta, és a többiek átugráltak rajta. Ez igazán a játékok kertje volt.
0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
2: A macska cicó. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszony kapni az erdőben. Ahogy ment mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szülni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve, de a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda, de ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Remélem, hogy mindenki felkészült. Kapaszkodjatok. Hűha, Marci, neked ez nagyon jól áll. De erősen fogóckodj, és remélem, hogy a fék is működik. Igen?

a sárga gólya. Élt hajdanán, Kína hegyei közt, az egyik falucskában egy szegény árva diák. Habár a fiú igen szorgalmas volt, s nagyon jól tanult, nem volt, aki eltartsa, s alig tudott némi aprót összekuporgatni. Félő volt, hogy lassan éhen fog halni. Egy nap éppen az utcán bolyongott korgó gyomorral, mikor az egyik tejaház tulajdonosa megszánta a szerencsétlen ifjút, s behívta magához. A fiúnak talán még soha nem volt olyan jó dolga. Etették, itatták, s a gazda felesége leste minden kívánságát. Hanem a fiú szerény és illemtudó természete azt tanácsolta, hogy mennie kell. Megköszönte a gazdáék segítségét, majd így szólt. Mivel pénzem nincs, máshogy hálálom meg a kedvességeteket. S előkeresett zsákjából egy sárga krétát. Majd odament a tejaház egyik falához, és egy olyan élethű sárga gólyát rajzolt fel rá, hogy az majdnem elszállt. Íme a sárga gólya. Ha megfogadjátok tanácsom, több pénzt kereshettek vele, mint amennyit valaha is tudnék adni nektek. És így folytatta. Ha a

tejaház megtelik vendégekkel, kérd meg őket, hogy tapsoljanak hárra. A gólya pedig le fog jönni a falról, és csodás táncot lejt majd. De jól vigyázz, ha csak egy ember látja, ki ne próbáld. A házaspár csak mosolygott a fiún. Megköszönték a gólyát, de nem hittek a varázs erejében. Aztán elbúcsúztak, és a fiú elindult a nagyvilágnak. Noha a gazda nem hitt a varázslatban, gondolta, azért mégis tesz egy próbát. Megvárta, hogy a tejaház megteljen emberekkel, majd megkérte őket, hogy tapsoljanak hármat. Éppen ahogy a fiú mondta. És akkor a madár valóban életre kelt. Leszállt a falról, és olyan szépen illegette magát a zenére, hogy mindenkinek elállt a szava a csodálkozástól. Majd mikor befejezte, mintha mi se történt volna, visszament a falra. Bizony hamar híre ment a sárga gólyának, és a tejaházba csak úgy özönlöttek a mindenféle népek, hogy láthassák a táncoló gólyát. A fogadó minden este tele volt, és a gólya minden este eltáncolta az embereknek híres táncát. A gazda pedig úgy meggazdagodott, hogy nem sokára ő lett a faluban a legvagyonosabb ember. Hanem egyszer messzi földről arra tévedt egy gazdag hivatalnok. Valami dolga volt a faluban. Mikor meghallotta a sárga gólya csodáját, ő is meg akarta nézni. Igen ám, de a hivatalnok nem volt hajlandó mindenféle jöttment pórnéppel együtt tölteni az estéjét, hát magához hívatta a tejaház tulajdonosát. Elé rakott két zsák aranyat, s megkérte a gazdát, hogy egyedül nézhesse végig a gólya táncát. A gazdát annyira megbabonázta a temérdek arany, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a diák. Belement az alkuba. A tejaház vendégeit elkergették, s a gazdag hivatalnok egyedül ült le az asztalhoz. Mikor hármat tapsolt a hivatalnok, a gólya lejött a falról. Ám most vidámság helyett szomorúság ült ki az arcára, és a tánca sem volt olyan pompás, mint korábban. Amint befejezte az előadást a gólya, visszament a falra. De akárhogy tapsolt neki a hivatalnok vagy a gazda, többé nem jött le onnan. Megbánta most már a gazda, hogy nem figyelt a diák intő szavaira, és a kabzsiság felül kerekedett rajta. De nem volt mit tenni, a gólya ott maradt a falon, és idővel teljesen elhalványult. Most, hogy a sárga gólya nem parádézott többé, lassan a tejaház vendégserege is elfogyott, és a gazdának már nem ment olyan jól az üzlet. Aztán egy nap megjelent a faluban a szegény diák. Mikor a tejaházban meghallották, megörültek az árva fiúnak. Gondolták, majd csak segít feléleszteni a gólyát, és ők újra vagyonos emberek lehetnek. De akárhogy szólongatták, a fiú mintha megnémult volna. Nem szólt semmit, csak a furujáján játszott egy gyönyörű dallamot. Amikor a gólya meghallotta, leugrott a falról, és a fiú után szaladt. Többé nem látta őket senkit.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csvritek, Moha és Páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg Páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
2: Hová, hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá Moha. Elvesztettem öt garast, és most keresem,
1: mondta Fürjecske, és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
2: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, Páfrány, nézd meg, mondta.
1: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtek helyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske öt garasát rakosgatta a pocakján.
2: Hol vetted azt a pénzt?
1: Kérdezte Páfrány.
3: Én nem vettem, hanem találtam, mondta pattanó.
2: Akkor add ide nekem, és én visszaadom Fürjecskének, mondta Páfrány.
1: Oda ment pattanóhoz, és elvette tőle az öt garast. Ekkor pattanó felkiáltott.
2: Én azt a pénzt súlynak használtam, most borzasztó magasra kell felugranom. Hoppla, hopp!
1: Megropogtatta az izületeit, és átugrott a Páfrányt.
2: Páfrány zsebrevágta az öt garast, és hazament a házikóba. No, mi van? Megtaláltad?
1: Kérdezte Moha. Páfrány nem szólt semmit, csak csörgette a garasokat a zsebében.
2: Úgy látom, hogy te nem csak az öt garasra vagy olyan büszke, mondta Moha.
4: Nem hát, húzta ki magát Páfrány. Remek dolgot tanultam pattanótól.
2: Hát hallom, mi az? Firtatta Moha.
1: Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte hány arasz, aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó. Mohára pedig ráparancsolt.
2: Ha szólok, nyújj be a zsebembe, Fürjecske öt garasáért, én meg átugorlak. Ez az a remek dolog, amit pattanótól tanultam.
3: Jól van. Megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta Moha, és benyúlt Páfrány zsebébe az öt garasért.
1: Páfrány megropogtatta az izületeit, és nagyot kiáltott, mint pattanó.
2: Hopplá, hopp!
1: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. És ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Antan Vénusz, szóraka Vénusz, szóraka tike tukra, ala bala bim bambusz, te vagy az a vén krampusz.
0: Csukás Meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Fantasma Geral. Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Íj és Gyula, 77 magyar népmese. Ilók és Miók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának:
2: Édesanyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél el, édes Mihókom?
2: Ilókot, édesanyókám.
3: Ered egy fiam, kérdezd meg.
1: Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénaszekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénászekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához.
3: Hol voltál, édes Mihókom?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem semmit, adtak.
3: Mit adtak?
2: Egy tűt.
3: Hadd lássam.
2: Egy szekér szénába szúrtam, és nem lennem sehol benne.
3: Jaj, fiam, nem jó tettél. A csákolba kellett volna szúrni.
2: Másszor úgy teszek.
1: Megint azt mondja az anyjának.
2: Édes anyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édes anyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Mihók elmegy lány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni, hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem, adtak.
3: Mit adtak?
2: Egy ekevasat.
3: Hadd lássam.
2: A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, és elhajítottam.
3: Jaj, fiam, nem jó tettél. A váladra kellett volna vetned, se úgy hoznod haza.
2: Másszor úgy teszek.
1: Megint elkezdi Mihók.
2: Édes anyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édes anyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely, minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem semmit, adtak.
3: Mit adtak?
2: Egy kis kutyát.
3: Hadd lássam.
2: A vállamra vetettem, de marta, s eleresztettem.
3: Jaj, fiam, nem jó tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólingatnod. Kutya, kutya!
2: Másszor úgy teszek.
1: Aztán megint elkezdi.
2: Édes anyókám, házasodhatnám.
3: Kit vennél le, fiam?
2: Ilókot, édesanyókám.
3: Eredj, fiam, kérdezd meg.
1: Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja.
2: Kucó! Kucó!
1: A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, s amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni.
3: Hisz ez csak az állacsontja.
2: Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák.
3: Jaj, fiam, nem jó tettél. A hátadra kellett volna venned, hozahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
2: Másszor úgy teszek.
1: Aztán kezdi újra.
2: Édes anyókám, házasodhatná.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édes anyókám.
3: Eredj, fiam, kérést meg.
1: Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálozzat és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem, adtak egy borjút.
3: Hol van? Nem látom.
2: Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre.
3: Jaj, édes fiam, nem jó tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötélre, szépen hazavezetni, a pajtában a jászai elébe kötni, szénát vetni elején.
2: Másszor így teszek, aztán megint kezdi. Édes anyóka, házasodhatná.
3: Kit vennél el, fiam?
2: Ilókot, édesanyókám.
3: Mered, fiam, kéresd meg.
1: Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vett Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja.
2: Ne, bocikám, ne, ne.
1: Hazaérve beköti a pajtába, szénát veteleibe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba.
3: Hol voltál, fiam?
2: Ilóknál, édesanyókám.
3: Mit vittél neki?
2: Nem vittem, adtak.
3: Mit adtak?
2: Ilókot.
3: Hát hol van?
2: Bekötöttem a pajtába.
3: Jaj, fiam! Nem jó tettél! Erre egy homor, cirógosd meg, vesz szép szemeket rája, s hozd be a házba!
1: Milók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Mihók csúfolódik vele, megsokalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra, elment a vőlegénnyel a menyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Mihókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Mihókot és Ilókot a pajta padlására, és lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolja. Azon járt az esze, hogy elillahasson, s valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. Mihók nem hitt neki, s egy hosszú zsinórt kötött a nagy lábujjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinórt, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Mihók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinórt. A kecske a rángatásra mekegett. Mihók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajta padlására, hogy lássa, mi baj.
3: Hol van Ilók, fia?
2: Oda le megkecskésedett, édesanyókám.
3: Hogy kecskésedett volna meg?
2: Zsinórt kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
1: Az anyja a zsinórt tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a menyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Egy jó, a kedvem jó, de jó, mert minden ketten élni jó. És minden szerdán, szombaton, és minden más egyéb.

0: A makacsvarjú. Perzsiában élt egyszer egy gazdag kereskedő, aki minden vagyonát egyetlen fiára, Mehrákra hagyta. Vezesse tovább ő az üzletet, hanem a fiú, amikor felnőtt, két kézzel szórta a pénzt, és egy nap arra ébredt, hogy nem maradt más egyebe, csak egy vézna tehene. Feleségével úgy döntöttek, hogy elviszik a vásárra a tehenet, és az árán vesznek egy aprócska földet, amit megművelhetnek. Nem sokára be is szántották, és bevetették búzával, aztán pedig csak várták, hogy beérjen a termés. Már közeledett az aratás ideje, mikor egy nap Mehrák megpillantott egy varjút a földjén, amint éppen az érett búzát csipegette. A férfi felkapott egy követ a földről, és dühében hozzávágta a madárhoz. Ám a varjú időben észrevette, és a búzáról átrepült egy nagyobbacska fekete sziklára. Mehrák folytatta a munkát, ám nem sokára arra lett figyelmes, hogy a varjú újra a búzát dézsmálja. Hát felkapott egy másik követ, és újra megdobta. Így ment egész nap, míg a férfi meg nem unta, és hazament. Otthon aztán elmesélte a feleségének, hogy járt a varjúval, s az okos asszonynak rögtön támadt egy ötlete. Holnap kent be forró szúrokkal azt a fekete sziklát, ahol a varjú üldögélni szokott, s ha megint megdézsmálja a termést, csak dob meg egy kővel, aztán ha rászáll a sziklára, majd beleragad a szurokba. Másnap Mehrák úgy tette, hogy a felesége tanácsolta. Először bekente forró szurokkal a sziklát, aztán csak várt, hogy rárepüljön a madár. Nem sokára fel is tűnt a búzamezőn, és az ember addig dobálta, míg az odaszállt a fekete sziklára. Szegény varjúnak beleragadt a lába a szurokba, össze-vissza csapdosott a szárnyával. Próbált elrepülni, de mozdulni se tudott. Most megkeserülöd, hogy megdézsmáltad a termésemet, mondta a földműves, és már emelte is a kezét, hogy agyon csapja. Várj, könyörgöm, ne bánts! Ha most elengedsz, ígérem, soha többet nem jövök a földet közelébe. Mehráknak megesett rajta a szíve, hát segített neki kiszabadulni a szurokból, a varjú pedig kitépett egy tollat a farkából. Hálám jeléül, fogadd el ezt a tollat. Legközelebb, ha segítségre van szükséged, csak engedd el a levegőben, és majd megmutatja neked az utat, mondta a varjú, majd eltűnt az égen. Az ember hazavitte a tollat, és a feleségével elrejtették egy ládikóba. Másnap betakarították a termést, és a varjú többet a szántóföld közelébe sem ment. Így teltek békében, dolgos munkával a napok. A házaspárnak még nélkülöznie se kellett, hiszen éppen elég volt a búza és a sok zöldség, ami a földjükön termett. Aztán egyik évben nagyon forró volt a nyár, egy csepp eső sem esett, a termés pedig mind elszáradt. Hogy jut így majd étel az asztalra? Aggódott Mehrák. Akkor a feleség elővette a varjutollat. Most nagy szükségünk van a segítségre. Menj, és keresd meg azt a csodatévő varjut. Mehrák úgy tette, hogy az okos felesége tanácsolta, fogta a tollat, és elengedte a levegőben. A szél egy pillanat alatt felkapta a madár tollat, és repítette hegyen völgyön át, faluról falura, Mehrák pedig követte. Végül a toll egy magas hegy csúcsa felé vette az irányt, majd az egyik barlang előtt megállt, és a földre hullott. Mehrák bement, és ott várta a varjú. Kedves Mehrák, miben lehetek segítségedre? Kérdezte a madár. A szántóvető pedig elmesélte neki, hogy a súlyos szárazság tönkretette a termést, s ha a varjú nem segít rajtuk, bizony éhen fognak halni. Akkor a varjú előhozott a barlang mélyéről 4 zsák búzát. Ez elég lesz, amíg tart a nyár. Adok még nektek egy tyúkot is, de jól vigyázzatok rá, mert ez különleges madár. Minden nap tojik egy aranytojást. Mehrák boldogan tért haza az ajándékokkal, még aznap kipróbálták az aranytojó tyúkot. Micsoda kincs ez a madár, kiáltott fel az asszony. Nehogy elmeselt bárkinek is, milyen tyúkot kaptunk, figyelmeztette az asszony. Ám a férje nem bírta magába tartani a titkot, és elfecsegte a szomszédoknak. Nem sokára pedig már az egész falu tudta, milyen varázslatos madaruk van. A hír a kapzsibíró fülébe is eljutott, és minden áron meg akarta szerezni az aranytojó tyúkot. Oda küldte hát az egyik szolgáját Mekrák házához, hogy hozza el neki mutatóba a madarat. Mekrák nem hitt neki, de a bíró akaratának mégsem szegülhetett ellen. Így odaadta a szolgának a tyúkot. Aztán teltek múltak a hónapok, és egy újabb forró és száraz év következett. Nagyon rossz terméssel. Mikor a négy zsák búza is elfogyott, Mekrák úgy döntött, újra elmegy a varjúhoz. Mikor odaért, elmesélte a madárnak, milyen szerencsétlenül jártak a tyúkkal, és a szárazság miatt megint nincs mit enniük. A varjú most is megkönnyörült rajtuk, és adott egy bográcsot meg egy fakanalat neki. Ezentúl, ha megéheztek, csak üssétek össze őket, mutatta két szárnyával a varjú, majd mondjátok ki hangosan, mit ennétek szívesen. Hazavitte az ember a bográcsot meg a fakanalat, és többé nem volt gondjuk az ételre. Hanem egy nap Mekrák így szólt. Hívjuk át vendégségbe a bírót, hogy lássa, ha bár elvette a tyúkot, mi mégsem éhezünk. Na persze, még a végén a bográcsunkat is elveszi, mondta a felesége. De Mekrák nem nyugodott. Addig-addig győzködte feleségét, míg végül áthívták a bírót. Annyi fogás volt az asztalon, hogy még a bíró is csodálkozott. Nem értette, honnan telik nekik ilyen finom ételekre. Mikor a bíró megtudta, hogy van egy csodatévő bográcsuk és fakanaluk, mohó szeme már is felcsillant. Mekrák nem tudta megakadályozni. Még aznap este elhurcolta tőlük az edényt meg a kanalat. Szegénységben teltek ezután Mekrák és felesége napjai, de bizakodva várták a következő esztendőt, hát ha jó terméssel áldja meg őket a sors. Ám a tavasz ismét szárazságot hozott, és Mekrák kénytelen volt újra elmenni a varjúhoz. Most olyan ajándékot kapsz tőlem, amivel visszaszerezheted a tyúkot és a bográcsot. Itt ez a tök, s ha elkiáltod magad, hogy előre katonák! 100 kis katona ugrik elő, és bárkit felaprítanak. Mekrák hálás köszönetet mondott a varázstökért, és a bíróháza felé vette az irányt. Mikor odaért, bekiáltott a bírónak. Azért jöttem, bíró uram, hogy visszakérjem a bográcsomat, meg az aranytojó tyúkomat.
1: Én ugyan nem adom,
0: nevetett a bíró. Ám akkor Mekrák elmondta a bűvös mondatot, előre katonák! A tökből pedig hirtelen kiugrott 100 katona, és addig ütötték, vágták a bírót, míg az meg nem adta magát. Mekrák pedig visszakapta a tyúkot és a bográcsot, és feleségével többé nem volt semmire se gondjuk.

0: Móra Ferenc, a gavallér zsiráf, aki elmeséli nektek Horváth Teri.
1: Bálba készült a zsiráf, haja-haj, dinárom, leges legszebb ő akart lenni mindenáron. Daliás a termete, csak a lába görbe. Kedvetelten vigyorog bele a tükörbe, pörögjen a sarkantyú, guruljon a tallér, nincs hetet hét faluban több ilyen gavallér. Az állatkert lakóit sorba megigézi, fóka, medve, elefánt csodálkozva nézi. Világlátott papagáj szundít a faormán, az rikoltoz lecsupán csúfolódó formán.
2: Hosszú nyakú rövidész, nem vagy te gavallér, hosszú nyakat kicsit ér, ha nincs rajta gallér.
1: Elszégyelli magát a hosszú nyakú állat, felköti a bocskorát, s a városba vágtott. Bedugja a fejét egy divatárus boltba, tátott szájon rámered főnök inas szolga. Uraságod mit akar?
3: Terem egy gallér, azzal lesz belőlem divatos gavallér.
1: Van itt 1000 millió, hajladoz a boltos, 3 segéd hatfelé s katujáért futkos. Asztalra áll az egyik a másik létrára, így próbálják a gallért a zsiráf nyakára. De erre a nyakra mind alacsony a gallér. Jaj, nem is lesz belőle világszép gavallér. Segítettek a baján végre, móddal, okkal. Ha egy gallér nem akadt, betakarták sokkal. Egy végtében 10 tucat fért el éppen rajta, gömbölyített, kihajtott, mindenféle fajta, lapos, magas, alacsony, tarka-barka gallér, nem is volt több a bálon ilyen szép gavallér.
0: A Gavallér zsiráf című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Beesteledett. Már a Maci is aludni ment. Este 8-at mutat az óra. Hunyjátok le szemeteket ti is az altatóra. Ha még egy kicsit a pilláitok alól kikukucskáltok, a kis mutatót a 8-ason találjátok. A nagy mutató a 12-esen pihen. Elfáradt már ő is rendesen. Műsorajánló következik.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Hárspotaki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel. Igaz Dóra. Hogyan viselkedik egy igazi sportoló? Reggel ugyanakkor csörgött az óra, mint máskor szokott. Ádám valahogy mégis könnyebben ébredt fel, és nem is esett olyan nehezére kikászálódni az ágyból. Anya azt mondta, végre kialudta magát, ami olyan felnőttes szöveg volt, hogy Ádám csak tiltakozni tudott, bár anyának tulajdonképpen igaza volt. Sokkal könnyebb úgy felkelni, ha az ember eleget alszik éjszaka. Sőt, ilyenkor a reggelek is jobban mennek. Ezért is lehetett, hogy végre nem kellett kapkodni indulás előtt. És ha nincs kapkodás, nincs veszekedés sem. Veszekedés nélkül pedig az embernek a kedve is jobb. Ráadásul az is kiderült, jó érzés időben érkezni. Nem kell végig rohanni a folyosón, és nem kell neki futásból beugrani a padba. És az is jó, hogy a tanítónéni végre nem ráncolja a homlokát. Egyébként úgy telt a tanítás, ahogy máskor is szokott. Volt matek óra, volt írás, és volt olvasás. A Stréber Léna majd kiesett a padból, hogy ő olvashassa fel az első bekezdést, ami persze a legizgalmasabbnak számított az egész történetben. Bosszantó volt, hogy piros pontot kapott rá. Még akkor is, ha utána Ádám is kapott egyet a második bekezdésért. Éppen ezért nyújtott Lénára nyelvet, amikor a szünetben véletlenül összeütődött a könyökük. Léna erre csak grimaszolt egyet, még csak nem is válaszolt. Ádám alig várta, hogy délután legyen, és újra mehessen edzésre. Előtte azonban ki kellett bírni még egy rajzórát, ahol az volt a feladat, hogy fesse le a tanári asztalra állított almákat. Borzasztó unalmas volt. Ádám el is kezdte, de aztán hamar elege lett. Alaposan kiöblítette az ecsetet, és inkább azt festette, ami érdekelte. Dzsúdósokat, a tatamin. Egész jól sikerült. Ádám elégedetten nézegette a művét. Erika néninek viszont egyáltalán nem tetszett a festmény. Sem az, hogy Ádám csak a vállát vonogatja az almákra. Azt mondta, a feladat az feladat, és Ádámnak is el kell végeznie az órai munkát. Ádám dúlt-fult mérgében. Először csak pörgette az ujjai között az ecsetet, és csúnyán nézett Erika nénire. Aztán végül mégis megcsinálta. Kicsit gírbe-gurbák lettek az almák, de legalább elkészült a festménnyel, mielőtt kicsengettek. Erika néni csóválta a fejét, de végül elfogadta. Ádám edzés előtt az öltözőben elpanaszolta a történteket Vincének.
3: Jó, hogy megcsináltad,
2: ingatta a fejét Vince.
3: Velem megtörtént, hogy Győző bácsi nem engedett edzésre, mert kiderült, hogy egyes kaptam matekból. Nem jöhettem, amíg ki nem javítottam.
2: Tényleg? Csodálkozott Ádám. Valahogy fel sem merült benne, hogy a dzsúdó és a matek összefügg. Az pedig még kevésbé, hogy a dzsúdónak bármi köze lenne egy olyan unalmas butasághoz, mint az almák lefestése rajzórán.
3: Tényleg,
2: felelte Vince.
3: Azóta nem is csúszott be rossz jegy. Figyelek rá.
2: Ha így van, erre valóban figyelni kell, raktározta el fejében Ádám. Ne szülessen fekete pont, legyen kész a lecke. Sőt, el kell végezni még a legunalmasabb feladatokat is. Úgy látszik, ez is beletartozik egy sportoló életébe. Ádám el is mesélte Győző bácsinak, hogy bepótolta az almás rajzot, és elégedetten vette tudomásul, hogy az edzője helyeslően biccent. Aztán eszébe jutott, hogy mást is festett rajzórán. Győző bácsinak nagyon tetszett a dzsúdós kép. El is kérte Ádámtól, és kitűzte a fali újságra az egyesület plakátja mellé. Ádám pedig úgy érezte, ennél nagyobb kedve neki sem vághatna az edzésnek. És ez a jó kedv meg is maradt sokáig. Akkor is, amikor kipirult arccal lihegett a bemelegítő futás után. Akkor is, amikor már nem is érezte a karját fekvőtámaszozás közben. Meg akkor is, amikor Vincével gyakorolták a váldobást. Eleinte sehogy sem ment, aztán a sokadik próbálkozásra sikerült. Jó volt összepacsizni Vincével, aztán Győző bácsival is. jó érzés volt az egész. Éppen ezért háborodott fel annyira, amikor nyílt az ajtó, és Győző bácsi azt mondta: üdvözöljék az új edzéstársukat! A Stréber Léna nevetségesen nézett ki judogiban. Minden lány hülyén nézett volna ki, de ő aztán pláne. A haját konyba tekerte a feje tetején, az öve úgy volt megkötve, mint egy mosni. Ádám nem bírta ki nevetés nélkül, de nem is akarta volna kibírni.
3: A baletterem a második ajtó jobbra?
2: Nyerített fel hangosan, és széles mozdulattal a folyosó irányába mutatott. Várta, mikor hangzott.

0: Nek látszott, ahogy Ádám fölé tornyosult, és a hangja is szigorúbban csengett.
1: Én viszont jártam baletra, többek között ezért is lettem jó dzsúdós, amit te nem mondhatsz el magadról.
0: Ádám a válla közé húzta a fejét, de legszívesebben teljes egészében láthatatlanná vált volna. Ennél keményebb szídást, mint ez az egy mondat, még senkitől sem kapott. Rosszabb volt, mint egy intő, vagy mint amikor anyáik büntetésből nem engedték tévézni. És még az sem segített, hogy nem hallatszott körülötte kárörvendő kuncogás. Léna sem nézett rá diadalittasan.
1: A dzsúdó alapja a tisztelet, mondta Győző bácsi. Ha nem tiszteled a társaidat, nincs helyed a tatamin.
0: Erre nem volt mit mondani, még bólintani sem. Csendben nézte, ahogy Léna beáll a többiek közé, és nem tudta, mit tegyen. Aztán Győző bácsi szólt, hogy mutassa be a gyakorlatot. Ádám égő arccal ment a tatami közepére, és csak akkor nyugodott meg, amikor Győző bácsi azt mondta. Mindenki pontról pontra úgy csinálja a feladatot, ahogy Ádám bemutatta. Másnap az iskolában Ádám került Lénát, és Léna sem hozta szóba a dolgot. Ádám a többi fiúval játszott, Léna a barátnőivel töltötte az időt. Napköziben egyszerre fejezték be a leckeírást, és egyszerre vették a táskájukat is, hogy elinduljanak az edzésre. Az öltözéssel Ádám végzett először. Már a terem előtt várakozott, amikor Léna előkerült a lányöltözőből. Ugyanolyan csálé kontyal a fején, és ugyanolyan rosszul megkötött ővel a derekem. Várj, megtanítalak rendesen megkötni, mondta Ádám. Léna bólintott, Ádám pedig megmutatta, hogyan alakul ki a tökéletes csomó az övön. Győző bácsi éppen akkor érkezett. Nem szólt semmit, csak mosolygott. Azt már mondania sem kellett, hogy így viselkedik egy igazi dzsúdós.
2: Csukás mesedádi.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Maros Donka elpanaszolja Vackornak, hogy az ő neve tulajdonképpen Szilvia. Egy délután, éppen 6-kor, megy a Galagonya térre kicsit játszadozni Vackor. Már tanult ebéd után, hát ebben a szép időben nem tétlenkedik szobában ő piszesége bután. Nagyot rikkant. Hú, ha hú, játszadozni volna jó. Gondolatát tett követte. Csöpp lépteit szaporázva, egyszer se tekintve hátra, iszkolt a térre sietve. Aj, a Galagonya tér! Az minden pénzzel felér. Annyiféle játék van ott, amennyi csak belefér. Alig ér Vackor a térre, ott zsizseg már Maros Donka. Ül egy zöldre festett padon, bújván egy paradicsomba. Akkora az, mint egy dinnye. Mondja is a piszén-pisze, két mancsát összecsördítve.
2: Héha, Donka, hínye, ekkora nagy paradicsom. Donka, te így szereted?
1: Csak egy picit biccent Donka, s bújik a paradicsomba.
3: Ezt a papán találta ki, mindig azt szokta mondani, jót tesz az ember bőrének. Hát, én csak ezért esek.
1: Egy szép bácsi ül mellette, és fogja Donka kezét. Kérdi Vackor súgva Donkát.
2: Pajtásó, ki ez a bácsi?
3: Ez kérlek, Jakab bácsi. Ott lakik mi velünk szemben, múzeummal átellenben. És amíg árul a papám, a téren ő vigyáz rá. Úgy szeret Jakab bácsi, mint a saját gyerekét.
1: S már a libikókán ülnek.
2: Jakab bácsi a padon, szól a piszén-pisze bogyos. Derék dolog, mondhatom.
3: És amikor dolgozni megy, Jakab bácsi mit csinál?
4: Ő amolyan művészember, ki filmeket fabrikál.
1: Száll le föl a libikóka. Így szól Donka hirtelen.
3: Képzeld csak, Vackor barátom, egy titkon fülednek szánom. Engem nem Donkának hívnak. Szilvia az én nevem. Láttál már ilyen szülőket? A papám Marci lehet, a mamám Rózsi lehet. Csak az én nyakamba sóztak ilyen különös nevet. Annyi rengeteg barátnőm, és mind normális nevű. Nagy Katalin, Péter Márta, Rózsa Jutka, Gáspár Zsuzsa, Donát Anna. És csuporendes név van hátra. Csak az én nevem nem lehet szépen csengő, egyszerű.
1: Száll le föl a libikóka. Vackor bólint komolyan.
2: Ne is mondd, Szilviám, Donkám, hogy micsoda nevek vannak, több a soknál csak ugyan. Például itt az enyém, tordhatok örökre.
3: Tudod te milyen szó, Vackor? Ha nem, megsúghatom akkor vadalma, vagy vadkörte. Miért nem lehetek én Pista? Miért nem lehetek Laci? Nem kaphat normális nevet egy bogyos kölyök maci? Még jó, hogy nem vagyok Bulcsú, Tas, Huba, Töhötöm, Kászom, Kurszán, Kapolcs, Kázmér. Ez a Vackor épp, hogy rám fér, és ez marad az örököm.
1: Száll le föl a libikóka, sóhajtoznak szüntelen.
3: Na hát, ilyen furcsaságot. Ki hallott ilyet? Ki látott? Így kifogni a szülőknek két ártatlan gyereken.
1: Jakab bácsi áll melléjük. Már ne zúgolódjatok. Én egy nyikkanást se szólok, amiért Jakab vagyok. Nem a név teszi az embert, hanem az, hogy mit csinál. Több lehet egy utcaseprő, mint egy koronás király.
2: királynál több mindenképpen, mert munkája dönti el minden embernek a sorsát, nem a név, amit visel. A két panaszos elhallgat. Ott van a homokozó, szaladt kisvödrével Donka, lobog vackorunk bozontja. Vidám lett a piszén pisze, nevetgél Donka is, íme kiáltoznak a homokban. Hajha!
5: Hey! Hú! Hó!
1: Vígan játszadoznak estig. Ugrándoznak föl, le, föl. Nem törődnek vele többé, hogy a gyerek milyen furcsa, milyen különösen hangzó tréfás nevet örököl.
4: S megnyugodva akkor haza sétált vackor.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Szerbusztok, gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Sebők Éva, gyümölcs. Nyár volt, és a nyár tele van gyümölccsel. Jól lehet lakni az édes ízekkel, szagokkal. Gyuszi nagyon szereti a cseresznyét, de talán még annál is jobban a fanyar, szomjoltó, fürtös medgyet. Jaj, meg a sárga barackot, azt a nagy húsost, meg a későbbieket is, a kövér, csorgós vadkörtét, óriás szemű szőlőt, ropogós almát. Hát még a hámlóhéjú rózsaszín ezer jószagú őszi barackot, meg a kékzöld duzzadó szilvát. Sokszor hallja Gyuszi azt is, hogy almafa, azt is, hogy körtefa, vagy szilvafa, meg barackfa, meg minden, meg azt is, hogy gyümölcsfa. Gyuszi azt is megtudja, mi az, hogy gyümölcs. Hát a körte, alma, medgy, és mind a többi együtt az a gyümölcs. De akkor a gyümölcsfán minden megterem együtt. Ó, milyen lehet a gyümölcsfa! És Gyuszi lerajzolja a gyümölcsfát. Nagy lombos ágain össze-vissza piroslott, kéklet, sárgálott, himbálózott és ringott a mindenféle gyümölcsök incsiklandó sakasága. Alma, körte, szilva, őszi barack. Épp oly szép békességben megfértek itt a fán, akár a nagy, kerek, üveggyümölcsös tálon. Ha nagy leszek, sok gyümölcsfát ültetek a kertembe, mondta, és mindenki komolyan bólogatott rá, mert ebben nem volt semmi hihetetlen. Azt persze senki nem tudta, hogy Gyuszi olyan kertet akar csinálni, amilyen sehol nem létezik.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Tamás Zsuzsa, amikor Ciszt behamták. Számos oka lehet annak, hogy egy plüssmacskát Cisztnek hívjanak. Például, ha a gazdája még kicsi, és nem akarózik neki kimondani cica. Vagy, ha a gazdájának anyukája hegedű tanár, aki otthon is fogad tanítványokat, és sűrűn hangzik el, fisz, cisz, gisz, disz, ajsz, ejsz, hisz, vagy ha egyszerűen ez a neve. Cisz esetében éppen erről volt szó. Erről mind egyszerre. Cisz egyébként nem közönséges plüssmacska volt, hanem Kissaci plüssmacskája, egyébként pedig kesztyűbáb. Kissaci kezére még nagy, apáira kicsi, épp anya kezére illett. Épp anya kezére, épp Kissaci kezébe. Kissaci imádta szorongatni, szagolgatni, elalvás előtt a szemére borítani. Anya csak akkor vette a kezébe, pontosabban a kezére, ha baj volt. Olyankor Cisz félig anya hangon bármit el tudott magyarázni, amit anyának és apának nem sikerült. És mindig meg tudta vigasztalni Kissacit. Egyszer azonban éppen az volt a baj, hogy Cisz eltűnt, elveszett. Ez nem is baj, ez tragédia. És éppen ekkor nem lehetett hozzábújni, éppen ekkor nem mondhatott semmi vigasztalót. Kissaci életének egyik legszomorúbb napja volt ez. Pedig nagyon is vidáman indult. Anyával elhatározták, hogy felülnek a kedvenc buszukra, és lebuszoznak a kedvenc könyvvásárukra. Na jó, Kissaci még nem sok könyves forgatagban vett részt, ha csak nem számoljuk a tavaly karácsonyi tömeget a könyvesboltban, de azért ő is remek ötletnek tartotta a buszozást, főként, hogy anya azt ígérte, keresztül mennek az Oroszlános hídon. Kissaci szerette az Oroszlános hidat, még ha kicsit tartott is az oroszlánoktól. Nem behamnak? Kérdezte egyszer még kisebb korában, és ez szállóigévé vált a családban. Nem behamnak, ígérte például anya apának, amikor állásinterjúra készült, és apa már is jobb kedvel lépett ki az ajtón. Anya fenyegetően is tudta mondani, most már behamlak, de senki nem ijedt meg tőle igazán. A tanítványai ilyenkor elnézően mosolyogtak, Kissaci pedig előzékenyen odanyújtotta a karját, mert kifejezetten szerette, ha anya egy kicsit behamta. Szóval anya azt ígérte, hogy keresztül buszoznak az Oroszlános hídon, és ez önmagában remek mókának ígérkezett. Kissaci már az alagútban elkezdett izgulni. Mindjárt jönnek az oroszlánok. Hiába tudta, hogy csak szobrok, egy kicsit még mindig fél tőlük, de Cisz olyan viccesen bújt az ölébe, és olyan gyámoltalanul nyávogta, hogy fél a behammolástól, hogy Kissaci azonnal nagylánynak érezte magát, és kedvesen súgta Cisz fülébe, ne félj! Az alagút sötétje egyre világosabb lett. Kissaci egyre szorosabban ölelte Ciszt. Amikor a busz begördült a megállóba, anya felkiáltott. Ott van apa! És egy hirtelen ötlettől vezérelve leszálltak. Apa épp hazafelé biciklizett, az út másik oldalán taposta a pedált. Kissaci hiába kiáltott neki, a hangja elveszett a forgalomban. Talán a körforgalom közepén fejüket kecsesen forgató virágok intettek apu felé, vagy az egyik oroszlán farka lendítése volt, netán a Duna felől jött egy könnyű sóhaj. Bármi volt is, valami arra késztette apát, hogy felpillantson az elmélyült kerekezésből és balra nézzen. Ekkor vette észre anyát és Kissacit. Még éppen fel tudott gurulni a járdára, kicsit lihegve és nagyon mosolyogva várta be őket. Hát ti, kérdezte csodálkozva, gondoltuk, lenézünk a könyvvásárra, de az is jó, ha csak sétálunk egyet, mondta anya. Akkor gurítsuk haza ezt a király kisasszonyt, javasolta apa, és beültette Kissacit a biciklire szerelt gyerekülésbe. A hintó előállt! Kissaci szeretett a gyerekülésben utazni, legalábbis egy ideig. Mire hazaértek, már épp nem szerette annyira, Kicsit unta az ötyögést, kicsit nyomta az ülés a popsiját, kicsit nyűgös is volt, nagyon nyűgös volt. Cíz, motyogta a szemét dörgölve. Anya elsápadt. Egy ideig szó nélkül kutatott a táskájában, aztán remegő hangon így szólt. Nem tudom, hol van Cisz. Attól félek, fennmaradt a buszon. Apa felváltva fürkészte anya és kis Saci arcát, vajon kit kell hamarabb végasztalni. Cisz? Kérdezte kis Saci, de nem sírt. Anya szeméből viszont kigördült egy könnycsepp. Visszamegyek a megállóba, körülnézek, mondta apa. Ti addig próbáljatok meg pihenni. A délutáni pihenő még csak-csak sikerült Cisz nélkül, mert kis Saci olyan fáradt volt, hogy szinte azonnal elaludt. Apa viszont rossz hírrel tért haza. Nem találta meg Ciszt. Az este keservesen indult, és úgy is folytatódott. Kis Saci sírt. Másik cica nem volt jó. Másik kesztyűbáb nem volt jó. Mese Ciszről nem volt jó. Anya szerint sem volt jó, neki is rögtön sírhatnék a támadt. Még leginkább anya volt jó, a karjában el lehetett aludni valahogy. Apa megígérte, hogy reggel újra legurul az oroszlános híthoz, és tűvé tesz minden négyzetcentimétert, hát ha leszálláskor hagyták el Ciszt. Ha pedig a buszon maradt, érdeklődik a talált tárgyak osztályán is, biztos van ilyen. Másnap reggel apának első dolga volt nyerekbe pattanni, és ígéretéhez híven tűvé tenni az oroszlános híd előtt minden négyzetcentimétert, amerre csak anya és kis Saci járt, sőt, még azt is, ahol nem. És milyen jól tette, hogy egy kicsit jobban körülnézett. Cisz ott lapult a 0 kilométerkőben, onnan kukucskált kifelé. Kicsit, mintha piszkosabb lett volna, mint általában, de kétségtelenül ő volt az. Hát téged aztán jól behamtak, nevetett apu, és olyan gyorsan tekert haza Cisszel, hogyha ez egy kerékpárverseny lett volna, egészen biztosan megnyeri. Cisz csodálatos megkerülése után apa és anya megbeszélte kis Sacival, hogy Cisz többet inkább nem utazna sem buszon, sem villamoson, inkább mindig megvárná kis Sacit az ágyban, mert nem biztos, hogy még egyszer ekkora szerencséje lenne. Viszont apa is és anya is remek történeteket eszelt ki, hol is járt Cisz azon a bizonyos éjszakán, amit kis Sacitól távol töltött. Anya meséjében Ciszt az egyik oroszlán vette észre a hídról. Megvárta, amíg elnéptelenedik az utca, leszökkent a hídról, hatalmas tappancsain kecsesen odalépdelt hozzá, kitátotta a száját és... Behamta? Kérdezte kis Saci. Épp csak egy icipicit, felelte anya. Épp csak, hogy óvatosan megfogta a grabancánál, így emelte fel a kicsi macskát a földről. Tudod, az az oroszlán távoli rokon a Cisznek, hiszen ő is macska. Nagy macska. Ezen kis Saci szívből nevetett. Apa meséjében pedig Cisz egészen különös kalandokba keveredett, utazott térben és időben, a 0 kilométerkő pedig nem volt más, mint egy időkapu, amely behamta, kérdezte kis Saci. Be, vágta rá apa, de rögtön meg is magyarázta, hogy ez az erős gravitáció miatt történt, és Cisz inkább csak beleszédült a nagy nullába, minden esetre egyáltalán nem fájt neki, és aztán egy másik dimenzióban találta magát, ahol... Apa hosszasan mesélt a másik dimenzióról, anya pedig Cisz távoli rokonairól. De bármilyen izgalmas volt is Cisz oroszlán szájban megtett városnéző körútja, bármilyen szédítő a csillagközi utazása, mindkét mese csak egyféleképpen érhetett véget. Cisz csak ámult, bámult, de egy idő után már nagyon hiányoztál neki. Nagyon? Kérdezte kis Saci. Nagyon, felelte egy emberként apa és anya, és akkor kis Saci ásított egy akkorát, hogy majd behamta őket, és Ciszt átölelve álomba szenderült.

0: A nyúl és az oroszlán. Történt egyszer, hogy az oroszlán megmentette a dzsungel népét a gonosz kígyótól, és ezért hálából az állatok kinevezték a királyuknak. Eleinte kedves és igazságos király volt, ám idővel a hatalom kezdett a fejébe szállni. Gőgös és hiú lett, és különösen élvezte, hogy a többi állat fölött uralkodhat. Szerette, ha kiszolgálják, ezért megparancsolta, hogy az állatok minden nap hódoljanak neki a palotában, és halmozzák el ajándékokkal. Ezért az állatok minden reggel összegyűjtötték a gyümölcsöket és magvakat, amiket az erdőben találtak, majd az oroszlán elé vitték. Az állatok királya pedig egész nap csak heverészett, fogadta az ajándékokat és a jó kívánságokat, amikkel elhalmozták, és közben szolgák hadaleste minden kívánságát. Így ment ez minden áldott nap. Az állatoknak pedig egyre inkább kezdett elegük lenni az oroszlán királyságából, de lázadni egyik sem mert ellene, csak egymás közt elégedetlenkedtek. A nyúlnak is kezdett elege lenni a királyból, s egy reggel, mikor a kunyhója előtt sütkérezett, arra gondolt, hogy mi lenne, ha aznap mégsem tenni hódolatát a király előtt. Olyan meleg van ma, semmi kedvem felkelni, inkább heverésznék egész nap a fa alatt. Egyébként is, van elég szolgálója, észre sem veszi, ha nem jelenek meg. Magyarázta magának, majd úgy döntött, hogy a napot inkább pihenéssel fogja tölteni. Lehúnyt a szemét, és már el is bóbiskolt. Azonban pár perc múlva arra ébredt, hogy valaki megzavarta álmát.
1: Jó reggelt, nyuszika! Látom, kényelmesen fekszel!
0: Dörmögte egy hang. A nyúl kinyitotta a szemét, és akkor látta, hogy az oroszlán áll fölötte.
2: Jó reggelt, királyom!
0: Hebegte.
1: Mit csinálsz te itt? Már mindenki tiszteletét tette ma nálam, csak te nem!
0: Mondta bosszúsan az oroszlán.
1: Tudd meg! Az életeddel játszol!
0: A nyúl nagyon félt az oroszlán dühétől.
2: Ha nem találok ki valamit gyorsan, még a végén elevenem felfal. Valahogy ki kell magyaráznom a dolgot,
0: töprengett magában. És akkor hirtelen eszébe jutott a terv, és azt mondta.
2: Ne haragudj, királyom! Elindultam reggel, hogy hódolatomat tegyem nálad, de amikor a folyó mentén sétáltam, találkoztam a vízi szellemmel, és akkor úgy megijedtem, hogy moccanni sem mertem. Aztán egyszer csak megszólított a szellem, és megkérdezte, merre tartok. Én azt feleltem neki, hogy a királyt megyek köszönteni, mire a szellem felbőszült.
1: A királyt? Hisz nálam erősebb és hatalmasabb nem létezik.
0: Utánozta a szellemet a nyúl.
2: Azt mondta, meg akar mérkőzni fenségeddel, s döntse el küzdelem, hogy melyikük az erősebb.
1: Állok elébe, nyerjen az, aki rátermettebb,
0: húzta ki magát a hiú oroszlán.
2: Mit üzensz hát a szellemnek, uram?
0: Kérdezte a nyúl.
1: Nem üzenek én semmit. Magam megyek oda, hogy lássam, ki az, aki kétségbe meri vonni a hatalmamat.
0: S megkérte a nyuszikát, hogy vezesse oda a szellemhez.
2: A nyúl elvezette az oroszlánt a patakhoz, és közben az állatok királya egyre azt hajtogatta, hogy nála bizony nem létezik se erősebb, se hatalmasabb.
0: Közben pedig a nyuszi magában nevetgélt.
2: No lám, mégiscsak sikerülni fog a tervem. Ez az ostoba oroszlán észre sem veszi, hogy a bolondját járatom vele, és az egészet csak kitaláltam.
0: Mikor odaértek a folyópartjára, az oroszlán felkiáltott.
1: Na, mutasd, hol az a félelmetes vízi szellem?
0: Mire a nyúl?
2: Ott ott van a vízben. Menj közelebb, hajolj a víz felé, és akkor majd meglátod.
0: Az oroszlán méltóság teljesen odalépdelt a vízhez, majd föléje hajolt.
2: És akkor meglátott a vízben egy hatalmas oroszlán fejet égnek álló sörénnyel. A macska visszahőkölt egy percre, megijedt a saját tükörképétől. A nyúl mutogatott és ugrált, úgy tett, mint aki nagyon megijedt.
3: Nézz oda! Ott van a szörnyeteg!
2: Kiabálta, miközben az oroszlán tükörképére mutogatott, annak pedig fel sem tűnt az átverés. Az oroszlán dübegurult, és hatalmas testével rávetette magát a szellemre. Beleugrott a vízbe, hogy elkapja, ám közben megfeledkezett róla, hogy nem tud úszni, és csak kalimpált össze-vissza. Segítségét kiabált, de a nyúl tudomás sem vett róla, az oroszlánt pedig elsodorta a víz. Így történt, hogy a nyúl, aki csak lustálkodni akart, végül megszabadította az állatokat az oroszlán uralmától, s mindenki újra szabadon élhetett.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő méh csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled! Kezdődhet a szüret! Szüret, szüret! Ujjongott Lilla és Milli. Züret, züret! Rezzent zümmögve a lelkes méh csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült. Csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyut kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, szembe jön vele két nagy csoportos óvodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót! Köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az óvodások lába elé. Psz! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk? Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, kamilla tündér! Legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, züretelünk! Rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes méh csapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azon nyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora ollócsattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a százszor száz tömött tültasakot. Estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az új szüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs, hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből. Ez anyu, kapott észbe Zsuzsi, mennünk kell. Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét. Köszönjük a segítséget, röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe. Köszönjük, köszönjük, zümmögték kórusban a méhek. Főzzetek sok kamillateát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak. Integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamillavirággal, másik kezükben lépesmézzel, futva indultak a rét túlsó végébe, anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamillateát főz, vagy kamillaborogatást készít, gondoljatok a kamillatündérekre, meg a zümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Békés Pál, lomtalanítás a Fehér Lófia utcában. Úgy rémlik, még nem említettem, hogy szomszédom Szűcs Sebestyén nyugdíjas borz. Ez persze nem annyit tesz, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Szó sincs róla. Borznak lenni ugyanis nem egyszerű foglalkozás. Nem. Borznak lenni állapot. Sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, illetve a borz életét. De azért ne higgyük, hogy az illető pusztán mert borznak született, semmit tevéssel tölti napjait, s csak is a maga borzságában tetszeleg. Szűcs Sebestyén például nem csak a levelezésnek volt nagymestere, de a bélyeggyűjtésnek is. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, de nagybátyja rápirított.
3: A bélyeggyűjtés sokkal hasznosabb,
2: mondta, és meg is ismételte.
3: Sokkal hasznosabb.
2: Az ifjú Szűcs Sebestyén tudta, hogy az öreg véleménye ellen nincs appelláta, és áttért a bélyeggyűjtésre. Kezdetben csak is a lepkés bélyegeket gyűjtötte, de lassanként letett egykori szívügyéről. Gyakran látom az udvaron, amint sámlián üldögélve a kameruni orszarvú sorozatot, vagy a holland űrhajós sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlős sorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehér Lófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot. Hegyekben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott mojrákta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várni kezdtek, mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és megkezdődött a válogatás. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni egy órája dobott ki. Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni.
4: Jó lesz még valamire.
2: Morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt.
4: Minek az magának?
2: Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba. Minek az neked? Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, amikor a lépcsőházi pöttyös szoknyás kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját. Jó lefad még valamire, sejpítette a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga. A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek af neked? Kérdezte a kislány. Jó lesz az még valamive, ha megvavvom, mondta a kisfiú, mert ő meg racsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehér Lófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába, az egyik ember szemete, a másik kincse, tartja a mondás, ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán. Egy fél tálca. Egy kopott, ketté betört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Többen felvették ugyan, megforgatták, de vissza is dobták. No, ez azután nem lesz jó semmire. Egyszerre csak előballagott a kapu alól Szűcs Sebestyén, felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem. Mire használja majd, kedves szomszéd? Mert mondanom sem kell, én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó, holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját.
3: Borzasztó,
2: dörmögte maga elé Szűcs Sebestyén.
3: Mind csak azt hajtogatják, használni így, meg használni úgy,
2: és azzal elballagott. Másnap szokása szerint a sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk díszét, a leandert. Én meg azért, mert szörnyen fáradt voltam. Ugyanis egész éjjel azon töprengtem, mire használhatnám a holdvilágképű nyeletlen csavarhúzóját. De semmi nem jutott az eszembe. Mire tudja használni a fél tálcát, kedves szomszéd? Szólaltam meg végül.
3: Semmire. Nem kell mindent használni.
2: Így Szűcs Sebestyén. Akkor mit csinál vele?
3: Felakasztom a falra. A konyhában.
2: A falra? Ámultam el. Mit keres egy fél tálca a falon?
3: Nagy pettyes bakócák vannak rajta.
2: Vetette oda Szűcs Sebestyén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák? Hüledeztem.
3: Nem ismeri a nagy pettyes bakócákat?
2: Pislogott megróvóan a szomszéd. A nagy pettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat.
3: Lepkék,
2: világosított fel Szűcs Sebestyén némi lenézéssel.
3: Mit lepkék? Pillangók. A pillangó királynői. Ugye észre sem vette, mi van a tálcán.
2: Hát, mi tagadás, mondtam zavartan.
3: 3 egész és egy fél nagypettyes bakóca.
2: Lelkesedett Szűcs Sebestyén.
3: Ez az, amire mindig vágytam, ám szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre.
2: És most ott vannak a falon, mondtam, csak hogy tisztázzam a helyzetet.
3: Ott, a konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek és kész. Csodaszépek. Aki csak rájuk pillant, elmúlik a bóbánata.
2: Szomszédom vizslatva pislogott rám, mint aki a vesébe akar látni. Igyekeztem minél rokonszembesebb képet vágni. Úgy látszik, sikerült, mert Szűcs Sebestyén azt kérdezte.
3: Nem akarja megnézni?
2: Én pedig majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy Szűcs Sebestyén a lakásába hívott volna. Hiába, a borzok természetüknél fogva zárkózottak. Dehogy nem, pattantam fel.
3: No, kecmergett le szomszédom a sámliáról, kinyitotta a lakás ajtaját, és a konyhába kísért.
2: Tisztaság, rend, mindenütt. A falon ott lógott a fél tálca, rajta a 3,5 nagypettyes bakóca. Sárgák voltak nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek.
3: Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni. Hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált. Nagyon köszönöm, kedves Szűcssebestyén! Kezdtem volna, de a borz leintett és kitessékelt a konyhából. Másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg.
2: Nem érdemlik, szigorodott meg Szűcssebestyén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék.
3: Roppant határozott volt. A pöttyös, szoknyás kislány baktatott a folyosó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott. Te meg miért vagy olyan szomorú? Kérdeztem. Naív tefék mondani, sóhajtotta. Szereztem egy lyukaf labdát, de fennmire fe lehet használni.
2: Borzasztó,
3: rémült el Szűcssebestyén. Már a gyerekek is. Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett.
2: Végül is gyerek még,
3: győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott.
2: Akarsz látni nagy pettyes bakócát?
3: Hát perfe, hogy akarok, derült fel a copfos, én pedig elszégyeltem magam, hogy lám, mindenki ismeri a nagy pettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan. Szűcssebestyén beengedte a kislányt. Az csak állt, nézte a fél tálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett. Köszönöm szépen, Szűcssebestyén bácsi, ilyen fép nagy pettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt.
2: A gyerekek mások,
3: mondta a borz,
2: amíg végleg el nem rontják őket.
3: Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötérre tett szert. Nyűgös volt és rossz kedvű.
2: Kérem szépen, Szűcssebestyén bácsi, kezdte. A Mavi azt mondta, hogy itt van 3,5 nagypettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert...
3: Szűcssebestyén bólintott, és kinyitotta a konyhajt.
5: Sukásmeserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A vörös sapka. Élt hajdanán egy parasztember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Feleségével épp hogy csak tudtak enni adni a rengeteg lurkójuknak. Aztán a legidősebb fiú, mikor felnőtt, elhatározta, hogy beáll katonának. Hát, ha a zsoldjával majd segíthet a családjának. Hanem úgy tartják, a katonáknak sanyarú a sorsa. S nem volt ez másképp a mi legényünkkel sem. A fiú parancsnoka egy igazi kemény katonatiszt volt, aki szívesen osztogatta a büntetéseket, és minden baka rettegett tőle. Az ifjút pedig messze elkerülte a szerencse. A legkisebb csínytevésért is őt kapták el. Aztán büntetésül mehetett a konyhára krumplit pucolni, vagy kukoricánt érdepelni. Ha pedig igazán rossz kedve volt a parancsnoknak, még körmöst vagy botütést is adtak neki. Így teltek a napok a kaszárnyában, és az ifjúnak egyre inkább kezdett elege lenni a katona létből. Hát, mikor még eszébe jutott a családja, meg a szülői ház, akkor gyötörte csak igazán a honvágy. Megpróbált kilépni, de addig nem lehetett elhagyni a sereget, míg a szolgálati idejét le nem töltötte. Többször is próbált megszökni, de a tábort még éjjel is éberen őrizték, és mindig, mikor elkapták, még több verést osztottak rá. A legény nem tudta, mit évő legyen. Egész nap búslakodott, sóhajtozott, hogy mi lesz ő vele. Aztán egy nap, mikor a katona őrt állt a kapunál, a semmiből egyszer csak előugrott egy vörös sapkás ember. Hát te meg ki vagy? Mutasd magad! Kiáltott rá az ifjú katona az idegenre, miközben rászegezte puskáját. Nyugalom, fiam! Tedd csak le azt a puskát! Meglőni úgysem tudsz vele, de tudd meg, én vagyok az ördögök királya. Megijedt a katona, s rögtön leeresztette a fegyverét. És mondja, Kent, miben lehetek a segítségére? Kérdezte félénken. Nem kérek mást, csak hogy tedd a fejedbe ezt a sapkát. Aki ezt viseli, azt emberi szem nem láthatja. Menj haza a családodhoz, addig majd én helyettesítelek, és egy év múlva itt találkozunk. Hely, megörült a legény az ördög szavának, és azonnal a fejébe is nyomta. És akkor hirtelen, mintha csak a föld nyelte volna el, a katona láthatatlanná vált. El is indul

mindjárt, és a fél országot bejárt, amire hazatalált. Sokfele megfordult, még több emberrel találkozott útközben, de a sapkának hála egyik sem ismerte fel. Késő este volt, mire hazaért, s az apja meg az anyja, minden testvére a tűz körül kuporgott, úgy melengedték magukat. Adjon Isten, édesapám! Kiáltotta el magát, mikor belépett az ajtón. Mindenki az ajtó felé tekintett, de ugyan nem láttak senkit. Akkor a fiú lekapta fejéről a sapkát, és egyszer csak újra láthatóvá vált. Hogy örült a családja a katonának? Úgy ölelték, hogy el sem akarták ereszteni. Ám az asszonynak eszébe jutott, hogy korai az öröm, hisz a szolgálatból hátra van még pár év. Édes fiam, mi lesz most veled, ha megtalálnak, tömlöcbe vetnek? Sírtogált az asszony. Ne búsuljon, édesanyám, nyugtatta a fiú. Majd elmesélte nekik az egyességét az ördöggel. És itt van ez a sapka, amit az ördögtől kaptam. Ha felteszem a fejemre, láthatatlan leszek. Így tudtam hazajönni, anélkül, hogy bárki észrevett volna. Fejezte be a mesélést az ifjú. Majd gyorsan előadta a mutatványt a vörös sapkával. De aztán vagy 10-szer meg kellett ismételni, úgy tetszett mindenkinek. Teltek, múltak a hetek, a katona nagyon jól érezte magát a családjával, és félve gondolt a katonaságra. Hanem az egy év gyorsan eltelt, és nem sokára eljött a búcsú ideje. A katona megölelte szüleit, testvéreit, majd a fejébe csapta a sapkát, és elindult. Hegyen völgyön át vándorolt, s közben egyre gyötörte a gondolat, hogy mi vár rá majd a táborban. Talán még meg is botozzák. Ki tudja, mit csinált az ördög, amíg helyette szolgált. Amíg így gondolkozott, odaért a kapuhoz, ahol az ördög már várta. Jelentem, megjöttem, húzta ki magát a fiú. Látom, becsületes ifjú vagy, és megtartottad a szavad. Töltsd le most a szolgálatodat, és ne aggódj a büntetések miatt. Ezentúl, ha téged is botoznak, mégis a kapitánynak fog fájni, nevetett az ördög. A fiú nem értette a dolgot, de már nem kételkedett többé az ördög szavában. Megköszönte a vörös sapkát, majd felvette az egyenruháját, és beállt őrködni a helyére. Az ördög meg amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. Pár nap múlva aztán a katonát ismét elkapták, és 50 helyett most 100 botütést osztottak rá. Hanem a kapitány már előre rettegett, mikor megtudta, hogy a katonát kell megbüntetni. Maga sem értette, de mindig, mikor megbotozta a kis katonát, saját magának okozott fájdalmat. Már tele volt a kapitány kék-zöld foltokkal, sajgott mindene, alig volt épp csontja. Én ugyan meg nem ütöm még egyszer ezt a legényt, inkább szélnek ereztem, lóduljon innen, gondolta magában. Majd kiadta a parancsot, hogy az ifjú távozhat. Így szabadult meg a kiskatona a szolgálattól, és megfogadta, hogy mindig becsületes marad, és akkor nem érheti baj. Aki nem hiszi, járjon utána.

Tyúkás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Tyúkás Mese Rádiót.

Csukás meseládé. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve sincsen, innen volt. Az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Híj, mákos terengette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még béle sincs a kenyeremnek. Hozzatok hamar a péktől egy kalács cipót. Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást, rubintos főkamarás az aranyos főajtónállót, aranyos főajtónálló az ezüstös főszakácsot, ezüstös főszakács vászonkötős kiskuktát, a vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyíknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, magyaró éjjel a hiteled. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hí, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 arany pengőt, ragyogó csengőt. Főudvarmester odlaba könyökölte a főkamarást, főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstárost, főkincstáros elment, mint a sólyom madár, visszajött, mint ólom madár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Híj, túrótlan, rétes, almátlan, béles, keseredett el az egyszeri király, 100 palotámban 1000 terem, nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán ír rajtam rongyos a suba. Tenger jobbágyom, özön az adó, s nem maradt belőle se író, se savó. Kis balta, nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király. Könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s mint kisütöttek, aranytárcán a király elé tettek. Uram király, az adó úgy elolvat, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király. S mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta, lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adó rakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, sükettyúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha belefértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide néz. Látod ezt a marék lisztet?
2: Palacsinta bukta, látom ám, kukta.
1: No, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kiskukta ekkor szétnyitotta a markát, belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba.
2: Tedd, ami a tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is ragadt belőle, végre semmi sem maradt belőle. Hallod, de kukta, ebből se lesz bukta. Csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester berázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájunknak lisztes lett a marka, hanem nekem csak az Ujjamhegyére jutott egy kicsi. A kis kukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászon kötőjével a király ujjáról, és azon közben azt csúgta a fülébe. Uram királyom, láthatod magad, hová lesz a te tenger aranyad? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Hé, talpra is ugrott az egyszeri király, és úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne keresd től, neve sincsik. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viseled gondom. No, a kiskukta gondját is viselte, úgy, mint a tulajdonapjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott, napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
0: A Király kenyere című mesét hallottátok.

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van, az egyikőjük a Dezső, a másikójuk pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyásbaba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy leányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Már is, királynőm. Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerek szobába. Lássuk a híres bajnoki érmet. Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verandára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt. Mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőhöz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt.
2: Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen!
1: És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit, a táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni, nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata?
3: Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek, nagytata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy, s ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Lackfi János vagyok, és most egy olyan mesét mondanék nektek, amit akkor írtam még, amikor Ágnes lányom kicsi volt, ő most már nagy egyetemista. Igazából nem is írtam neki, hanem mondtam ezt a mesét, és nagyon nevetett rajta, és úgy éreztem, hogy jól sikerült, úgyhogy rögtön papírra is dobtam utána, és már diafilm is lett belőle, úgyhogy van neki egy kis karrierje, más gyerekeknek is kedvence. Az elefánt reggelije. A kis elefánt korgó gyomorral ébredt. Nem csoda, mert kicsike lévén csak a földön caplathatott és kajtathatott. Nem érte el a magasabb ágakat, sem az azokon puffadozva csúfolkodó nagy papaja gömböket, mangó dudorokat és lógó banán orrokat. Kész szerencse, hogy voltak szülei és volt csordája, és ha szépen megkérlelte egyik-másik hatalmas felnőtt példányt, nagy szuszogva tépdestek neki egy kupacra való, ízletes ennivalót. Most azonban egyetlen felnőtt sem akadt a közelben, ki tudja merre járnak, kis elefántunk szeretett későn kelni. És egy szemernyi kedvesen volt a többiek után kutakodni, enni akar, de rögtön! Ha valamivel ostobácskább lett volna, hát nem mondom, benne lenne a slamasztikában, nem ez a kis elefánt, mondtam már nektek, inkább furfangos észjárású jószág. Szerencséjére a lomb is éppen megzörrem fölötte, és ő egy majom popót vesz észre magasan a feje felett. Ho-ho, ez aztán popóra vagyis inkább kapóra jön. A kis elefánt ormányával megmarkol egy kis homokot, és feldobja a lomb közé, pontosan becélozva az ott üldögélő majom popóját. Piff, paff, puff. Hé, kidobál! Azonnal hagyd abba! Azzal a kis majom nagy dühösen megmarkol egy közeli ágat, lekapkodja róla a gyönyörű, érett gyümölcsöket, és piff, paff, puff, mindet éppen oda csapja, ahonnan talán egy másik majom pimaszkodik vele. Fülelni kezd, de néma csend van, sehol semmi. Mi a csuda lehetett ez, gondolja, és pif, paf, puf. A biztonság kedvéért odagép pisztolyoz még néhány érett gyümölcslövedéket, ahol a láthatatlan bosszantó gépet sejti. Újra fülelni kezd. Megint semmi. A kutya fáját, pontosabban a majom fáját, mérgeskedik, ám ekkor mégis figyelmes lesz valamire. A fa alól jó ízű szörcsögés és csámcsogás hallat. A lombok közt kilesve, aztán mindent megért.
1: Aha, megéred a pénzedet, te disznófülű!
0: Nem is vagyok disznófülű, hanem elefántfülű. Méltatlankodik két csámcsogás közt a kis elefánt. Jaj, és kösz a kaját! Tudod, földszintes vagyok én ezekhez a magasan lévő ágakhoz. És ha nagyok nem segítenek,
1: majd adok én neked kaját. Nesze, és tudod, kivel szórakozzál?
0: Mérgeskedett a majom azzal. Pif, paf, puf. Újból megsorozta a kis elefántot egy adag gyümölccsel.
1: Kösz, ez is nagyon ízletes, de lassan elég lesz, mert már majdnem jól laktam.
0: Kapdosta el az újabb küldeményt az ormányos.
1: Ó, te mamlasz, ez is ízlik?
0: Pukkancskodott a majom azzal, ráugrott az elefánt fejére, és nagy lelkesen boxolni kezdte a koponyáját. Pif, paf, puf. Hé, a fejem nem játszótér, unta meg a kis elefánt, és ormányával paf, akkorát sózott a majomra, hogy az elrepült, mint egy ágyú golyó, és egy ágon kötött ki fejjel lefelé a lábával kapaszkodva.
1: Hú, haver, ez szuper, a legjobb vidámpark,
0: himbálózott a majom füligérő szájjal, majd még vagy tízszer kikunyarálta, hogy a kis elefánt ormányával paf, kiröpítse őt a világűrbe. A legutolsó alkalommal azonban recs, letörött az ág alatta, és a majom a homokban találta magát. Ez még nem lett volna baj, csak hogy odalenn olyasmit látott, ami cseppet sem tetszett neki.
2: Szervusz, majomka, szerintem nagyszerű étkezést biztosítasz nekem, ez csodálatos.
0: Sziszegte a pápa szemes kígyó, aki szintén nem reggelizett még, és ó jaj, a majomhús a kedvencei közé tartozott.
2: Kis elefánt, menj meg!
0: Rikkantotta a majom rémületében.
1: Miért is?
0: Legyezgette magát fülével a fülig mangó maszatos ormányos.
2: Mert mostantól minden áldott nap én fogok gondoskodni a reggelidről, jó lesz így?
0: A kis elefánt elvigyorodott, és oda dübörögve oda kocogott, vagy éppen kocogva oda dübörgött hozzájuk, ez tulajdonképpen mindegy. A lényeg, hogy döngött is, kocogott is egyszerre.
2: A kígyó kényelmetlenül tekergett a maga részéről, egyáltalán nem kedvelt ezt az otomba földrengés.
1: Rendben, majom,
2: de aztán el ne felejtsd, amit ígértél. Kígyó, mondd csak, voltál te már masninak való lapos szalag, vagy éppen csinos bőrnyak kendő?
3: Egyik szem, szoszem,
0: vallotta be zavartan a hüllő.
2: Tudod, hogy csinosan festenél valakinek a nyakában, vagy a hajában? Ha gondolod, segíthetek, szívesen laposra taposlak.
3: Kaszán kedvezte, nem szükséges ész. Igazából a majom húzt sze, kívánom cseppet szem.
0: Jegyezte meg fanyarul a kígyó, és villámgyorsan becsusszant a bozótba. Attól fogva a kis elefántnak nem volt gondja a reggelire. A majom minden reggel ledobált neki egy jó halom gyümölcsöt, ő pedig hálából, ormányával, paf, szívesen feltaslizta a közeli fák tetejére, és a bőrnyakkendőnek való kígyóktól is megvédte barátját, mert ekkorra, talán mondani sem kell, a nagy cserekereskedelemben elég jól összebarátkoztak.

0: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A farkas tanya, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl, volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca. Hová mégy, tojáskoma? Megyek világgá. Én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast. Hová mentek, rucakoma? Megyünk világgá. Én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt. Hova mentek, kakaskoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot. Hova mentek, tűkoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre egy ötöt. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt egy kis ház. Abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. A rák belemászott egy dézsa vízbe. A tű a törölközőbe szúródott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ök

0: ott meg a rák csípte meg az ollójával, aztán szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ijedten a ház közepére ugrott, ott a ló rúgta oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett, felkapta a szarvára, s az udvar közepére lökte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg, szaladt a többi farkashoz. Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind odabent van, nyúlok a hamuba, meglőnek puskával, szaladok Dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok kendőhöz, banya szúr tűjével, futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal, szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált, hep, hep, hep, más ordít, add feljebb! Akkor nagyot estem, bezzeg, jaj volt nekem. Akkor nekiindultak, még most is szaladnak, ha meg nem álltak.
1: A Farkastanya című mesét hallottátok.

0: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunyta a szemét, és hip-hop, már álmodott is. Álmában repültek, sohantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt, és szigorú felkiáltó jel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj, mondta szigorúan a felkiáltó jel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt, és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok nagy P és C van, morgott a felkiáltó jel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak, az utcán K betűhöz hasonlító kutyák szaladgáltak, a levegőben M betűhöz hasonlító madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész. A hóna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrészsel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta. Majd ráírta, farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemettől? Én favágó vagyok, favágó Ferkó. Nem tudom, hol a nagy té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té, se tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok. Ezért adok nektek egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka vigasztalta a Cillancsot. Megkeressük a T betűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, s ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette, egy O betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kis betűt. Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem, enyém az első hely. Velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kis betűket. Köszönöm, mondta a nagy R. Mögöttem, sorakozó. A kisbetűk engedelmesen sorba álltak. Látod, sóhajtotta a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvass el bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Strn! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Strn! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipotyogtak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig, rig, ó, te szegény, suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved, ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutogatott, ahonnan kilátszott az O betű. Hát persze, tessék, itt az O betű a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó vérep csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere, én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. négy lábú patás ól ügetett az utcán. Bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni. Jó, valaki megfordított. Akaratom ellenére ló akarok lenni. Lónak születtem. Jó, fordítsanak vissza. Jaj, mamám, ha most látnál, biztosan sírnál. És elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémén kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni. Valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom. Én sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, s elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni. Egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény! Dühös kopácsolás hallatszott. Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű, bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami, elolvasta a plakátot. Elveszett az Y. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza. Magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka. Ez volt a furcsa, ez hiányzott. A nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyúlat. Olyan gömbölyű gömböc formája volt. Nézz rám, illetve ne nézz rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy I és egy A betűt nyújtott felé, de a null borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni. Keressetek egy Y-t, és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt kiírva. Óriás. A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le, én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva, órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel, és ez lett belőlem. Hajaj, nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra. Folt, ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt, kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott.
2: Éhes vagyok, miáu. Már nem bírom sokáig.
1: Panka körülnézett, s meglátott egy cégtáblát. Teabolt, ez volt kiírva rá.
3: Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt.
1: Ez így nem jó, mondta Panka, rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét. És hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C, ez legyen az A, B, C. A betűk tolakodni kezdtek, és a Z akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt.
3: Ne búsulj, Zsé, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első.
1: Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére kerül. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ól nem nyihog, a kéményseprő újra egy. Minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjjenezték Pankát, és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva.
4: Jó,
1: mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom.
4: De most felébredek.
5: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
0: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer a messzi, napsütötte Afrikában egy család. A Mutu család. Apuka, anyuka, na meg a három fiúk. Ők voltak Afrika legszegényebb családja, még banánra sem mindig tellett nekik. A három testvér nagyon jó tanuló volt, mindig minden kérdésre tudták a választ, és egész órán jelentkeztek. A tanárnő gyakran meg is dicsérte őket. Ezt már nevezem, mindenki példát vehetne a Mutu fiúkról. Ők az iskola legokosabb diákjai. Iskola után a három testvér minden nap lesétált a folyóhoz úszni egyet. Így történt azon a bizonyos napon is. Minden épp olyan volt, mint máskor. A nap vidáman sütött, a víz kristálytiszta volt, a fiúk pedig vidáman lubickoltak a habokban. Később azonban különös dolog történt. A legkisebb fiú, ahogy a sekély vízben szaladgált, egy éles kőre lépett. Így, azt a nem jóját! Kiáltott fel fájdalmasan a kisfiú. Hogy kerül ide egy ilyen kavics? Még szerencse, hogy nem vágta el a lábam. Mérgesen a vízbe nyúlt a kődarabért, hogy partra hajítsa. Hol vagy, kavics? Megtalállak és kidoblak a vízből. Többször nem lép rád senki. Meg is találta a legkisebb fiú, de az... Nem voltam közönséges, kavics, de nem ám. Nézegette a különös követ kis tenyerében, amit szinte teljesen eltakart a ragyogó gincs. Egy perccel ezelőtt még messzire hajította volna, de most megdermedve gyönyörködött benne. Testvérei felfigyeltek mozdulatlan testvérükre, és oda mentek hozzá. Mit szorongatsz a kezedben? A kis testvér mérgesen felkiáltott. Az enyém, én találtam a kavicsot. Eladom, és veszek belőle egy sárkányrepülőt. Berepülöm vele egész Afrikát, hadarta mérgesen. A középső fiú azonban kikapta a kezéből. Adj csak ide! Ez bizony nem kavics, ez gyémánt. Ezer közül is felismerném. Mivel én mondtam meg, hogy ez micsoda, engem illet a kincs. Veszek belőle egy motorbiciklit. Húzta ki magát a középső. A legnagyobb azonban közbeszólt. Nem a tiéd a kő, hanem az enyém. Én vagyok a legnagyobb, engem illet. Eladom a piacon, és veszek belőle egy motorcsónakot. Ábrándozott a legidősebb. Miközben egymással vitatkozott a három testvér, senki sem figyelt a fűben heverő drága kőre. Illetve valaki... Figyelt! A közeli fa sűrű lombjai közül egy szarka, a tolvajok királya leselkedett. Nem is várt sokáig. A megfelelő pillanatban lecsapott, és csőrében a gyémánttal fel is röppent az égbe. A testvérek döbbenten álltak, és nézték, ahogy a madár elrepül a kővel, amiből sárkányrepülőt, motorbiciklit és csónakot akartak venni. A legkisebb felkiáltott. Ne álljunk ilyen bambán! Utcu neki, kapjuk el! azzal a három testvér szaladni kezdett a madár után. Mindhárman gyorsan futottak, de a sarka vészesen távolodott. Hosszú ideig loholtak a nyomában, már alig látták a messzeségben, szinte feladták a hajszát, amikor a madár leszállt egy faágra. Pontosabban egy faágon nyugvó fészekre. Te bizony a faág, a vidék legmagasabb fájának ága volt, az pedig a legnagyobb fiú sem érte el, hiába nyújtózott, hiába ugrándozott. Azt a kutya fáját, nincs egy ág, amiben megkapaszkodhatnék, mérgelődött. Látjátok? Szólalt meg a legkisebb. Ha nem veszekedtünk volna, hogy kié a kincs, akkor még most is meg lenne. A madár megbüntetett minket a kapzsiságunkért, most pedig mehetünk haza üres kézzel, sopánkodott. Így lógatták az orrukat, ám akkor a középső fiú felkiáltott. Fogjunk össze! Szerezzük vissza együtt a gyémántot! Utána pedig adjuk oda apánknak. Ő úgyis sokkal jobban tudja, mit kezdjen vele, tanácsolta bölcsen. A három testvér egymás vállára állt, hogy elérjék az ágat. Alul a legidősebb, legerősebb állt, az ő vállán a középső testvér egyensúlyozott, a legkisebb pedig legfelül nyújtózott. Így már pont olyan magasak voltak, hogy elérjék a sarka fészkét. A madár, mikor meglátta a nyújtózkodó kisfiút, úgy megijedt, hogy rögtön elröppent. Zsákmányát pedig hátrahagyta a fészekben. Megvan, megvan, újjongott a kis testvér. És valóban a kő újra ott pihent a kis fekete kezében. A három fiú visszakapta a drága követ, de most már nem akartak sárkányrepülőt, motorbiciklit, de még motorcsónakot sem venni. Örültek, hogy kibékültek, és hazavihetik a kincset a szüleiknek. Otthon aztán nagy volt az öröm, mikor a fiúk megmutatták, hogy mire leltek a folyó vizében. Az apuka felkiáltott. Azt a hét meg a nyolcát, lelkendezett. Most aztán vége az éhezésnek. Végre ránk mosolygott a szerencse. És így is lett. Másnap elcserélték a követ a legfényesebb, legnagyobb traktorra, amit a piacon venni lehetett. Azóta pedig a Mutu család tagjai, a legügyesebb földművesek az indiaitól egészen az Atlanti-óceánig.

0: Csukásmese rádió. Álombirodalom.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e te, macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve. Hallod-e te, macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudar hideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt, de a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska?
2: Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja.
1: Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesomfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. Aztán mi a neve a kis egérkének? Negyedecske. Jaj, mi ilyen nevet sose hallottam, negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt. Hová mész, macska?
2: Megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja.
1: Menjél csak, dörmögte a medve. Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte. Hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. És mi a neve a kisbabának? Felecske. Jaj, mi ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske.
2: Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt.
1: Hová mész, macska?
2: Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja.
1: Menjél csak!
2: A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve.
1: Na te, macska, megkereszteltétek-e?
2: Meg hát, és mi a neve?
1: Semmi sincs.
2: Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve.
1: Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska, hozd le a két bödönt. Jaj, én úgy szédülök, tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet. Azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát érettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: A szegény asszony kakasa. Sajóvölgyi eredeti népmese. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egy kakasa. Olyan szegény volt az asszony, hogy még megevő falatja sem volt. Így ő kigyelme biza kakasát se igen traktálhatta zabbal és kukoricával, hanem ha kapart magának evett, ha nem kapart, hát koppant a szeme. Egyszer a kakas, amint a szemétdombból kapargált volna, egy gyémánt félkrajcárt talált, melyet a gazdasszonyának át is adott, hogy vegye rajta zabot és kukoricát, és etesse, itassa meg. De a szegény asszony rá se hederített a kakasára, hanem a gyémánt félkrajcárt bedobta úgy a láda fiókjába. Itt egyszer a kakasnak eszébe jut, hogy neki pénze is van, mégis koplal. Felszállt a szegény

Mendegél a kakas, egyszer előutó talál egy pocsolyát. Átlépni nagy volt, átszállni pedig kicsiny, ezért a kakas Mimit nem cselekszik, csak elkezdi. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. És a kakas begye mind felszítte a vizet, és ezzel tovább ment. Csak mén, csak mendegél, egyszer előutó találja a török császárt, ki azt kérdi tőle. Hová, hová, círmos kakas? Egy gyémánt félkrajcárt találtam, itt van a számban, bagó helyet betettem, sos már addig megyek, míg valaki ezt a gyémánt félkrajcárt kölcsön nem kéri. Sose fáradj tovább, add nekem, egy hét múlva kettőt kapsz érte. A círmos kakas odaadta a gyémánt félkrajcárt a török császárnak, de eltelik az egy hét, el a másik is, de a török császár csak nem fizet. Itt a kakas felszáll a kerítésre, és csak elkezdi. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! A kakas lekergetik a kerítésről, de az innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, s mindenütt kiabált. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár kikiált az ablakon ilyentképpen. Hej, cselédek! Fogjátok meg csak azt a círmos kakast, s vessétek az égő tüzes kemencébe! A cselédek sem restek, megfogják a kakast, s belevetették az égő tüzes kemencébe, hol csak elkezdi a kakas. Bocsásd, begyem a vizet, hogy oltsa el a tüzet. Bocsásd, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Itt a sok víz mind kiömlött, a tüzet eloltotta, a kakas pedig minden baj nélkül kirepült az égő tüzes kemencéből, és újra felszállt a kerítésre, mondván, kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a kakast lekergetik a kerítésről, de innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, és mindenütt kiabálta. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a török császár másodszor is kikiált az ablakon, mondván. Hej, cselédek, fogjátok meg azt a kakast, s vessétek a darás fészekbe. A cselédek sem hagyták ezt kétszer mondani maguknak. A szegény círmos kakast lefülelték valahol a sövény mellett, s bevetették a darás fészekbe, s itt csak elkezdi a kakas. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. És a begye mind felszitta a darazsakat, s ekkor a kakas kirepülvén a darásfészekből újra a kerítésre szállt, hol ismét csak elkezdi. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a cselédek hajszolják a szegény kakas, dobálják, űzik, verik, de a kerítésről a szemétdombra, innen pedig a kéményre szállt, s mindenütt kiabálta. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a török császár harmadszor is kikiált az ablakon. Ugyan fogjátok meg azt az átkozott círmos kakast, hagyd tegyem a bugyogó ülepébe. A cselédek sem restek, s addig hajszolták a szegény círmos kakast, míg valahol a kerítés mellett lefülelték, s átadták magának a török császárnak, ki menten bedugta bő bugyogója ülepébe. De a kakas itt is megszólalt. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Ej, a török császár sem rest, ráül a kakas nyakára, s ekkor az csak elkezdi. Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát. Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát. És a begyéből mind kizúdult a sok lódarás, és nekiestek a császár farának, s úgy össze-vissza csipdelték, mintha hegyes tűkkel szurkálták volna. Jaj, végem van, ordított a török császár. Ne, itt van a gyémánt félkrajcárod. 3 kád pénzt is adok, csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Jaj, odaadom a fele királyságomat, legszebbik leányom kezével együtt. Csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Hely, a círmos kakas csak ezt várta, és akkor parancsolta. Szíd fel, begyem a darást, hogy ne csípje a farát. Szíd fel, begyem a darást, hogy ne csípje a farát. És a sok lódarázs, mint valami köpübe, visszatakarodott a círmos kakas begyébe. És ekkor a círmos kakas kiugrik a szoba közepére, megrázkódik, és olyan szép legényé vált, hogy keresve se lehetett volna párját találni. Ki aztán feleségül csak ugyan elnyerte a török császár nagyobbik leányát, s a török császár holta után
Ő lett a király, de mint ilyen, a szegény özvegy

0: Szanyorról sem felejtkezett meg, hanem magához vette, s anyjának fogadta. Eddig volt, mese volt.
1: Ez a gyerekek rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: A teknős és a nyúl. Gyönyörű, napsütéses, tavaszi délután volt a mezőn. Egyetlen felhő sem volt az égen. Az állatok mind összegyűltek, hogy közösen töltsék el az időt. Éppen azon tanakodtak, milyen játékot játszanak. Az ürge azt mondta, játszunk bújócskát. Hogy is ne? Könnyű neked? Te egy pillanat alatt elbújsz az üregedben, hurrogta le a róka. Inkább labdázzunk azzal a pöttyössel, amit itt felejtett egy kisgyermek. Ám akkor megjelent a vígan ugrándozó nyúl.
1: Szerintem legyen inkább futóverseny. Bár engem úgy se győzhet le senki sem.
0: Dicsekedett hangosan.
1: Persze, ha mégis van mersze valakinek megpróbálni, állok elébe.
0: Húzta ki magát a 72 nyúl, s közben büszke mosollyal tekintett végig a meglepett állatseregen. Ekkor szerényen felemelte lábát a teknős, s bátortalan hangon azt mondta.
1: Én megpróbálnám, kedves nyúl uraság.
0: Mire a nyúl hangos kacagásban tört ki.
1: Még hogy te? Ne nevettes! Ha ledobnád magadról a házadat, akkor se sikerülne. De tudod mit? Vállalom! Csak aztán nehogy szégyenben maradj!
0: Szólt fölényesen a teknősnek, majd oda nyújtotta mancsát, hogy kezet fogjanak a versenyre. Az állatok két csoportra oszlottak ezután, attól függően, hogy kinek szurkolnak majd a megmérettetés alatt. A nyúl mellé állt a róka, és barátja az ürge. A teknőst pedig az apróbb egerek és madarak támogatták. Közben elindult a bemelegítés. A teknős kinyújtóztatta lábait, kocogott egy keveset a közeli fa körül, míg a nyúl vígan ugrándozott. Mindig, mikor a nyúl a teknős felé tekintett, jót mulatott magában.
1: Na most majd megmutatom neked! Jól megszégyenítelek!
0: Aztán eljött a kezdés pillanata. Mindketten odaálltak a rajthoz, ami egy sor összekapaszkodott giliszta volt, s míg a teknős erősen koncentrált a célra, a nyúl csak unottan ásítozott. Ekkor hirtelen a pacsirta nagyot sipított, és elindult a verseny. A teknős minden erejét összeszedve elindult, ám a nyúl meg sem moccant, lefeküdt a földre. Azt gondolta magában.
1: Adok egy kis előnyt. Szegény teknős, hát mégse kerüljön ekkora szégyenbe.
0: Miközben ott heverészett a nyúl a fűben, észre sem vette, s a szemei lassan lecsukódta, és elaludt. Közben a teknős elszántan menetelt tovább a cél, a két fa közé kifeszített zsinek felé. Semmi meg nem állíthatta. Annyira eltökélt volt. Pár óra múlva, mikor az idő kezdett kissé lehűlni, egy nagyobb széllökésre felébredt a nyúl. Bágyattan ült fel, és igencsak meglepődött, mikor körülnézett. Épp hogy ellátott a célig, ahol a teknős éppen készült átszakítani a célszalagot. Neki rugaszkodott a nyúl, hogy utolérje a cammogó állatot, de az bizony már olyan előnyre tett szert, amit nem tudott behozni a leggyorsabb nyúl sem. A teknős végül beért a célba, s hangosan felkiáltott.
2: Urra, így erre dicsekszik, kedves barátom, mondta vidáman.
0: Az állatok, akik oda sereglettek, mind hangosan nevettek a móresre tanított nyúlon. Az pedig annyira elszégyelte magát, hogy gyorsan el is ugrált. Azóta se látta senki.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A nagyotmondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
2: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakony alján. Ketten találtak egy gyökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál. Hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt, kérdezte az a pásztortól. Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öregapám is pásztor volt, kezdte az a mondókáját. De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egy huzamba, míg egyik szarvahegyétől a másikhoz ért. Hát ez igaz lehet, felelte a bíró. Mert sok nagyszarvú ökör van a világon. Leülhet. Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani? Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jóját, akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már... hová vessem, tele a föld árpával? Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot? Elén? Látod, hogy nem hoztam haza. Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt. Hű, micsoda fa! De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapájra, s ott láttam 3 elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éjeztem. Gondoltam, jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa kicsiszolta az eget, hát bizony, inamba szállt a bátorságom. Valaki kinyűtte a kenderfát! Most mi lesz? Bakargattam a fülem tövét. Olyan magasan voltam, hogy nem is láttam a földet, a lyukon át. Hopp, megvan. Eszembe jutott a határ fűrészpor. Elmentem vissza, csavartam belőle egy hosszú kötelet. Jó hosszú volt, gondoltam, ez csak leér a földig. Leengedtem, és magam is óvatosan leereszkedtem rajta. Egyszer csak elfogyott alólam a kötél, ott kalimpáltam ég és föld között, de a föld még mindig csak alig látszott. Hát most mit csináljak? Itt nem maradhatok. Hát visszamásztam a fűrészpor kötélen az égbe. Mivel az alsó vége volt rövid a kötélnek, megfordítottam. Levágtam a felső végét, ahol fel volt kötözve egy égi durungra, s újra leereszkedtem az égi repedésen. Na, így sokkal hosszabb lett már. Hát újra mászni kezdtem rajta lefelé, de még akkor is nagyon messze volt tőlem a föld. Gondoltam, én már vissza nem megyek többé. Lesz, ami lesz, elereztem a kötelet. Szálltam, szálltam, zuhantam lefelé, egyszer csak mégis földet értem, de akkor áthuppantam, hogy derékig belesüllyedtem a szántásba. Kiabálni kezdtem. Segítség! Segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam. Elmentem haza az ásóért meg a lapátért. Kiástam magam. Így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda, kiáltott rá a bíró. Na hát akkor, enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
1: A nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Csukás István, Mirmur a kandúr. Mirmur első levele barátaihoz. A kis csacsiék tűvé tették az udvart, a házat, benéztek minden zugba, repedésbe, lapulevél alá, de nem találták Mirmurt. Kétségbe esve kutattak estig, már a nap is lement, de a kandúr nem volt sehol. Szomorkodva teltek a napok, szótlanul üldögéltek az üres nyúlketrec árnyékában, nem néztek egymásra, nem játszottak, csak nagyokat sóhajtottak. Egyszer csak Jánoska mamája kereste őket, egy nagy boríték volt a kezében. Mosolyogva nézte az árnyékban üldögélő kis társaságot. Mióta Jánoska elment nyaralni a Balatonra, bizony megint egyedül maradtak. Nem is nagyon törődött velük senki. Ő például észre sem vette, hogy egy hiányzik közülük. De ma délben levelet hozott a postás. A borítékon nagy ákombákon betűkkel állt a címzés. Kis csacsinak, Paprika Jancsinak, Bóbicének, Csinnadrattának és Morzsának. Kicsit hosszú címzés volt, nem is fért el az egyik oldalon. A boríték másik oldalára is jutott belőle. Jánoska mamája odaadta a kis csacsinak a levelet, és visszament a konyhába. A kis csacsi nézte, forgatgatta, a nagy borítékot még meg is szagolta, majd kicsit felsóhajtva továbbadta Paprika Jancsinak. Én azt hiszem, hogy te folyékonyabban fel tudnád olvasni, mondta. Paprika Jancsi krákogott, a torkát köszörülte, letette a borítékot a földre, úgy nézte, majd azt mondta, ez valami külföldi írás lehet, valami egyiptomi macska kaparás. Ezt az ABC-t nem ismerem. S tovább adta a borítékot Bóbicének. Bóbice meg se nézte. Én csak kottát tudok olvasni, mondta. S odaadta Csinnadrattának a borítékot. Ezer láncos ágyugolyó, mormogott Csinnadratta. Hát vágjunk neki, vitézül. S szuronyával fölvágta a borítékot, kivette belőle a levelet, egyet, kettőt, köintet, aztán az orra elé tartotta, s olvasni kezdte. Kedves fiúk és Bóbice! Ezek mi vagyunk, kiáltotta Paprika Jancsi. És én, mondta örömmel Bóbice, olvas tovább. Először is tudatom, hogy a pipacsos vázát nem én törtem össze. Bár rám fogták itten, mindjárt az első nap, szép kis fogadtatás. Aztán kiderült, hogy a húzat csapta be az ablakot. Attól esett le a váza. Így végre lejöhettem a szekrény tetejéről, papírt kerestem, tollat, tintát, s most itt ülök az asztalon, és levelet írok nektek. Lassan megy, mert közben az ajtót is figyelnem kell, mert Vica néni a bejárónő, aki rám fogta a vázát, minden percben visszajöhet. S akkor vissza kell mennem a szekrény tetejére, mert ő, Vica néni, a lelkemén még mindig nem hisz nekem. Kicsit mogorva és barátságtalan. Slukködönnél dolgozik, aki a kabát zsebben felhozott ide, ami a vonaton rögtön kiderült, ugyanis jegyhelyet engem nyújtott a kalauznak. Mind a ketten nagyon elcsodálkoztak. Rólam ne is beszéljünk. De aztán megtalálta a jegyet is, úgyhogy minden rendbe jött. Nagyon összebarátkoztunk, és mikor megérkeztünk, Slukködön kivett a zsebéből, és azt mondta Vica néninek. Itt van ez a kedves kis macska, ez én vagyok, mától kezdve itt fog lakni, viselje gondját, adjon neki tejet, meg ilyesmit. Adjon neki a nyavaja, mondta Vica néni, és úgy csinálta lábával, mint aki táncolni készül. Rossz a modora és barátságtalan. Ebből is láthatjátok. De erre Slukködön az asztalra csapott és kiabálni kezdett. Itt én parancsolok, enyém a lakás, én fizetem magát. Erre Vica néni bevágta az ajtót, de aztán mégis kaptam tejet. Képzelhetitek, hogy egy kicsit ideges voltam, de azért hamar feltaláltam magamat. Mikor az ablakból leugrottam, kicsit meglökhettem a pipacsos vázát, de csak egy icipicit és nem akarattal, de rögtön rám fogta. Még szerencse, hogy az ablak bevágódott, és slukködön azt mondta, állandóan húzat van ebben az odúban, magának agyára megy a szellőztetés. Vica néni nem válaszolt, a cserepeket seperte össze, és közben engem keresett a szemével. De nem láthatott, mert a szekrény tetején voltam. És most beszámolok az itteni életről. Ez egy paca, mert közben visszajött Vica néni, és én majdnem későn vettem észre. De már elment. Hogy jobban megértsétek, két részre osztom az itteni életet. Jóra és rosszra. Jó, az ijegységen kívül nem lett semmi bajom, mikor elbújtam és utána elaludtam a kabát zsebben. Rossz, nem látlak benneteket. Jó, viszont láttam egy vonatot, egy kalauzt, villanypóznát, slukködönt. Rossz és Vica nénit. Jó, slukködön kedvel, játszik velem és enni kapok, mikor itthon van. Rossz, ritkán van itthon. Most befejezem a levélírást, mert fölöttünk a harmadik emeleten kezdődik az énekóra. Amáliát tanítják énekelni, zongorával. Amália egy kislány és slágerénekesnő akar lenni, de nem valami jó a hallása, és lehallatszik. A címem Sokszor ölel benneteket Mirmur a világcsavargó. Ezt Vica néni mondta a slukködönnek. Hogy nem tud már itthon ülni vénységére maga világcsavargó? És megtetszett, azért írtam ide. Ha megkapjátok, válaszoljatok. A kis csacsiék egymásra néztek. Hogyan válaszoljunk, mikor nem írta meg a címét? Kérdezte Paprika Jancsi. Dehogy nem, biztos nem olvastad jól, én emlékszem, határozottan emlékszem, hogy írta a címem, vitatkozott a kis csacsi. Csinnadratta megkereste a levélben azt a helyet, ahol az áll. A címem sokszor ölel benneteket, Mirmur a világcsavargó, olvasta és fölnézett. Ez nem cím, mondta. Nem tehetünk mást, szólt Paprika Jancsi, mint megvárjuk a következő levelét. Abban biztosan megírja. A kis csacsiék rábólintottak. Most már, hogy hírt kaptak Mirmurról, vidámabban folyt az életük. Játszottak, fecsegtek az üres nyúlketrec árnyékában, és várták Mirmur újabb levelét. Addig is az első levelet többször felolvasta Csinnadratta, és a többiek ugyanolyan érdeklődéssel hallgatták végig.

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben.
1: Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!